előadóit. Csak te maradtál mellettem, ha baj volt velem. A te zenéid. A te slágereid. A te rádiód. Paks FM.

0: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Az izmokat újjá tudjuk építeni, viszont a hallásunkat nem. Ezzel is foglalkozni fogunk következő tudományos magazinunkban, és azzal is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészséges-e, vagy egészségesebbek-e, mint az állati eredetűek. És még két témával jövök. Olyan büszke a 20. illetve 21. század embere a technológiai újításaira és a kommunikációs hálózataira, az interneten át a videó csetelési lehetőségeken keresztül. Egy új dokumentumfilm viszont azt mutatja be, hogy a természet bizony már megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik benne. Erről is szó lesz, illetve az adattudósok zsenialitásáról is, akik hetekkel ezelőtt megjósolták, megtippelték természetesen, tudományos alapon bizonyítva, hogy bizony Spanyolország fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. És Traszter Andi vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Fox FM.
1: Összekött.
2: This is Nirmani.
1: Fox FM. Ez a ti zenei.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
0: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Szóba került az elszámoltatás, akkor azért nézzünk egy picit rá, hogy Pakson mi a helyzet ezzel, mert hogy az önkormányzat az tett több ügyben, ha jól emlékszem, feljelentést ezekben az ügyekben, van bármiféle előrelépés?
3: Hát a rossz hírei vannak, nem nagyon, tehát szomorúak is vagyunk. Még lesz egy feljelentésünk majd remélhetőleg még a nyáron, vagy legkésőbb szeptemberben, még a jogászunk, a büntető jogászunk az még dolgozik rá. Tehát ilyen, ez egy ilyen összefont feljelentés lesz az úgynevezett PHG, Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. Eladási ügyéből, amiben még annak idején, amikor ellett, az még a Covid alatt volt, ugye, akkor eladta akkori polgármester 8 millió forintért azt a céget, amelyiknek csak a bankszámláján volt, vagy 40 millió forint. Akkor mi feljelentést tettünk, és tologatták ide-oda az ügyet a különböző rendőrségek, meg ügyészségek, aztán a végén megszüntették a nyomozást. Akkor a Proteus ügy, meg a Homokbánya ügy, amiben ugye élő feljelentéseink vannak, meg még kiegész egy negyedik ügyel, egy ingatlan adásvétellel, pontosabban vétellel az önkormányzat részéről, ami egy új ügy, teljesen új ügy, ebben még nem volt eddig semmiféle jogi lépés, ez egy földterület, útszélesítéshez kellett venni, mit tudom, 8000 négyzetméternyi földet, és sikerült 50-60 millió forintért abszolválni ezt az adásvételt, 2023-ban talán, tehát nem olyan régen, és csináltattunk ugyanarról a területről egy értékbecslés, egy új értékbecslés, és ez kioszt ennek a töredékét.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Te jövünk valósággá egy mesét.
1: Paks FM. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Dunamenti erőmű meghibásodott blokkja vasárnapra ismét rendelkezésre áll, tájékoztatta az erőmű társaság csütörtök este közleményben az MTI-t. Azt írták, vasárnap befejeződik az erőmű július 29-én meghibásodott G3-as blokkjának javítása és valamennyi szükséges ellenőrzése. A közleményben emlékeztetnek, július 29-én a G3-as blokk tervezett indítása során egy speciális tömítési alkatrésznél észlelték a műszaki rendellenességet. Horváth Péter, a Dunamenti erőmű vezérigazgatója közölte, a meghibásodást időben észleltük, a blokkot pedig a protokollnak megfelelően biztonságosan leállítottuk. A szükséges alkatrész rendelkezésre áll, kollégáink felkészültek a javításra, és a hétvégén is folyamatosan dolgoznak. A jelenlegi ütemezés szerint vasárnapra valamennyi szükséges munkát és ellenőrzést elvégzünk, így a G3-as blokk ismét termelheti az áramot. Az erőmű többi egysége ez idő alatt is zavartalanul működik, fogalmazott a vezérigazgató. A G3-as blokk átmeneti kiesése 380 megawatt teljesítménycsökkentést jelent a hazai áramtermelésben. Csütörtökön Magyar Péter Facebook oldalán tett bejelentést a paksi atomerőmű leállítására vonatkozóan. A miniszterelnök elmondta, az erőmű termelésének leállítása jelentős kiesést jelent a folyamatosan növekvő energiaigény biztosításában.
2: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először, várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény. A Duna vízszintje eddig 2018-ban volt a legalacsonyabb Paksnál, mínusz 97 cm. Ehhez képest jelenleg mínusz 121 cm, és a vízügyi előrejelzések szerint az előttünk álló hetekben tovább fog csökkenni ez a vízszint, így rövid távon bizonyosan nem várható a paksi atomerőmű újraindítása. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ugyan ilyen leállításra még soha nem került sor, de ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik.
1: Magyar Péter a kialakult helyzet okaként többek mellett az előző kormányzat elmaradt beruházásait is megjelölte. Elmondta, az új paksi szivattyútelep kiépítése, mely egy 10 milliárd forintos beruházással megvalósulhatott volna, megakadályozhatta volna az atomerőmű leállítását. Magyar Péter hangsúlyozta, a legfontosabb most, hogy a következő hetekben az ország energiaellátása megfelelően biztosítva legyen, ehhez pedig a lakosság is nagymértékben hozzá tud járulni.
2: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan, ahogy említettem, a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb koraesti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. És ahogy tegnap is jeleztem, nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti, az esti csúcs időszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
1: Csütörtök délután az MVM Paksi Atomerőmű ZRT weboldalán közölte, a Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése. Hangsúlyozták, az atomerőmű szakemberei 24 órában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát fenntartsák. Felhívást tett közzé hivatalos Facebook oldalán csütörtökön Heringes Anita, Paks polgármestere. A városvezető a paksi atomerőmű teljes leállítására reagálva azt írta, ez a lépés nem csak az országot érintő energetikai kérdés, hanem Paks városában a melegvíz ellátást is nagyban befolyásoló tényező lehet. Hozzátette, péntekre egyeztetést kezdeményeztek a szolgáltatóval, bár nem a város adja a melegvíz szolgáltatást a lakótelepen, de a városvezetésnek ilyenkor feladata átgondolni, koordinálni segíteni és segíteni a szolgáltatóval közösen a megoldást. Heringes Anita a kérdésben a mai napra ígér további tájékoztatást.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Görögországban lépett pályára tegnap este a Paksi FC. Az NB1-es futballcsapat a konferencia liga selejtezőben második meccsét játszotta le a görög élvonalbeli Panathinaikos együttesével. A találkozó rendkívül kemény küzdelmet hozott a két csapat között. Az első gólt a Paks tudta megszerezni a 35. percben Pető Milán által. A görögök a 44. percben egyenlíteni tudtak, így a félidő 1-1-es részeredménnyel zárult. A második játékrészben ismét a Paks tudott előbb kapuba találni, az 57. percben Györfi Milán tudott gólt lőni a görögöknek, akik végül a 85. percben egyenlítettek. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel zárult, ami a két csapat első mérkőzésének 2-1-es görög győzelmével a Panathinaikosnak elegendő volt a továbbjutáshoz a konferencia ligában. A Paks így egy igen kemény találkozót követően búcsúzott a nemzetközi sorozattól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
4: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Csak hazai. Hazai slágerek most a Paks FM-en.
1: Jó estét kívánok! Hatalmas világcsúccsal nyert olimpiai aranyérmet hosszú Katinka.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összekött. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Rengeteg szuper dallal találkozunk most hétvégén is, hiszen szombaton top 50, és a megszokott slágerek mellett azért jönnek majd olyan dalok is, amivel ritkábban találkozhatunk. A magyar dalok például nagyon jól szerepelnek manapság, Follow the Flow újdonság is lesz itt velünk, jön Furacsi, BLR és Szakás Geri, ez lesz a beszívó.

0: dalát ugye ismeritek már. Ha nem, akkor érdemes rá odafigyelni. Ez is itt lesz velünk. Innen szép felállni. Ez a dal cím. Ha pedig kíváncsiak vagytok a Top 50 további alakulására és a többi dalra, akkor tartsatok velem szombat délután 3 és 6 között.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: slágerlistája.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az élő környezetért felelős miniszter csütörtöki Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, automosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását, írja az MTI. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízi közműtársaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írja a miniszter. Felhívást tett közzé hivatalos Facebook oldalán csütörtökön Heringes Anita, Paks polgármestere. A városvezető a paksi atomerőmű teljes leállítására reagálva azt írta, ez a lépés nem csak az országot érintő energetikai kérdés, hanem Paks városában a melegvíz ellátást is nagyban befolyásoló tényező lehet. Hozzátette, péntekre egyeztetést kezdeményeztek a szolgáltatóval, bár nem a város adja a melegvíz szolgáltatást a lakótelepen, de a városvezetésnek ilyenkor feladata átgondolni, koordinálni és segíteni a szolgáltatóval közösen a megoldást. Heringes Anita a kérdésben a mai napra ígér további tájékoztatást. 4 tűzeset és 4 műszaki mentés adott munkát Vármegyénk tűzoltóinak július 29-én szerdán, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A tűzesetek mindegyike szabad téren keletkezett, a műszaki mentések közül 2 alkalommal pedig közlekedési balesethez riasztották az egységeket. 200 négyzetméteren égett építési törmelék, tarló és farakás szerdán délután Dunaföldváron a Vágóhíd utcában. A tűzesethez a dunaújvárosi, a sárbogárdi és a solti hivatásos, valamint a dunaföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 6 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A beavatkozást egy helyi erőgép is segítette. Egy műszaki hibás mezőgazdasági jármű pótkocsijának ütközött egy személyautó szerda este Simontornyán a 6317-es számú út 39-es kilométerénél. A baleset helyszínére a sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a személyautót. Az eset kapcsán személysérülésről nem adtak tájékoztatást a hatóságok.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Görögországban lépett pályára tegnap este a Paksi FC. Az NB1-es futballcsapat a Konferencia Liga selejtezőben második meccsét játszotta le a görög élvonalbeli Panathinaikos együttesével. A találkozó rendkívül kemény küzdelmet hozott a két csapat között. Az első gólt a Paks tudta megszerezni a 35. percben Pető Milán által. A görögök a 44. percben egyenlíteni tudtak, így a félidő 1-1-es részeredménnyel zárult. A második játékrészben ismét a Paks tudott előbb kapuba találni, az 57. percben Györfi Milán tudott gólt lőni a görögöknek, akik végül a 85. percben egyenlítettek. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel zárult, ami a két csapat első mérkőzésének 2-1-es görög győzelmével a Panathinaikosnak elegendő volt a továbbjutáshoz a Konferencia Ligában. A Paks így egy igen kemény találkozót követően búcsúzott a nemzetközi sorozattól.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

6 óra 9 perc van, július 31-e, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok, ez pedig itt az Élesztő. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 9:30-ig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztően érdekes témák, csodás beszélgető partnereim, illetve még hamisítatlan pálfüköti féle tudósítás is vár rátok az együtt töltött óráink során. Remélem, hogy király reggeletek lesz, legalább annyira király, mint amilyen már most már nekem van, ami azt illeti, az imént természetesen a Liverpooli 4-es fogat brutális A Day in the Life című mesterműve szólt, egyenesen 1967-ből. Mit gondoltak 67-ben az emberek, amikor ezt felrakták, ezt az albumot, a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band című ős pszichedelikus klasszikust a lemezjátszójukra, és az egészen addig, hogy is mondjam, némileg könnyebben fogyasztható szerelmes számokkal érkező srácok egyszer csak ilyesmikkel rukkolnak elő. Hát igen, egy nagy vargabetűt vett, egy nagy pálfordulás történt itt a zenéjükben a srácoknak, igazi fenegyerek pszichedélia. Nos, ami azt illeti, nézzük csak, hogy mi a pálya odakint. Hát nem tudok túl sok jó dologról beszámolni az időjárás tekintetében, ugyanis már narancs figyelmeztetés van kiadva hőségre, kánikulára. Mai nap egészen 37 fokig fel fogunk menni, egyébként most 22 fok van, de a napsütés ez teljes mértékben zavartalan és pusztító lesz. Erre készüljetek fel mindenképpen, és hát 40 fokig meg se fogunk állni, ami hosszú-hosszú napokon keresztül be fog állni itt nekünk egészen már vasárnaptól kezdve, úgy tűnik, hogy jövő hét szerdáig. Szóval irgalmatlan kemény hőség jön, remélem, hogy mindenki felkészült arra, hogy ezt valahogy túlélje és tető alá hozza. Annyit még megígérhetünk, hogy itt a Paks FM hullámhosszán folyamatos lesz a sugárzás, és a zenékkel, és a szövegelésekkel, és a beszélgetésekkel, és különben is úgy összességében a mi lendületünkkel azért túl lehet élni majd ezeket a napokat is, úgyhogy senki se csüggedjen, előbb-utóbb túl leszünk a nehezén. Egyébként pedig persze még a javaslataim, a szokásos javaslataim, amit ilyenkor mindig megszoktam tenni, azok nyilvánvalóan a mai napra épp úgy állnak, mint innentől kezdve kb. Egy héten keresztül folyamatosan minden napra, méghozzá, hogyha kimerészkedtek a napkáros sugarai ellen, feltétlenül érdemes védekezni. A magas UVB sugárzás értékek miatt ugyanis a szem könnyen roncsolódhat, éppen ezért UV-szűrős napszemüveget viseljetek, illetve magas faktúrú napkrémmel érdemes kenegetni a napnak kitett bőr felületeket, főként, hogyha erre érzékeny a bőrötök, nem is beszélve a kalap és a sapka viseléséről, a napszúrás, illetve a hőguta komoly következményekkel járó betegségek, vagyis hát így a napsugárzásnak a szövődményei lehetnek, ezeket pedig el lehet kerülni. Különben pedig egyébként a fényvisszaverő világos színű ruhák viselete még javallott. A sötét színek, főként a fekete, azok beszívják a napfényt, és így a hőgutának még nagyobb a kockázata. Egyéb iránt pedig víz, hidratáció. Az a legeslegfontosabb. Ilyenkor, az ilyen időben rengeteg folyadékot veszít az ember, amit mindenképpen pótoljatok. Tulajdonképpen szerintem jókora szegmense, jókora része a napsütéssel és a hőséggel kapcsolatos dolgoknak az abból származik, hogy nem hidratáljuk magukat elégségesen. Szóval igyatok rengeteg vizet. Kávé, alkohol, ilyesmi, cukros italok, ezek nem kifejezetten jók, mert kiszárítanak, vagy éppen pont, hogy vízhajtó hatásúak. A legeslegjobb az a víz. Ennyi. A víz az, ami pótolja a vizet a szervezetetekben, szóval tulajdonképpen mindenkit vízivásra buzdítok. Oké, most még következik egy kis zene, így van, aztán utána visszatérek, és azért megünnepeljük a névnaposainkat is a mai napon, illetve találtam még egy-két nagyon érdekes mérföldkövet, születést és halálozást és egybeesést, ami erre a napra, erre a július 31-i napra datálható itt szerte a világtörténelem viharában, de most még az ausztrál fenegyerekéhez a szó, a King Gizzard and the Lizard Wizard következik az Automation című trackükkel, aztán jövök vissza.

0: FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah, Automation. Ez szólt a King Gizzard and the Lizard Wizard nevű ausztrál brutális együttestől. 6 óra 17 perc van, július 31-e péntek. Ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az élesztő szól. Hello mindenkinek. Egyébként kb. 22-23 fok van odakint, és csak megyünk fölfelé egészen 37 fokig. Hogyha véletlenül még csak most csatlakoztál volna hozzánk, akkor közlöm, hogy narancs figyelmeztetés van kiadva hűségre. Ígyatok sok vizet, és lehetőleg inkább ne merészkedjetek ki a napsugárzásba. Na, azt mondja, hogy igen. Július 31-e, megünnepeljük a névnaposainkat. A mai napon Oszkár, Ilona, Helén, Germán és Bató nevű hallgatóinkat üdvözölhetem ebből a jeles alkalomból. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Főnévnaposaink Oszkár és Ilona nevű hallgatóink, lássuk, mit jelentenek a csodás nevek. Az Oszkár a régi germán Ansgar névből származik, angol és skandináv névből ered, elemeinek jelentése Isten, Istenség, dárda, északi germán eredetű jelentése jó dárda, írkelta eredetű jelentése pedig szarvast kedvelő. Wow, dárda, Istenség, szarvast kedvelő. Oszkárok, boldog névnapot! Az Ilona a másik csodás névnap. Az Ilona pedig a Helena, régi magyarosodott alakváltozata. Magyarországon, írja az oldal, a középkor óta gyakori elterjedésében a kereszténység, a homéroszi történetet feldolgozó középkori trója regény Szép Ilonája, nyilvánvalóan Helénéről van szó, valamint a 16. századi Szép História Árgirus királyfiról és Tündér Ilonáról szóló alkotása játszott szerepet, a magyar névforma használatos a német, szlovák, cseh és finn névadásban is. Az Ilona. Egy ilyen elterjedt alakváltozat. Ilonák, boldog névnapot! Nos, július 31-e van. A mai nap a rendszergazdák megbecsülésének napja. Hiszitek vagy sem, július utolsó péntekje. Mindig az, és ez éppen mára esik 31-ére, ez a System Administrator Appreciation Day. Egy számítástechnikai magazinban található PR, található HP hirdetés volt az ötletadója az ünnep létrehozásának. A hirdetésben egy rendszergazdát virágokkal ajándékoz meg a vállalat összes dolgozója, amiért az feltelepített egy új HP nyomtatót. Ezt a reklámot meglátva Ted Kekatos rendszergazda javasolta elsőként, hogy legyen egy olyan nap, amikor a vállalatok dolgozója gyakran alulértékelt kolléga munkájának elismerését ünnepeljék. 2000-ben ünnepelték először, és a mai nap, és egyben július minden utolsó pénteki napja, a rendszergazdák megbecsülésének napja. Innen minden rendszergazdát köszöntök a Paks FM szerkesztőségéből, áldozatos munkátok, nem egyszer a smooth működés, akár a rádiunk smooth működését is elősegíti, illetve legyen szó bármilyen vállalatról, bármilyen cégről, bármilyen csoportosulásról, a rendszergazdák munkája abszolút elengedhetetlen a számítástechnika mai korában, mai modern korában, úgyhogy let's go, skacok. 61 éve született J.K. Rowling, Joanne Kathleen Rowling, angol írónő, a Harry Potter regények szerzője, 1965. július 31-én látta meg a napvilágot, és később írt történelmet a Harry Potter regény folyamával. Igen, hazudnék, ha azt mondanám, hogy rám nem gyakorolt nagyon nagy hatást annak idején a Harry Potter regény folyam. Természetesen egytől egyig mindet kiolvastam, illetve annyira rajta vagyunk a srácokkal, hogy néha összejövünk, akkor szoktuk csinálni, ezt kapjátok ki, Harry Potter barkóbát, amikor valami nagyon-nagyon durván marginális kis részletre kell gondolnia egyikünknek valamelyik regényből, vagy akár filmből, és a másiknak azt kell kitalálnia. És általában annyira súlyos dolgokra szoktam gondolni, amikkel kapcsolatban én képbe vagyok, de amikkel kapcsolatban ők már annyira nem, hogy én szoktam megnyerni ezeket. Szóval J.K. Rowling 61 éves éppen a mai napon. 177 éve éppen ezen a napon, illetve valószínűsíthetőleg ezen a napon hunyt el Petőfi Sándor költő a Segesvári csatában 1849. július 31-én, de természetesen valódi adatokat máig nem tudunk, úgyhogy ez csak a történészek által valószínűsíthető nap. 103 éve született Stephanie Kwolek, amerikai feltaláló nő, a Kevlar anyag és a golyóálló mellények megalkotója, 1923-ban látta meg a napvilágot. És ez egyike Annak az összesen 4 nőnek írja az oldal, aki bekerült az amerikai National Inventors Hall of Fame, azaz a legnagyobb feltalálók számára létrehozott szervezetbe. A kevlárral és a golyóálló mellényel, amit mind a mai napig kvázi változatlan formában alkalmaznak rendészeti, illetve katonai szerveknél. 62 éve a Ranger 7 amerikai űrszonda leszállt a Holdra, és onnan képeket sugárzott. 1964-ben már képeket láthattunk a Hold felszínéről a Ranger 7 amerikai űrszonda jóvoltából. Gondoljatok bele, mennyire durva lehetett ezt látni 62 évvel ezelőtt már. 113 éve hunyt el John Milne, angol szeizmológus, geológus, a szeizmográf feltalálója. 1913-ban hunyt el a nagy feltaláló. Nos, a szeizmográf az természetesen egy olyan eszköz, amelynek segítségével a Földnek a rezgését, remegését és rengéseit lehet egészen szemléletes formában mérni és megfigyelni, szóval az ő általa létrehozott eszközt mind a mai napig használják, természetesen némileg továbbfejlesztett formában, de azért az elv az mégis ugyanaz, az ő találmánya volt, John Milne. Jó voltából tudunk ennyit a földrengésekről, mint amennyit tudunk. Wesley Snipes, amerikai színész is 64 éves ezen a napon, 1962-ben született, természetesen a Penge című filmek főszereplő vámpír és vámpírvadász karaktere. Wesley Snipes, innen ismerjük leginkább. 91 éve született Hódmezővásárhelyen a legendás Antal Imre, Erkel Ferenc díjas zongoraművész, újságíró, műsorvezető, riporter, természetesen a bohózatokra épülő Szeszélyes évszakok című legendás műsornak a legendás, nagyon rokon szembes műsorvezetője volt Antal Imre. 1935. július 31-én látta meg a napvilágot Hódmezővásárhelyen. Természetesen érdemes művész, Erkel Ferenc is Opus díjas művész volt. Betegsége miatt kellett pályát váltania, akkor lett zongora művészből újságíró és riporter, és természetesen egy felejtetetlen műsorvezető Antal Imre. Végezetül 112 éve született éppen ezen a napon Louis de Funès, francia komikus színész, 1914-ben született. Teljes nevén Louis Germain David de Funès de Galarza. Egy elképesztően karakteres színész volt, a Szárnyát vagy Combjátból, vagy a Csendőr filmekből ismerhetjük többek között egyébként. Ő is kiállt a képernyőre, és egyszerűen az embernek röhögnia kellett. Az eredeti Oscar is fantasztikus tőle, később Sylvester Stallone főszereplésével készült egy legalább ugyanolyan jó legalább ugyanolyan jó feldolgozás, remake, de az eredetiben még a nagy Louis de Funès szerepelt, fantasztikusan karakteres színész volt, és imádnivaló komikus. Én nagyon bírtam a stílusát. Na jó, beszéljünk most másról, beszéljünk, elég volt a beszédből, következzen egy kis zene, következzenek a Gallagher-tesók, következzen az Oasis a legendás Morning Glory-val, utána természetesen Robi következik a hírösszefoglalóval, és aztán visszatérek zenékkel, témákkal, és minden elemi szemszájnak ingere, let's go! 96.3 Paksh FM. It's my favorite. I love it. Paksh.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Csütörtökön Magyar Péter Facebook oldalán tett bejelentést a paksi atomerőmű leállítására vonatkozóan. A miniszterelnök elmondta, az erőmű termelésének leállítása jelentős kiesést jelent a folyamatosan növekvő energiaigény biztosításában.
2: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény. A Duna vízszintje eddig 2018-ban volt a legalacsonyabb Paksnál, mínusz 97 cm. Ehhez képest jelenleg mínusz 121 cm, és a vízügyi előrejelzések szerint az előttünk álló hetekben tovább fog csökkenni ez a vízszint, így rövid távon bizonyosan nem várható a paksi atomerőmű újraindítása. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ugyan ilyen leállításra még soha nem került sor, de ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik.
1: Magyar Péter a kialakult helyzet okaként többek mellett az előző kormányzat elmaradt beruházásait is megjelölte. Elmondta, az új paksi szivattyútelep kiépítése, mely egy 10 milliárd forintos beruházással megvalósulhatott volna, megakadályozhatta volna az atomerőmű leállítását. Magyar Péter hangsúlyozta, a legfontosabb most, hogy a következő hetekben az ország energiaellátása megfelelően biztosítva legyen, ehhez pedig a lakosság is nagymértékben hozzá tud járulni.
2: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan, ahogy említettem, a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb kora esti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. És ahogy tegnap is jeleztem, nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
1: Csütörtök délután az MVM Paksi Atomerőmű ZRT weboldalán közölte, a Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése. Hangsúlyozták, az atomerőmű szakemberei 24 órában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát fenntartsák. Új elnököt választottak az MVM ZRT igazgatóságának és felügyelőbizottságának élére, továbbá új tagokat is választottak mindkét testületbe, közölte a társaság csütörtökön a budapesti értéktőzsde honlapján. A tájékoztatás szerint július 29-től Tóth Andrást az igazgatóság tagjává és egyben elnökévé választották meg. Az új elnök a poszton Bertalan Zsoltot váltja, aki továbbra is tagja marad az igazgatóságnak. Az igazgatóság tagjává választották Borbély Edét, Réti Ádámot, Kis Fleischmann Évát, Pekarik Gézát és Gábor Jáni Szabó Szabolcsot. Az igazgatóságból július 28-án visszahívták Horváth Péter Jánost és Fazekas Lászlót. Zolnai Juditot az MVM ZRT felügyelőbizottságának tagjává és elnökévé választották határozatlan időre. A felügyelőbizottság korábbi elnökét Török Sándort visszahívták tisztségéből és tagságából is. A felügyelőbizottságba megválasztották Kupa Mihály Dénest, Tarjányi Krisztinát, Zsoldos Ivánt, Vajó Regina Alexandrát és Szabó Krisztiánt, írja az MTI.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Görögországban lépett pályára tegnap este a Paksi FC. Az NB1-es futballcsapat a Konferencia Liga selejtezőben második meccsét játszotta le a görög élvonalbeli Panathinaikos együttesével. A találkozó rendkívül kemény küzdelmet hozott a két csapat között. Az első gólt a Paks tudta megszerezni a 35. percben Pető Milán által. A görögök a 44. percben egyenlíteni tudtak, így a félidő 1-1-es részeredménnyel zárult. A második játék részben ismét a Paks tudott előbb kapuba találni, az 57. percben Györfi Milán tudott gólt lőni a görögöknek, akik végül a 85. percben egyenlítettek. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel zárult, ami a két csapat első mérkőzésének 2-1-es görög győzelmével a Panathinaikosnak elegendő volt a továbbjutáshoz a Konferencia Ligában. A Paks így egy igen kemény találkozót követően búcsúzott a nemzetközi sorozattól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

0: reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 43 perc van, július 31-e péntek, ez itt a Paks FM, ez pedig itt az élesztő. Hello mindenkinek. Na, mit szóltak, milyen napotok van eddig? 22 fok van odakint, úgyhogy most még gondolom egészen kellemes, de ami azt illeti, 37-ig meg se fogunk állni, folyamatos napsütésben lesz részünk, és brutális kánikula lesz, egyébként narancs figyelmeztetés van kiadva hőségre. Igen, ezek annyira nem túl jó hírek, főleg annak a tükrében, hogy ez még csak a kezdet, és szombaton 38, vasárnap már 40 fok várható, és ez a 40 fok ki fog tartani, úgy tűnik, hogy egészen jövő hét elejéig kb. Szóval, ja, kemény szitu lesz, az biztos, de együtt valahogy még ezen is keresztül szemtelenkedjük magunkat, meglátjátok. Hallgassátok a Paks FM-et, és hűsítsétek le magatokat egy csomó vízzel, vizet igyatok, rengeteget hidratáljátok magatokat, könyörgöm, mert a folyadékot, amit elveszítetek napközben, azt okvetlen pótolni kell. Akkor tud rendesen működni az agyatok és a szervezetetek, úgyhogy ezt tudom innen tanácsolni a Paks FM szerkesztőségéből. Nos, azt mondja, hogy a mai napon, július 31-e lévén nem másokat ünnepelhetünk névnapjuk alkalmából, mint Oszkár, Ilona, Helén, Germán és Bató nevű hallgatóinkat. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. És nézzük csak, hogy igen, tehát érdekes cikket találtam nektek, hogyha egy kicsit el tudtok tekinteni a hőségtől, ettől a brutális kánikulától, akkor érdemes egy kicsit felfelé tekinteni majd, bár ez szerencsére csak kicsit később jön, lehetséges, hogy augusztus 12-ére, amikor a részleges napfogyatkozást jósolnak, ami Magyarországról is látható, addigra már egy kicsit enyhébb, kicsit lazább lesz itt a szituáció nekünk hőmérséklet ügyileg. Ezt a ritka jelenséget írja az infostart.hu, kora este lehet majd látni. Először is, hogy mi az a részleges napfogyatkozás, nos ez a hold a lemenő nap elé kúszása. Magyarországról nézve jelentős részét el fogja takarni a hold a napnak, de nem teljes egészében, ezért részleges napfogyatkozás. A napfogyatkozás a nyugati horizont közelében zajlik. A jelenség megfigyeléséhez elengedhetetlen a teljesen tereptárgymentes nyugati látóhatár, a napfogyatkozást megfelelő, kifejezetten nap megfigyelésre alkalmas szemvédelemmel, illetve a napszűrővel szabad megfigyelni. Nem szabad még így se, hogy eltakarja a hold egy jelentős részét szabad szemmel belenézni a napba, az károsíthatja a szemnek a kis alkatrészeit. A cikk folytatódik, hogy Budapestről este 19 óra 22 perctől látható jelenség, ekkor érinti a hold először a napkorong peremét, ezt követően a hold sötét sziluettje egyre nagyobb darabot takar ki a napból. A legnagyobb, még megfigyelhető fedés a nap lenyugvásakor következik be. Budapestről nézve a nap 19 óra 58 perc körül nyugszik le, akkor a hold a nap látszó korongjának mintegy 60%-át takarja majd el. A lenyugvó nap sarló vastagsága ekkor a nap átmérő kevesebb, mint 1/3 lesz. A keleti országrészben kisebb, nyugaton pedig nagyobb fedés látható majd. A tájékoztatás szerint a részleges napfogyatkozás

kiállítás különlegességét a naplemente adja. A lenyugváshoz készülő napképe vastag légrétegen halad át, így egyre narancsosabb, vörösesebb színű lesz. A fogyatkozás leglátványosabb része a látóhatár közelében történik. Érdemes szabad nyugati kilátású dombokra, hegycsúcsokra vagy teljesen sík és fasormentes alföldi helyekre látogatni, már jóval napnyugta előtt javasolják. Közölték azt is, hogy a napfogyatkozást szabad szemmel csak az erre a célra gyártott távcsőboltokban kapható napfogyatkozás néző szemüveggel vagy minősített, legalább DIN 15-ös erősségű hegesztő üveggel szabad nézni. Tehát nem szabad belenézni közvetlenül a napba, ismétlem. Napszemüveg, kormozott üveg, CD vagy bármilyen más házi megoldás maradandó szemkárosodást okozhat, figyelmeztettek. Augusztus 12-én a Föld több pontján teljes napfogyatkozás látható, köztük Grönlandon, Izlandon és Spanyolország egyes területein. By the way, kedves barátaim, akik ott laknak Barcelonától délre egy festői tengerparti kis városkában, megcsekkolhatják saját szemükkel ott a tengerparton bizony a teljes napfogyatkozást. Óriási bulinak ígérkezik, de ez a részleges napfogyatkozás is nagyon-nagyon-nagyon szépnek tűnik, annál is inkább, mert hogy konkrétan a nap lemente óráiban fog történni. Na most ezt képzeljétek el. A nap lemente csodálatos vöröses színei plusz egy napfogyatkozás. Én azt mondom, yeah. Még azt írják egyébként, hogy a svábhegyi csillagvizsgálóban élő közvetítéssel követhető a spanyolországi teljes napfogyatkozás. Aznap este egyébként a Perseidák meteorraj maximuma és a Vénusz fél fázisa is megfigyelhető, tehát elképesztő kozmikus együttállásokat tapasztalhatok meg augusztus 12-én. By the way, Magyarországról nézve legutóbb 2003. május 31-én volt hasonlóan horizont közeli fogyatkozó napot érintő napkelte. A mostanihoz hasonló napsarlós napnyugta legközelebb 2039. június 21-én lesz látható. Ne hagyjátok ki semmi pénzért, augusztus 12-én lesz, valószínűleg még én itt a Paks FM hullámhosszán el fogom mondani egy párszor ezt a sztorit, mert hogy ez tényleg olyas valami, amit abszolút nem szabad, nem érdemes kiadni. Radiohead következik, a cinikus hangvételű Just a srácoktól, aztán utána még visszatérek és közlöm, hogy milyen fantasztikus vendégekkel fogok itt beszélgetni, itt a Paks FM hullámhosszán. Let's go!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah, just! Ezt hallhatátok a Radiohead-től, hogyha esetleg véletlenül még nem láttátok ezt a legendás videóklipet, ami tartozik ehhez a legendás számhoz, akkor irány a YouTube és csekkoljátok a saját szemetekkel. Szerintem az egyik legjobb videóklip, amit valaha csináltak egy számhoz. 6 óra 53 perc van, és július 31-e péntekhez itt az élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Lássuk, hogy a fantasztikus zenék és Robi informatív hír összefoglalói és minden mi szemszájnak ingere mellett egyébként még mi várható itt az elkövetkezendő órákban. A következő órát sok zene meg ilyesmik után majd egy hamisítatlan pálifikati féle tudósítással fogom indítani. Aztán utána még egy kis híre következik, utána pedig Jeremejev Marcellel készült beszélgetésünket hallhatjátok majd az óra második felében, ő pedig nem más valaki, mint a tudás jégtörője hajónak, az augusztusi északi sarki expedíciójának a magyar képviselője. Ez természetesen a Rosszatom által szervezett nemzetközi tudományos és oktatási projekt, a tudás jégtörője. Egy expedíciót indítanak mindig, és egy nagyon komoly tudás alapú versenynek a nyertese volt Jeremejev Marcell. Magyarként másodszorra nyerte el azt a tisztséget. Jobban mondva, nem Marcell nyerte ezt a tisztséget, hanem Magyarország, tulajdonképpen Magyarországot már másodízben képviseli valaki ezen az expedíción. Ezúttal éppen Jeremejev Marcell az, aki a legjobbnak bizonyult. Utána a következő órákban viszont zenei irányt fogunk venni, 8 óra után a Crazy Little Queen tribute együttes két tagját is sikerült mikrofon végre kapni, Giorgioval, az énekessel is, Balikó Tamással, a billentyűssel fogunk dumálgatni, méghozzá nem másról, mint a fantasztikus, a Queen 80-as évekbeli legendás budapesti koncertjének a 40. jubileumi ismétlése volt. Tulajdonképpen Budapesten Queen Symphonic koncert volt, erről beszélgetünk, ezt a beszélgetést pedig 8 óra után hallhatjátok, 8 óra 30 perc után, hogyha minden jól megy, pedig dal premierünk is lesz itt a Paks FM hullámhosszán. Szóval izgalmas órák elébé nézünk, szerintem csapjunk is bele, következenek is Porcupine Tree, a Lazarus, egy kicsit lelazítjuk szíves szóló vibe-okkal ezt az órát, utána reklám, Robi hírösszefoglalója következik, és aztán jövök vissza zenékkel, és minden nemi szemszájnak ingere itt a Paks FM hullámhosszán. Let's go!

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Dunamenti erőmű meghibásodott blokkja vasárnapra ismét rendelkezésre áll, tájékoztatta az erőmű társaság csütörtök este közleményben az MTI-t. Azt írták, vasárnap befejeződik az erőmű július 29-en meghibásodott G3-as blokkjának javítása és valamennyi szükséges ellenőrzése. A közleményben emlékeztetnek, július 29-én a G3-as blokk tervezett indítása során egy speciális tömítési alkatrésznél észlelték a műszaki rendellenességet. Horváth Péter, a Dunamenti erőmű vezérigazgatója közölte, a meghibásodást időben észleltük, a blokkot pedig a protokollnak megfelelően biztonságosan leállítottuk. A szükséges alkatrész rendelkezésre áll, kollégáink felkészültek a javításra, és a hétvégén is folyamatosan dolgoznak. A jelenlegi ütemezés szerint vasárnapra valamennyi szükséges munkát és ellenőrzést elvégzünk, így a G3-as blokk ismét termelheti az áramot. Az erőmű többi egysége ez idő alatt is zavartalanul működik, fogalmazott a vezérigazgató. A G3-as blokk átmeneti kiesése 380 megawatt teljesítménycsökkentést jelent a hazai áramtermelésben. Felhívást tett közzé hivatalos Facebook oldalán csütörtökön Heringes Anita, Paks polgármestere. A városvezető a paksi atomerőmű teljes leállítására reagálva azt írta, ez a lépés nem csak az országot érintő energetikai kérdés, hanem Paks városában a melegvíz ellátást is nagyban befolyásoló tényező lehet. Hozzátette, péntekre egyeztetést kezdeményeztek a szolgáltatóval, bár nem a város adja a melegvíz szolgáltatást a lakótelepen, de a városvezetésnek ilyenkor feladata átgondolni, koordinálni és segíteni a szolgáltatóval közösen a megoldást. Heringes Anita a kérdésben a mai napra ígér további tájékoztatást. A nyár a szabadságok mellett a táborozásokról is szól. Pakson júniustól augusztus végéig számtalan tábor lehetőség közül válogathatnak a szülők és a gyerekek. Július utolsó hetében tartotta a Paksi Csillagsótánc Egyesület artista táborát a Csengeiben. Nagy Ildikó egyesületvezető, Tóth Katalin akrobata edző és Sebestyén Béla artista művész irányításával 30 gyermek, 4 és 12 év közötti fiatal sajátította el és gyakorolta az akrobatikus elemeket. Sebestyén Béla akrobata edző elárult a rádiónknak, hogy 2027-ben jubileumra készül a Paksi Csillagsótánc Egyesület, ugyanis jövőre 25 évesek lesznek.
3: Több éve vagyok a Csillagsótánc Egyesület akrobatika edzője, már 24 éve működik, és nagy erővel készülnek a következő évi jubileumi műsorra. Valójában ez egy sótánc egyesület, ugye most már olyan nagy a konkurencia a táncosoknál is, hogy sok akrobatikus elemet vetnek be, és ezért volt szükség arra, hogy a gyerekeket erre is tanítsuk. Ebbe az évben ugye 30 gyerek gyűlt össze ebbe az egyhetes táborba, a kezdőtől egészen a középhaladóig. Van 4 éves kortól egészen 12 éves korig. Naponta 3 edzés van, közben van 10 órai, közben van ebéd, statikus akrobatikára, dinamikus akrobatikára, itt van még hajlékonyság és ügyességi gyakorlatok is, amiket mind be fognak tudni majd építeni a programjukba.
2: A 11 éves Vas Fanni 8 éve csillagsózik. A Rákóczi iskola 6. osztályos tanulója rádiónknak elmondta, nagyon megkedvelte a táncot és annak minden elemét.
4: Én nagyon szeretek itt táncolni, akrobatikára és táncra is járok minden héten. Olyan feladatokat tanulok meg, amit még eddig nem tudtam, és az edzők segítségével így sokkal jobb, mert ők bíztatnak, segítenek, és így sokkal jobb. Bátorságom is jobb így.
5: Milyen elemeket gyakoroltok?
4: Hát bogni, cigánykerék, orábel, szaltót is csináltunk tegnap, fejenállás, a földön is szoktunk, a levegőbe is csinálunk elemeket. Nagyon sok barátom van, a legtöbb embert ismerem, most is ismertem meg, mert akik újak jöttek, velük is tök jól összebarátkoztam, mert én egy ilyen barátkozós fajta vagyok. A legjobban ebbe a táborba a délutáni dolgokat szeretem, mert először van egy pihenő, ott kidobózni szoktunk, utána pedig edzünk, és olyankor már sokkal jobb, mert kicsit előtte pihentünk, és így újra tele vagyunk energiával.
2: Jövő héten a Paksi Csillagsótánc Egyesület tánctábort rendez a Csengeiben fiataloknak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 11 perc van, július 31-e péntek, ez itt a Paks FM, azon belül pedig az élesztőt halljátok. Hello mindenkinek, folytatódik a fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót és a zenéket. Először is az All Saints halhatatlan Rocksteady-e szólt egyenesen 2006-ból, utána pedig a Barabás Lőrinc Electric-től hallhattuk ezeket a felvillanyozó beateket. A Cool House-t hallottátok 2008-ból. Epic. Ja, epic vibe-okkal indul ez az óra is, és nagyon érdekes dolgok várhatóak itt a közel jövőben is, amennyiben még ebben az órában, sőt hamarosan, perceken belül jelentkezni fogok hamisítatlan Pál Figati-féle tudósítással, utána még egy kis hírek következik majd, aztán elképesztő beszélgetésekben lesz itt részünk a Paks FM stúdiójában. Hol Messengeren, hol pedig itt élőben történő beszélgetéseket hallhattak majd különböző változatos témákról. Na minden esetre a kemény tények a következőek, jelen pillanatban 25 Celsius fok van odakint, és csak melegszünk, és csak melegszünk, és csak sütni fogok, na, folyamatosan egészen 37 fokig meg sem állunk, ez már délután esedékes lesz, brutális kánikula van, narancs figyelmeztetés van kiadva a hőségre, és az elkövetkezendő kb. Egy hétben ez lesz a szitu, úgyhogy ilyesmire készüljetek, sőt a 40 fok is se lesz elképzelhetetlen itt az elkövetkezendő napokban, főleg vasárnaptól elkezdve, jövő hét szerdáig kb. Egy kőkemény hőhullámnak vagyunk itt a részesei, és ez abszolút megterhelheti a szervezetet, mint ahogy az időkép.hu is írja. Igen, erre készüljetek fel, hidratáljátok magatokat, okvetlenül ígyatok rengeteg vizet. Én ezt tudom minden tanácsolni a stúdióból. Egyébként pedig a mai napon, július 31-e lévén Oszkár, Ilona, Helén, Germán és Bató nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely a nőző névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Különleges napfogyatkozás is érkezik, amiről már beszámoltam, hogy augusztus 12-én részleges napfogyatkozás figyelhető majd meg az esti órákban, ráadásul pont a nap lemente óráiban, ami elképesztően gyönyörűnek ígérkezik. És nézzük csak, igen, a tegnapi meccs morgójára Harmad Gabi kolléganőnknek a rövid összefoglalóját hallhatjátok majd most. Azt mondja, hogy azt írta nekem, hogy a paksi fiúk tegnap megmutatták, hogy egy jóval erősebb ellenfelet is képesek megszorongatni. A Paksi FC 2-2-es döntetlent játszott Athénban a Panathinaikos ellen az Európa Konferencia Liga selejtező második fordulójában. Ezzel összesítésben 4-3-ra kikapott a görög csapattól. Bár a csapat idei európai szereplésének ezzel tegnap vége szakadt, hiszen érvényesült a papírforma, de ezt a meccset is jó volt nézni, csak úgy, mint a hazai paksi selejtezőkört, még ha a végeredménynek annyira nem is örülünk. Ezúton is gratulálunk a fiúknak. Harmad Gabi hozzászólását hallottátok a tegnapi meccsel kapcsolatosan. Mindjárt jelentkezek egy hamisítatlan Pál Figati-féle tudósítással, de most hallgassunk egy kis zenét. Sky következik a What's Wrong With Me, de különleges módon Novel Vogue 2008-as remixében. Ők természetesen fogják ezeket az ilyen főként 80-as évekbeli új hullámos vagy post-punkos számokat, és csinálnak belőlük egy elképesztően vibe-os bossa nova számot, latin jazzes hangulattal, úgyhogy most ez következik a Novel Vogue felejthetetlen előadásmódjában, és aztán jövök vissza. Let's go!

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: A siklóernyőzés csodás élmény, lélegzett elállító kilátással. Fejl Kornél 7 éve siklóernyőzik, és ő is ezt vallja. Évek óta versenyezés, amely fejlődését is nagyban szolgálja. Idén a távrepülő magyar bajnokságon bronzérmes lett, így a válogatott tagjaként kvalifikálta magát a VB-re. Fejl Kornéllal Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
2: Én már 7 éve repülök siklóernyővel. Most volt a siklóernyős távrepülő magyar bajnoksága, sikerült fölállnom a dobogó harmadik fokára, nekem ez egy óriási siker. Kezdetek onnan indultak, hogy igazából én kitesurföztem nagyon sokat előtte, meg síeltem, és az egyik barátom kapott ajándékba egy ejtőernyős ugrást, ami egy más téma, de ott láttuk föntről a Balatont, meg a tájat, és mondta, hogy igazából elmehetnénk kipróbálni ezt a siklóernyőzést is, van erre lehetőség Magyarországon, nem is volt drága a képzés. És úgy voltam vele, hogy igazából nem ismertem a sportot, de jól megvoltam a saját dolgaimmal, de úgy voltam, hogy nyitott vagyok, nézzük meg, és aztán úgyis megcsináljuk a képzést, aztán elválik, hogy egyáltalán tetszik-e. Hát nagyon gyorsan kiderült, hogy azért ez egy hihetetlen sportág, tehát kb. Egy darab szatyorral a fejünk fölött le lehet repülni több száz kilométert, és amikor kiderült, hogy Budapesten is ezt lehet helyben gyakorolni, vagy akár onnan távokat repülni a Velencei tóig, akár vagy a Balatonig, akkor hamar elhatároztuk. Igazából a testvérem is részt vett ebben a képzésben, és mind a ketten vettünk is egyből felszerelést.
3: Tehát 7 évvel ezelőtt jött a nagy szerelem, azóta már versenyeken is indulsz, komoly eredményeket is elérsz.
2: Ugye az a specialitása ezeknek az időjáráshoz kötött sportoknak, mint a kájt is, meg a siklóernyőzés is, hogy nem mindegy, hogy mikor ér rá az ember, tehát akkor kell ráérni, amikor erre alkalmas idő van. Emiatt úgy kell szervezni az embernek a teljes életét, hogy szabad tudjon lenni, hogyha kell. Hát ugye sokféle szakág van ebben a sportban is. Én távrepülő versenyeken veszek részt, igazából már az első évemtől kezdve, ahol nagyon sokat lehet fejlődni, mert ott vannak a legjobb pilóták, lehet velük mindig beszélgetni, összehasonlítani az aznapi teljesítményeket. Én azt mondom, hogy érdemes minél előbb elkezdeni versenyezni, mert az nagyon meggyorsítja a fejlődési görbét. Olyan egy ilyen verseny, mint egy ilyen edzőtábor, tehát akkor mindenki azért megy oda, hogy egy hétig csak repüljön, ott az embernek megmondják, hogy mi a feladat, bárhol leszáll, összeszedik, ugye kis buszokkal az népet, szóval igazából semmire nem kell koncentrálni, csak repülni kell.
3: Magyar bajnokságon ugye bronzérmes lettél, közeledik az Európa bajnokság, hogy mind készülsz erre, és bent vagy ugye a keretben, mikor lesz maga a verseny?
2: Idén először sikerült kvalifikálnom magam a válogatottba. Az úgy néz ki, hogy a korábbi versenyeredmények alapján lehet bekerülni a világranglista top 10-e a magyar válogatott keret, és a top 20 a tartalék, és a tavalyi legjobb versenyszezon alapján 13. lettem, így sikerült várólistáról bekerülni a csapatba. Nagyon szerencsés volt a felkészülés idén nekem, mert részt vettem a francia nemzeti bajnokságon a magyar csapatkapitánnyal együtt a francia Pirineusokban, ami egy gyönyörű hely, és ott a világ legjobb pilótáival tudtam gyakorolni, hogy a franciák a legjobbak, és az a nemzeti bajnokság is ott volt Macedóniában, Krusevóban, ahol most az Európa bajnokság lesz, úgyhogy igazából elég jól ismerem a helyet, most voltam újra, már negyedjére ott, igazából minden adott, és 2 hét múlva megyünk, augusztus 10-től 19-én. Ez egy hosszabb verseny, tehát itt 9 vagy 10 napon is repülünk, nem csak 6.
3: Hát majd mindenféleképpen, ha mész, akkor mindenféleképpen várunk majd egy beszélgetésre az ottani élményeiddel kapcsolatban, és mi az, ami megfogott ebben a sportban? Tehát odafentről látni a világot, a szabadságérzés, tehát ezek azok, amik tulajdonképpen gondolatilag bennem vannak, hogy emiatt szerethető talán.
2: Igen, köszönöm. Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy gyere el és megmutatom, mert tandemban egy repülés keretében, hiszen erről lehet beszélni, de igazából ezt át kell élni, nem lehet szavakba önteni. Úgy lehet elképzelni, hogy az ember ül egy fotelban, és így vetítik elé a tájat. Megáll az idő, sokszor karnyújtásnyira madarakkal együtt emelkedünk a felhőkig, 2-3 ezer méter magasságba, és akkor onnan így összeállnak a dolgok, így a természetnek a mintázatai, a meteorológia meghatározza ezt a sportot. De amikor egy kristálytiszta napon mondjuk kalocsán kiemelkedek, akkor körbe látom a meccseket, a vértest, a budai hegyeket, vagy akár a Mátrát, és alattam meg kanyargó Dunát, a horizonton a Balatont, akkor egy ilyen óriási egységélményt lehet átélni.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel.
1: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Nem vagyok benne biztos, hogy Polgár Judit mondjuk ebből a szempontból egy súlyt képviselt volna, de lehet.
3: Sokkal intelligensebb,
2: lehet,
3: sajnos
2: lehet, azok, intelligens nő.
3: Sokkal intelligensebb, mint akikkel szóba kellett volna. Álljon, bocsánat. Tehát elnézést kérek mindenkitől, főleg a kivételektől, de bárkivel felvenni a...
2: Az biztos, hogy nagyon intelligens.
4: Csak egy mondat. Én úgy gondolom, hogy Polgár Judit hozzáállása is, hogy végül is visszalépett. Ez pontosan arról szól, hogy egy nagyon jó köztársasági elnök lett volna.
2: Egyébként európai abszolút, ahogy gondolkodott ebben a kérdésben.
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
6: Készen állsz a nyár legforróbb leározására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leározás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Csütörtökön Magyar Péter Facebook oldalán tett bejelentést a paksi atomerőmű leállítására vonatkozóan. A miniszterelnök elmondta, az erőmű termelésének leállítása jelentős kiesést jelent a folyamatosan növekvő energiaigény biztosításában.
8: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először, várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény. A Duna vízszintje eddig 2018-ban volt a legalacsonyabb Paksnál, mínusz 97 cm. Ehhez képest jelenleg mínusz 121 cm, és a vízügyi előrejelzések szerint az előttünk álló hetekben tovább fog csökkenni ez a vízszint, így rövid távon bizonyosan nem várható a paksi atomerőmű újraindítása. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ugyan ilyen leállításra még soha nem került sor, de ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik.
7: Magyar Péter a kialakult helyzet okaként többek mellett az előző kormányzat elmaradt beruházásait is megjelölte. Elmondta, az új paksi szivattyútelep kiépítése, mely egy 10 milliárd forintos beruházással megvalósulhatott volna, megakadályozhatta volna az atomerőmű leállítását. Magyar Péter hangsúlyozta, a legfontosabb most, hogy a következő hetekben az ország energiaellátása megfelelően biztosítva legyen, ehhez pedig a lakosság is nagymértékben hozzá tud járulni.
8: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan, ahogy említettem, a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb koraesti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. És ahogy tegnap is jeleztem, nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
7: Csütörtök délután az MVM Paksi Atomerőmű ZRT weboldalán közölte, a Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése. Hangsúlyozták, az atomerőmű szakemberei 24 órában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát fenntartsák. Az élő környezetért felelős miniszter csütörtöki Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, automosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását, írja az MTI. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami víziközműtársaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írja a miniszter.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
7: Görögországban lépett pályára tegnap este a Paksi FC. Az NB1-es futballcsapat a Konferencia Liga selejtezőben második meccsét játszotta le a görög élvonalbeli Panathinaikos együttesével. A találkozó rendkívül kemény küzdelmet hozott a két csapat között. Az első gólt a Paks tudta megszerezni a 35. percben Pető Milán által. A görögök a 44. percben egyenlíteni tudtak, így a félidő 1-1-es részeredménnyel zárult. A második játékrészben ismét a Paks tudott előbb kapuba találni, az 57. percben Györfi Milán tudott gólt lőni a görögöknek, akik végül a 85. percben egyenlítettek. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel zárult, ami a két csapat első mérkőzésének 2-1-es görög győzelmével a Panathinaikosnak elegendő volt a továbbjutáshoz a Konferencia Ligában. A Paks így egy igen kemény találkozót követően búcsúzott a nemzetközi sorozattól.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: AXFM reggeli ébresztő műsora.
1: Szóval folytatódik az élesztő, és két vendégem is érkezett a stúdióba. Kóti Lóránttal, a Rosszatom Magyarországi Kommunikációs vezetőjével beszélgetünk. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: És itt van velünk Jeremejev Marcell is. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, jó reggelt!
1: Szervusz! Méghozzá abban azon az apropón vagy itt, hogy ismét a Tudás Jégtörője nevű hajó fog elindulni az északi sarkra, és ebben az expedícióban ezúttal te is részt veszel, ugyanis van ennek egy ilyen versenye, egy ilyen nemzetközi versenye, amit te lettél a nyertes, és a díj pedig nem más, mint ez a teljesen egyedülálló lehetőség, hogy meglátogasd az északi sarkot. Beszéljünk egy kicsit a versenyről, majd kicsit később rátérünk a te személyedre is, mert hogy rengeteg mindennel foglalkozol, egy igazi polihisztor volt, ahogy Lórántal itt beszéltünk a hátad mögött a beszélgetés előtt. Nagyon sok mindennel foglalkozol, rengeteg területen egy igazi ász vagy. Beszélgessünk most egy kicsit erről a versenyről először. Tehát milyen feladatok voltak egyáltalán, hogy zajlott ez az egész?
3: Hát ez a verseny ugye online volt az egész, több fordulós volt. Amikor megtudtam, hogy létezik az a verseny, akkor neveztem is egyből, mert mindig így csinálom. És ugye az első forduló, amikor elkezdődött, akkor ott az volt a feladat, hogy feladatválasztós kérdések voltak. Négy válasz lehetőség közül kellett egyet választani. Volt a kérdés, és ki kellett választani, melyik a helyes válasz. Uh-huh. 30 ilyen kérdés volt. Volt rá egy óránk, de hogyha 30 perc alatt végeztünk, az plusz 5 pont volt. Úgyhogy szerintem sikerült is, hogyha jól emlékszem, ilyen 29 perc valamennyi pont így beadtam. Uh-huh. Úgyhogy sikerült. És akkor utána a második fordulóban webináriumokat készítettek szakértők, ilyen fizika, biológia, a verseny témájával kapcsolatban, ez a fizika, biológia, mindenféle, az északi

0: a világot.
1: Igen, és ez a videó, mint ahogy megosztottad velünk, egy nagyon-nagyon érdekes alapötleten nyugodott. Mi is volt maga a videónak a témája?
0: Hát igen, próbáltam egy hétköznapi tárgyal bemutatni, egy homokórával ezt az egészet, hogy ugye homokórának a felső része az még széles, és én azt a szélességet arra próbáltam beállítani, hogy ez a mérete ugye a tárgyaknak, vagy az eszközöknek, amiket használhatnak a emberek, és ahogy esik le a homok, megy az idő, így változik az idő, így összeszűkül a homokóra is, és összemegy a méret, de közben meg a teljesítményük nő. Aha. És például még van egy még köznapi témában, ami nem teljesen atomenergiával kapcsolatos, de például egy floppy lemez, ami ilyen tenyér méretű volt még, és hogy az valami 2,4 megabájtot bírt kb.
1: Igen, és majdnem 3 képre elfért.
0: Igen, kb. Igen, és most meg már ilyen ekkora SD kártyákra 64 gigabájtot, 256 gigabájtot rá lehet rakni, és igen, kb. Ilyesmi van az atomenergiával kapcsolatban is, ezzel a technológiával is.
1: Honnan jött neked ez a homokórás analógia? Ez csúcs. Tényleg ott a végén átfordul az egész.
0: Igen, volt segítségem, anyukám segített, ő adta ezt az ötletet, és neki így eszébe jutott, hogy ez mennyire jó ötlet lenne, és igazából innen. És akkor vettünk egy jó homokórát, hogy ez jól nézzen ki, és akkor úgy.
1: És akkor maga a videó hogy volt? Volt ilyen hangalámondás, vagy narráció? Úgy próbáltam megfogni?
0: Hát próbáltam minél több vágást használni, mint egy ilyen mai videó lenne. Többször volt benne a fejem is, hogy én ahogy beszéltem, ugye, és aztán a demonstrációnál, hogy mutattam a homokórát, akkor csak a kezem látszódott meg a homokóra, és felmondtam. Igen.
1: És oroszul, ugye? Hogy jól tudom. Igen. Most gondolkodtál azon, hogy ez vajon pluszpontot jelentette, hogy
0: hát nem oroszul, tudom.
1: De hát mondták, hogy angolul is lehet igazából. És egyébként maga ez a hajó, erről is beszéljünk egy kicsit, mert ez totál lebilincselő, hogy mi ez a projekt tulajdonképpen?
2: A Rosszatom immár 7. alkalommal szervezte meg a tudási jégtűrője expedíciót, és ez a 3. alkalom, amikor külföldiek is részt vehetnek. Első alkalommal 2024-ben egy magyar fiatalember járt az északi sarkon az első magyar diákként. Maga a projekt arról szól, hogy segíteni a gyerekeket egyrészt a pályaorientációban, másrészt a legfontosabb talán a tehetséges gyerekeknek a felkutatása, és utána pedig segíteni nekik pályát választani. Nagyon-nagyon sok információt kapnak az út során, amíg az északi sarkhoz érnek, és hát maga ez egy olyan élmény, ami nyilván meghatározza majd a későbbiekben nem csak a pályaválasztásokat, hanem az életüket is.
1: Igen, így van. Közben olvasom egyébként, küldtél nekem egy tájékoztatót erről az egész programról, hogy rengetegen neveznek erre egyébként.
2: Fantasztikusan népszerű.
1: Nagyon népszerű, igen.
2: Oroszországban több mint 70 ezeren.
1: Igen, 73 ezeren.
2: Gyerekek vettek részt, tehát minden egyes helyre tényleg több ezer jelentkező volt.
1: Igen.
2: És hát külföldön is egyre népszerűbb, a Rosszatom azokban az országokban, amelyekben a Rosszatom jelen van, illetve partnerei vannak, 22 országban több mint 5000-en jelentkeztek a versenyre. Úgyhogy közülük kerül ki összesen az a 50 résztvevő, akik aztán a fedélzetre lépnek augusztusban.
1: Igen. Igen, így is van egy kis statisztika, a legjobb eredményt elérő 27 oroszországi diák mellett 22 külföldi lesz idén a fedélzeten, és 65 fős lesz az összlétszám, a diákolimpiák győztesei is ott lesznek. Akkor viszont meg kell kérdeznem, hogy amikor már ott vagytok a fedélzeten, ott mi fog történni, Marci? Mégis hogy kell elképzelni ennek a hajónak az útját, ezt az expedíciót?
0: Hát beszéltem a Leventével, Varga Leventével, ő elmondta, hogy...
1: Az előző nyertes,
2: igen.
0: Ő beszélt egyébként, hogy mondta, hogy lesznek különböző előadások, hogy már előbb is elhangzott, amiket mi fogunk kiválasztani, melyikre szeretnénk menni, mert így egy idősában lesz több is, ha jól értettem. És igazából annyi, hogy előadások lesznek, és közben, vagy közöttük ilyen kisebb kísérletek esetleg előfordulhatnak, meg ugye a

0: Én szerintem majd a jeget fogom pásztázni nagyon sokat, hogyha lesz szabad időm, mert kíváncsi leszek, hogy látunk-e bármilyen állatot.
1: Aha.
0: Ilyesmi egyébként. Meg azt mondta, hogy voltak olyanok, hogy mondjuk este felé volt egy ilyen közös tér, és akkor ott lehetett együtt beszélgetni, vagy társasozni, vagy valamit csinálni.
1: Persze, hát nyilván ilyenkor sok hasonló gondolkodású összejönnek, akkor biztos esténként azért egy kis buli is előfordulhat, feltetőleg. Másrészt meg azon gondolkozom, azt mondtad, hogy egyszerre egy idősebben lesznek előadások, és akkor mindenki kiválasztatja, hogy mire
0: hát,
1: szeretne.
0: Hát, ha jól értettem, igen, be kell iratkozni rájuk, aha, hogy beírod magad, és akkor oda.
1: És gondolom ez így annak a függvénye, hogy kit milyen terület érdekel leginkább.
0: Hát
1: majd,
0: igen,
1: gondolom.
0: Igen.
1: Te milyen előadásokat fogsz látogatni?
0: Hú, hát még nem tudom, hogy milyenek lesznek, de igazából nekem minden jöhet kb. Minden érdekel. Majd meglátjuk, de nem is tudom. Biológia talán.
1: Biológia?
0: Igen, esetleg.
1: Az nálad egyébként ugye a fő, mert hogy
0: említettük,
1: hogy...
0: Ház vagy kémia, de mindegyiket szerettem igazából, így nincs annyira nagyon kedvencem, mindegyiket szeretem tényleg.
1: Lóránt mondta, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy te nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozol egyébként még ezen kívül. Mesélj ezekről a dolgokról.
0: Hát igen, nagyon különböző területekről foglalkozom mindenfélével, zenélek.
1: Wow.
0: 10 éve kb. Komoly zenélek. Akkor versmondókon is voltam, sokat nyertem is, röviden voltam bújaikon, abból is természettudományi, vagy magyar, mindenféle. Voltam matematika versenyen, igen, így kb. Meg horgászom is, versenyhorgászom is.
1: Még mindezek mellé, igen.
0: Ja, meg a sakkot se felejtsük el. Igen.
1: Ne, abszolút ne felejtsük el a sakkot, még mindenképpen kellett ehhez a 15 dologhoz még egy 16. is. Fantasztikus. Azt szeretném megkérdezni, hogy nem tudom, mi az, hogy jön össze nálad, na jó, a horgászatot most nem is tudom, miért akartam felhozni, de még azon kívül a sakk, viszont a zene is, illetve még a természettudományos érdeklődés is. Ezek elég különböző dolgok, de azért közben egyébként van közük is egymáshoz.
0: Hát pont ezért, mert van köztük hasonlóság, és így igazából jó, hogy össze lehet őket hozni. Uh-huh. Igaz, hogy nem mindig könnyű, meg nehéz azt látni, hogy nem mindig megy minden egyszerre, és nem lehet mindent olyan szinten csinálni. De egyébként meg az van szó, hogy minden többet csináljak mindenből, de meglátjuk majd, hogy sikerül. Igen.
1: Komoly zenén belül milyen hangszeren játszol először is?
0: Klarinétozol.
1: Klarinétozol. És melyik? Nem tudom, vannak olyan előadók, vagy zeneszerzők, akik, vagy olyan korszak, ami vonz?
0: Hát van egyébként, például van Feidman, ő egy nagyon jó klarinétos volt. Uh-huh. A mostani egyik tanáromnak, ő is neki egyik nagy kedvence. De egyébként tanáraim őket szeretem nagyon, meg őket. Zenei korszakom kedvencem talán, nem is tudom, de ez lehet, hogy nem is annyira. Egy reneszánsz én igazából.
1: Reneszánsz, persze. Hát igen, ez mondjuk nem csoda egyébként, egy valódi polihisztorként nyilvánvalóan a reneszánsz korszak az, ami igazán vonz. Mikor fog történni a hajós utazás?
0: Maga az út?
1: Az út, igen.
0: Murmanszkból? Mikor is? Most már összekavarodtam. Talán augusztus 1-e, vagy nem? Vagy akkor már ott leszünk.
2: Augusztus elején érkeznek ki a résztvevők, és utána indulnak valamikor 10-valahanyadikán, 12-én. A pontos dátumot én sem tudom még megmondani. Általában úgy szokott lenni, hogy 10-én, 12-e körül indulnak, és 10 nap az út oda-vissza, tehát olyan 20-a, 22-e körül érnek majd vissza.
1: Wow.
2: Ennyire még nem tudom a pontos indulási dátumot.
1: És honnan indul? Mit mondtatok?
2: Murmansz kikötőjéből, ez egy észak-oroszországi kikötő, ott van a Rosszatom atommeghajtású jégtörőjének a bázisa, és hát ez a hajó, amely majd viszi a gyerekeket, ebből a kikötőből indul, és oda is érkezik vissza 10 nap múlva.
1: Úristen, és mivel jégtörő hajó, azért lehetséges, hogy lesznek olyan szakaszok, ahol éppen...
2: Feltétlenül ezt az északi sarkhoz közeled, de ott már összefüggő jégmezők vannak, tehát törni fogja a jeget, és hallani fogják a résztvevők azt a jellegzetes éjszakás hangot, amikor ugye a jégtörőnek az orra és a jég egy ilyen nagyon sajátos csengő hangot ad ki, úgyhogy érdemes majd, hogyha készítesz róla a videót, ezt is valahogy megörökíteni ezt a hangot, ez fantasztikus.
1: Illetve az utazás után is várunk vissza a stúdióba, mert kíváncsiak lennénk a beszámolódra.
0: Jó,
2: elmondta Marcel, hogy készít majd blogot is, illetve nagyon jó fotóz, illetve videóz, úgyhogy
1: dokumentálod.
2: Dokumentálja, nagyon nagy örömmel veszük mi is majd, megmutatni másoknak is ezt, mert
0: nem egy unikális lehetőség.
1: Igen, jó lesz a te szemszögedből látni majd az ottani dolgokat. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk a sikereidet, és gratulálunk egyébként ehhez a fantasztikus utazáshoz. Sok sikert kívánunk, és jó utat.
2: Érezd jól magad.
0: Ja. Köszönöm szépen.
1: Aztán gyere vissza a stúdióba, és mesélj el mindent.
0: Persze. Jó, persze.
1: Na, mi pedig zenével folytatjuk tovább, aztán jövök vissza.

0: műsorát folytatjuk az élesztővel. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Az izmokat újjá tudjuk építeni, viszont a hallásunkat nem. Ezzel is foglalkozni fogunk következő tudományos magazinunkban, és azzal is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészséges-e, vagy egészségesebbek-e, mint az állati eredetűek. És még két témával jövök. Olyan büszke a 20. illetve 21. század embere a technológiai újításaira és a kommunikációs hálózataira, az interneten át a videócsetelési lehetőségeken keresztül. Egy új dokumentumfilm viszont azt mutatja be, hogy a természet bizony már megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik benne. Erről is szó lesz, illetve az adattudósok zsenialitásáról is, akik hetekkel ezelőtt megjósolták, megtippelték természetesen, tudományos alapon bizonyítva, hogy bizony Spanyolország fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. És Traszter Andi vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Új elnököt választottak az MVM ZRT igazgatóságának és felügyelőbizottságának élére, továbbá új tagokat is választottak mindkét testületbe, közölte a társaság csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A tájékoztatás szerint július 29-től Tóth Andrást az igazgatóság tagjává és egyben elnökévé választották meg. Az új elnök a poszton Bertalan Zsoltot váltja, aki továbbra is tagja marad az igazgatóságnak. Az igazgatóság tagjává választották Borbély Edét, Réti Ádámot, Kis Fleischmann Évát, Pekarik Gézát és Gábor Jáni Szabó Szabolcsot. Az igazgatóságból július 28-án visszahívták Horváth Péter Jánost és Fazekas Lászlót. Zolnai Juditot az MVM ZRT felügyelőbizottságának tagjává és elnökévé választották határozatlan időre. A felügyelőbizottság korábbi elnökét, Török Sándort visszahívták tisztségéből és tagságából is. A felügyelőbizottságba megválasztották Kupa Mihály Dénest, Tarjányi Krisztinát, Zsoldos Ivánt, Bajó Regina Alexandrát és Szabó Krisztián, írja az MTI. Atomenergia nélkül maradt Románia, miután a Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön leállította az ország villamosenergia szükségletének 20%-át fedező csernavodai atomerőmű 2. számú reaktorát is, közölte román sajtóinformációk alapján az MTI. Az 1. számú reaktort kedden kapcsolták le az országos energiahálózatról. Az 1400 megawattos erőmű hűtőrendszere a Duna vizét használja, amelynek hozama a több éves átlag felét sem éri el. Szakemberek szerint augusztus 3-áig Románia az esti csúcsidőben 500 megawattos, az augusztus 4-e és 9-e közötti időszakban pedig 1000 megawatt feletti energiadeficittel szembesülhet, amit importból kell fedeznie. Felhívást tett közzé hivatalos Facebook oldalán csütörtökön Heringes Anita, Paks polgármestere. A városvezető a paksi atomerőmű teljes leállítására reagálva azt írta, ez a lépés nem csak az országot érintő energetikai kérdés, hanem Paks városában a melegvíz ellátást is nagyban befolyásoló tényező lehet. Hozzátette, péntekre egyeztetést kezdeményeztek a szolgáltatóval, bár nem a város adja a melegvíz szolgáltatást a lakótelepen, de a városvezetésnek ilyenkor feladata átgondolni, koordinálni és segíteni a szolgáltatóval közösen a megoldást. Heriges Anita a kérdésben a mai napra ígér további tájékoztatást. 4 tűzeset és 4 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak július 29-én szerdán, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A tűzesetek mindegyike szabad téren keletkezett, a műszaki mentések közül 2 alkalommal pedig közlekedési balesethez riasztották az egységeket. 200 négyzetméteren égett építési törmelék, tarló és farakás szerdán délután Dunaföldváron a Vágóhíd utcában. A tűzesethez a dunaújvárosi, a sárbogárdi és a solti hivatásos, valamint a dunaföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 6 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A beavatkozást egy helyi erőgép is segítette. Egy műszaki hibás mezőgazdasági jármű pótkocsijának ütközött egy személyautó szerda este Simontornyán a 6317-es számú út 39-es kilométerénél. A baleset helyszínére a sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a személyautót. Az eset kapcsán személysérülésről nem adtak tájékoztatást a hatóságok.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Görögországban lépett pályára tegnap este a Paksi FC. Az NB1-es futballcsapat a konferencia liga selejtezőben második meccsét játszotta le a görög élvonalbeli Panathinaikos együttesével. A találkozó rendkívül kemény küzdelmet hozott a két csapat között. Az első gólt a Paks tudta megszerezni a 36. percben Pető Milán által. A görögök a 44. percben egyenlíteni tudtak, így a félidő 1-1-es részeredménnyel zárult. A második játékrészben ismét a Paks tudott előbb kapuba találni, az 57. percben Györfi Milán tudott gólt lőni a görögöknek, akik végül a 85. percben egyenlítettek. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel zárult, ami a két csapat első mérkőzésének 2-1-es görög győzelmével a Panathinaikosnak elegendő volt a továbbjutáshoz a konferencia ligában. A Paks így egy igen kemény találkozót követően búcsúzott a nemzetközi sorozattól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítés.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: És már is folytatódik az élesztő. Fantasztikus vendégeim vannak itt a vonalban. A Crazy Little Queen, Queen Tribute együttes két tagját is sikerült itt mikrofon végre kapnunk, ugyanis Giorgioval, az énekessel és Balikó Tamással, a billentyűs vokálossal fogunk beszélgetni. Jó reggelt, sziasztok!
2: Szia, szia!
3: Hello, szia!
1: Egy totális mérföldkő, mondhatom így, mérföldkő fellépésen, koncerten vagytok túl?
2: Abszolút.
1: Ez így mondható, nem? Ugyanis...
2: Teljes mértékben.
3: Ha volt eddig fontos fellépés az életünkben, akkor már ez volt az, hogy mondhatjuk így.
1: Igen, egy totál rendhagyó, egy szimfonikus fellépésetek volt, nem is véletlenül, méghozzá a 40. évfordulója van a Queen totális, szintén egy mérföldkő koncertjének, ami Budapesten volt, és annak apropóján ti egy különleges szimfonikus előadással készültetek fel. Hát ti nagyon rutinosak és nagyon profik vagytok. Mégis itt most itt adáson kívül azt mondtátok, hogy azért volt egy hihetetlen izgalom, egy totálisan jogos izgalom, ami elfogott titeket. Meséljetek erről a koncertről, a körülményeiről. Ez 27-én volt, ugye, hogyha jól tudom.
2: Igen, ez most hétfőn volt, ugye pontosan, napra pontosan a 40. évfordulón jártatunk a Queen Symphonic műsort a szolnoki szimfonikusokkal. Ezt a műsort nem először játszottuk, ezt 3 éve játszunk együtt a szolnoki szimfonikusokkal, a Lőrinc Judit operaénekesnővel és a Balogh Sándorral.
3: Aki a karmesterünk, meg a hangszerelünk, meg a zenei atya úristenünk.
2: Így van. De ez volt a legnagyobb mértékű, legnagyobb léptékű, legizgalmasabb koncert, amit így ebben a formációban csináltunk, és hát ez már önmagában is olyan, hogy amikor hatalmas kijelző, a Budai Vár Oroszlános udvarának a gyönyörű környezete van, hihetetlenül nagy presztízsértékű helyen, emberek között vagy, ott már eleve azért az ember egy picit jobban izgul, pláne, hogy azért, akik oda jönnek, és a 40. évfordulót ünneplik, és valószínűleg hozzánk hasonló nagy queer rajongók, de hát ilyenkor mindig történik egy-két kis zenei, kis apróság, amire az ember közben próbál egymásra odafigyelni, és olyan dolog történik, ami kifele talán nem is hallatszik, vagy látszódik, de mi megijedünk, hogy na, itt most vajon el fogunk tévedni, nem fogunk eltévedni esetleg az izgalomban, de hál' Istennek semmi kifele látható dolog nem történt.
1: Igen, kifelé nem, hát belülről persze teljesen más mindig ez. Egy nagyon-nagyon nagyszabású, és de egyben meg egyébként amúgy a helyszín miatt egy egészen bensőséges dolognak is tűnt ez így már a képek alapján. Tehát, hogy nem az a hatalmas, embertelen dolog volt, hanem tényleg itt olyanok gyűltek össze, és koncentrálódtak, akiknek a Queen rengeteget jelent. És ami azt illeti, ez az elképesztő videóüzenet, amit már harmadszorra fogok végignézni, egyenesen Sir Brian May-től személyesen, aki megemlékezik egy videóüzenetben erről a koncertről, a körülményeiről, és rólatok is, hiszen rólatok is beszél erről a különleges koncertről. Ti ezt hogy éltétek meg? Hogy történt egyáltalán ez a videóüzenetes téma?
2: Hát ugye a Hegedűs László volt a fővédnök ennek az eseménynek, aki egyébként anno 86-ban ezt az egész nagy népstadionos Queen koncertet tető alá hozta. Igen. Neki köszönhetjük az ő szervezésének ezt az egészet. Ő a mai napig fenntartja a kapcsolatot a Queen-nel, azon belül is a Brian May-jel, és ő felvette a Brian May-jel a kapcsolatot, elmesélte neki ezt, hogy mik itt a tervek. Még egy pár pillanatra az is felmerült, hogy még talán...
3: Egy pici álomszerű pillanatig még az is benne volt a paktiból, hogy esetleg nem csak videóüzenetben jön a Brian May, hanem személyesen. De az már túl szép lett volna, hogy igaz legyen.
2: De hogy az volt, hogy a hajlandóság állítólag meg volt részéről, de azért, hogy kárpótoljon minket, azért, hogy nem jön, ezért ezt a hihetetlenül kedves és tényleg szívhez szóló üzenetet küldte, amiben végig veszi azt, hogy hogyan jött össze annó 40 évvel ezelőtt az ő koncertjük, és név szerint említ a szolnoki szimfonikusok mellett minket, a Crazy Little Queen-t, ami egy olyan dolog, hogy hát azért a világ legismertebb és legjobb gitárosa, az ember zenekarát a nevére, a szájára veszi, az nem nagyon gyakran történik meg senkinek az életében.
3: Igen, és ezért volt, hogy hiába voltunk nagyon mérgesek rá, hogy nem jött személyre.
1: Igen, jó, tehát gondolom akkor az üzenet visszafelé az úgy is történt, hogy ugyanezt nem fogjuk elfelejteni neked, hogy nem jöttél el, de azt sem fogjuk elfelejteni neked, hogy helyette küldted ezt az üzenetet. Igen, voltak ebbe a videóba bevágva korabeli felvételek is, mert hogy természetesen profin fel lett véve ez annak idején ez a Queen koncert is, és most dolgoznak már javában, hogyha jól láttam tőle a digitális hang és kép felújításon egyaránt, hogy hamarosan egy nagyon profi kiadvány lesz ebből, úgy gondolom, hogy nagyon látszott rajtuk egyébként azon a néhány snitten, amit itt most bevágtak az akkori koncertjükről, hogy jól érzik magukat kicsit, mint hogyha meg is lennének illetődve, hogy Magyarországon ennyien szeretik őket, de hát egy nagyon emlékezetes show volt az. Most meséljetek egy kicsit arról, tehát szimfonikus zenekarral együtt játszani, mert ugye ti abban a klasszikus rock felállásban játszotok, a Queennek a felállásában. Milyen így rákészülni? Ugye már össze vagytok szokva akkor a szólnoki, akkor ezek szerint, de mégis miben más a felkészülés egy ilyen, egy szimfonikus hangzással felütött koncertre?
3: Hát egyrészt ezt a szimfonikus produkciót, amit ugye Queen Symphonic-nak hívnak, ezt már 2023 óta csináljuk, és azért van mögöttünk most már egy, nem is tudom, egy ilyen 15-20 koncert körülbelül, tehát hogy azért mondhatni azt, hogy ez már benne van a rutin, meg benne vannak a kilométerek ebbe a dologba, de egyébként elsősorban abban nagyon más ahhoz képest, amit csinálunk, hogy normál esetben nem szoktunk azzal foglalkozni, hogy mondjuk egy gitárszóló milyen hosszú, vagy hogy milyen hosszan, vagy picit, tehát hogy minden egyes alkalommal el tudunk térni a dalok szerkezetébe attól, hogy mondjuk az előző este játszottuk, vagy ahogy általában szoktuk játszani, és ebben nincsen semmi probléma, mert egy 4-5 fős rockzenekar az bármikor, tehát csak nekünk kell alkalmazkodni magunkhoz. De itt arról van szó, hogy van mögöttünk egy 50 fős szimfonikus zenekar, megírt részekkel, és nagyon-nagyon pontosan el kell játszani azt, amihez meg van írva a szimfonikus hangszeret, ilyen hozzáadott zeneanyag, és abból, hogyha mondjuk az ember eltéved, abból komoly gondok vannak, tehát hogy abból nehéz kijönni. Ez nem tudom, hogy mennyire érthető, ahogy magyarázom, sokkal több odafigyelést és sokkal több fegyelmet igényel az egész, arról nem is beszélve, hogy ott vagyunk mi az egyszerű ilyen próbateremből jövő zenészek, és mögöttünk ott vannak ezek a képzett fantasztikus zenészek, meg ott van mögöttünk egy elképesztő zenei tudással megáldott karmester. Igen. Tehát hogy azért írunk, hogy nem irontsuk el az egészet.
2: Nehogy felsüljünk előttük.
1: Igen, igen. De hát ilyen egyrészt nem történt, másrészt pedig viszont arra lennék kíváncsi, visszatérve kicsit erre a szakmázgatós részére, hogy amennyiben egyébként amúgy élőben mégis megtörténne, hogy valamelyik őtök elcsúszik, rosszul lép be, vagy siet, vagy tényleg csak egy hely, ami mindig megtörtént.
3: Így van.
2: Egy kivégezzük ott helyszínen, és tovább megyünk.
3: Ezért van, hogy körülbelül a 80. ember van a zenekarunkban már.
1: Igen,
3: nem, egyébként azért kijavítgatjuk egymást, tehát már volt mindenre példa, mindenből ki lehet jönni, csak van, amiből nehéz.
1: Igen, de akkor ott még korrigálásra éppenséggel van lehetőség, hogyha...
2: Tehát, volt régen, a régi PC-ken volt az a turbógomb, tudod, igen, amivel lehetett a processzort gyorsítani, ilyenkor mindenki turbógombot benyom magán, és azonnal ilyen, mint amikor a Sherlock Holmes látja maga előtt a képleteket, meg stb., rögtön harmadfokú egyenleteket old a fejében, hogy találunk vissza oda, ahol kell lennünk. Hál' Istennek azért ritkán fordult ilyen elő, és mindig akkora volt csak a baki, ami bőven menthető volt.
1: Igen, és most itt ilyen nem is történt, ez nagyon-nagyon simán lezajlott akkor ezek szerint. Meséljetek egy kicsit a jövőről, milyen fellépésetek lesz még? Most volt egy Queen fesztivál is egyébként, ahol egy Freddie Mercury szobrot is felavattak. Akkor még egy picit erről, mielőtt még a jövőbeli terveket sorra vesszük, az milyen volt, az hogy éltétek meg?
3: Igen, ráadásul ez ezen a hétvégén volt, tehát hogy 4 koncertünk volt egymás után 4 napon keresztül, és ebből a hétvégén volt az utolsó, úgyhogy nem mondom, hogy nem maxoltuk ki a terhelhetőségünket. Ez volt a Balatonszemesi Queen tábor, ezt minden évben megrendezik a magyarországi Queen rajongók, a Queen baráti kör most már 33 éve, tehát ez egy nagy, nagy történelemmel rendelkező ilyen rendezvény, minden évben ott van Balatonszemesen, uh-huh. És most az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy egyrészt két este is játszottunk rajta, tavaly előtt is ott voltunk, de most két este is az záró koncert, tehát mondjuk azt, hogy a fő attrakció, uh-huh. és ráadásul ott volt velünk a szoboravatáskor, tehát a szoboravatásnál ott volt a Peter Freestone is, aki a Freddynek a személyi asszisztense volt 12 éven keresztül, tehát az élete utolsó 12 évében, és ez egy ilyen külön extra megtiszteltetés volt, hogy ő is ott volt, belenézett a koncertünkbe, sokat be, a Giorgio interjút is csinált.
2: Hétfőn is eljött egyébként a szimfonikus koncertre.
3: Úgyhogy...
2: Igen, tehát hogy a Peter Fisztonnal én még külön beszélgettem is, online formában is egy picit, illetve személyesen is nagyon sokat, egy hihetetlenül kedves ember, és nem csak személyi asszisztense, hanem jó barátja is
1: volt.
2: A Freddynek. És az például, tehát hogy visszatérve a Queen Fesztiválra és a szoboravatásra, én konkrétan ott álltam a Peter Fiston mellett, amikor a szobrot leleplezték, és olyan megható pillanat volt azt látni, ahogy ő ott áll, és az ő régi barátjára emlékezik. Tehát hogy az egy hihetetlenül erős pillanat volt, ráadásul az egyik kedvenc egyébként feldolgozása dal, ugye a Great Pretender, uh-huh. az Freddie Mercury-tól is ismerhető a dal, de ugye az eredetleg nem az ő dala, hanem tőle csak feldolgozás, viszont egy nagyon-nagyon-nagyon erős feldolgozás, és az egy hihetetlenül erős dal, ez a dal szólt közben. Hát én pityeregtem közben. Szóval tényleg egy hihetetlenül megtisztelő élmény volt az a mostani Queen táboron való játék, és az ott csak egyáltalán az, hogy ott lehettünk.
1: Igen.
3: Hát meg egyébként egy mindig baromi jó hangulatú rendezvény, tehát elképesztő jó buli, nagyon jó fej emberek, mindig nagyon oldott hangulat, és nagyon sok, és rettenetesen sokan voltak idén rajta, úgyhogy baromi jó volt ott játszani.
2: Meg mindig nagyon könnyű dolga van az énekesnek, abban az esetben nekem, mert hogy mindenki tudja a dalokat elejétől a végéig, ezért ha bármikor elfelejtem a szöveget, vagy meg se szólalok, igen, ők végig éneklik simán helyettem bárki ott a tömegből, szóval ilyen szempontból is nagyon szuper.
1: Most a Great Pretendert emlegetted, tehát hogy... Igen, tehát Freddie is egy olyas valaki volt, aki képes volt annyira magáévá tenni ezt a dalt, hogy abszolút ő rá asszociál az ember egyből, amikor meghallja. Még úgy is, hogy nem az ő dala, de hát az övé lett egyébként, mert róla szól, mert ő az, ő a nagy tettető igazából. Hatalmas figura volt, és a többiek is egyébként, tehát hogy szerintem mindannyian olyan részei voltak az együttesnek, ami nélkülözhetetlen volt. Ti, akik már játsszátok is a dalait, a Queen dalait, milyen, hogy változott számotokra meg ez a zene úgy, hogy nem csak hallgatói, nem csak befogadói vagytok, hanem aktívan létre is hozzátok mindig újra és újra azt a zenét, amit ők megírtak és eljátszottak annyiszor?
2: Alapvetően játszani ezeket a dalokat talán még jobb, mint csak hallgatni. Tehát, hogy ha változott, akkor az amúgy is hihetetlenül nagy szeretet, ami a dalok iránt van bennünk, az valószínűleg még megkétszereződött, vagy sokszorozódott, mert hogy nem csak az van, hogy egyszerűen tényleg jó ezeket a dalokat játszani, nem csak az van, hogy ezeket a dalokat kell is élőben játszani, és egy tribute zenekarnak szerintem ez kell, hogy legyen a célja, hogy az általa szeretett dalokat élőben elvigye minél több embernek, mert hallgatni kell ezeket a dolgokat, ugyanúgy, mint Beethovent is kell hallgatni élőben, a Queent is minél többet kell hallgatni élőben, de azért is hihetetlenül sok jó érzés kapcsolódik a játékhoz, mert hogy iszonyatosan nagy mennyiségű energia és szeretet az, ami ilyenkor minket is ér, uh-huh. kvázi ilyen betolakodóként. Az ő
3: pillanatokra megkapjuk azt a hatást, amit a Queen nek kéne kapnia azért, hogy megírta ezeket a dalokat, és az az öröm meg szeretet, amit az emberek éreznek emiatt, az bennünk.
2: Rajtunk csattan.
1: Igen, így is mondhatni. Hát igen, abszolút ez a helyzet, és most egy kicsit a tervekről gondolom, még be vagytok táblázva fellépések rendesen azért.
2: Abszolút, abszolút. Amikor abban a pillanatban, hogyha lesz egy picit több időnk, jön a világhatalomra törés. Egyébként addig, amíg jönnek a koncertek, azzal foglalkozunk.
1: Igen, varázslatos tervek. Srácok, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, de azért még nektek kell szegeznem egy kérdést. Csak is Queen méltó lezárása ennek a beszélgetésnek, ezért azt kérdezem tőletek, hogy melyik legyen az a track, amit lejátszak tőlük.
2: Hát ez nem biztos, hogy egyet fogunk érteni.
3: Hát az én kedvenc számom az a Princes of the Universe.
1: Nekem is, úristen, lehet, hogy az lesz.
2: Jó, akkor viszont nem vitatkozom.
1: De még, de várj, de mégis.
3: Igen?
1: Hát mégis. Nem,
2: azért nem fogok vitatkozni, mert nekem rengeteg kedvenc számom van. Általában az első album első száma jut például elsőnek eszembe, a Keep Yourself Alive, de a Princess of the Universe az nekem is olyan, hogy az bármikor meghalom, akkor azonnal meg kell állni, és végig kell hallgatni azt a dal.
3: Szerintem nem csak a Queen-től a legjobb dal, hanem az a legjobb pop dal, vagy rock dal ever, amit valaha valaki írt. Úgyhogy
2: most nem akartam egyet érteni, de egyet kell értsek.
1: Igen, hát itt a Paks FM hullámhosszám, főleg itt reggelente ilyenkor, mindkét dal előkerült egész sokszor, de a Princess of the Universe az egy igazi staple, úgyhogy fasz, nem az lesz, azzal zárjunk, az mindhármunknak megfelel. Nagyon köszi, hogy ezt mondtátok. És fú, nagy pacsi a koncert miatt, nagyon, nagyon súlyosnak nézett ki, bárcsak ott lehettem volna.
3: Ehhez csak egy mondatot, hogy jövő héten, augusztus 7-én Pécsen, Queen Symphony produkcióval, úgyhogy aki esetleg nem látta, annak ott van az esély, hogy megnézze.
2: Itt a következő lehetőség.
1: Wow, jó. Na Pécs.
2: Pécsig kell elmenni.
1: Így van. És ugyanígy ez a Symphonic téma.
2: Így van, ez a Queen Symphonic műsor lesz, ahol legközelebb Pécset 7-én lehet minket látni.
1: Na, mindenkinek tanácsolom, hogy a Queen örökérvényű frekvenciáit kiegészülve a szimfonikus vibe-okkal Pécsen a saját fülével tekintse meg. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és energikus napot kívánok, srácok!
2: Neked is!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 32 perc van, július 31-e péntek. Ez itt a Paks FM, ti pedig az élesztőt hallgatjátok továbbra is. Hello mindenkinek, epic zenéken és epic beszélgetéseken vagyunk túl már most. Queen-t hallhattatok. Természetesen 1986-ból szólt a Princess of the Universe egyöntetűleg a Crazy Little Queen Queen Tribute Band tagjai ezt szavazták meg, hogy ezzel a trackkel zárjam az epic beszélgetésünket, és maximálisan egyet kellett, hogy értsek, mert hogy ez egy nagy élesztő staple ez a szám. Egy csomószor leszoktam nyomni reggelente, mert egyszerűen akkora energiát ad. 86-ból a fiúk egy teljes mértékben örökérvényű dolgot valósítottak meg. Persze akkor a Queen már dübörgött javában, már akkor is a világ abszolút élvonalbeli csodájának számított. És ez volt az Ira a pont, természetesen a Hegylakó című ikonikus filmnek volt a betét dala a Princess of the Universe, de önmagában is fantasztikusan megállja a helyét. Utána pedig átadtam a szót a legendás Fábián Julinak, az UH-körrel közös Fresh and Food hallottátok 2013-ból. Egy kicsit lelazítani a Queen túlságosan epikus mi volt, tehát nézzük csak, mi a pálya odakint. Hát, ja, 8:30 van és 30 fok. 30 fok van odakint, hölgyeim és uraim. Egyébként ragyogó napsütésben lesz részünk, egész álló nap. Ez azt jelenti, hogy 37 fokig fel fogunk melegedni. Nagyon súlyosnak tűnik a szitu, de még ennél is súlyosabb lesz az elkövetkezendő napokban. Senkit nem akarok elkedvetleníteni, de a hétvége az olyan szellemben fog lezajlani, hogy szombaton 38, vasárnap meg már 40 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, semmi nem fogja a napsütés útját állni, és úgy tűnik, hogy csak jövő hét szerda után kezdünk el nagyon-nagyon lassan lecsillapodni ebből a 40 fokos förtelemből, ami készül. Készüljetek fel, UV-szűrős napszemüveg, magas faktorú naptej, kalap és sapka, hogyha kimerészkedtek véletlenül a nap káros sugarai közé, illetve a folyamatos vízivás az, ami kardinális fontosságú szempont ezekben a napokban. Ígyatok rengeteg vizet. Innen a Paks FM stúdiójából naponta 20 milliószor el fogjuk mondani, hogy ígyatok sok-sok vizet, hogy a napközben elveszített folyadékot pótolni tudjátok. Ez nagyon fontos. Az ilyesmiről hajlamos megfeledkezni az ember. Egyébként ez rám is vonatkozik. Gyakran azon kapom magam, hogy szomjas vagyok. Miért vagyok szomjas? Miért nem ittam már akkor, amikor éreztem, hogy kezd kialakulni a szomjúság? Miért vártam egészen addig, amíg már elviselhetetlenné fokozódott? Ezt nem szabad megvárni, nem szabad úgy tennetek, mint ahogy én teszek időnként. Nem, ti legyetek észnél, és hidratáljátok magatokat rendesen és rendszeresen. Nos, egyébként pedig még a forróság margójára 24.hu cikk. Olyasmi történt a francia erdőtűz hatására, amilyet korábban sosem láttak az országban. Hát ez nem hangzik valami túl jól, de mégiscsak egy érdekes és egészen lebilincselő meteorológiai jelenségről adhatok számot. Azt írja az oldal, hogy már két hete pusztít az egyik legnagyobb erdőtűz Franciaország történelmében. Az ország délnyugati részén ehhez hasonló Emmanuel Macron, francia államfő szerint a II. Világháború óta nem történt az országban. A napokban pedig egy olyan jelenség is előállt, amelyet korábban abszolút nem lehetett még látni az országban. Füstből keletkező hatalmas viharfelhők jöttek létre, írja a Gizmodo. A szaknyelven pirocumulonimbusnak nevezett jelenség hasonlít a zivatart okozó felhőköz, de akkor alakul ki, amikor az intenzív hő a füstöt, hamut és vízgőzt magasba emeli a légkörben. A jelenség azért is aggasztó, mert felgyorsíthatja a tűz tovább terjedését. Egy kicsit arról értekezzünk, hogy mi is az a tűzfelhő. Amennyiben, írja az oldal, egy tűz elég nagy, lényegében elkezdi létrehozni a saját időjárását. Hatalmas erdőtűzek esetén nagy mennyiségű energia és hő sodródik felfelé, füstfelhőt hozva létre. Amint a füstfelhő elég magasra emelkedik a stratoszféra felé, az alacsony légköri nyomás a levegő lehűlését okozza, amikor elegendő nedvesség van a légkörben, a füstfelhő lecsapódik és felhőt képez. A felhő saját zivatarokat hozhat létre, villámcsapásokat és szeles időjárást eredményezve. A tűzfelhő gyakran szürkés vagy barna színű a tűz hamuja és füstje miatt, és gyakran tovább tágulhat, ahogy a hamu tovább táblálja a kondenzációját. A korábban említett hatások, vagyis a villámlás és a szél pedig maga is hozzájárulhat az erdőtűz további terjedéséhez. A hét elején a francia hatóságok jelentették az első pirocumulonimbus felhő megjelenését Bordeaux közelében. az Európai Középtávú Időjárás Előrejelzések Központja egyelőre nem erősítette meg, hogy ez valóban Franciaország első pirokumulonimbusz felhője volt-e, jelentette a CNN, és természetesen a cikkhez elképesztően hatásos fénykép felvételek is párosulnak, amennyiben itt láthatjuk a pirokumulonimbusz felhőt. Hát igen, amennyire végsősoron szomorú időjárási jelenségről, annál gyönyörűbb és annál hipnotikusabb időjárási jelenségről van szó, mert tényleg ezek az elképesztő barnás, sárgás színek, ez az elképesztő füst és felhő keverékének tetsző jelenség ott az égen, hát nagyon komoly hatást kelt, és feltetőleg élőben is inkább fenyegető, de azért mégiscsak lenyűgöző hatást keltett. Na jó, folytassuk egy kis zenével, a sok szövegelés és a sok hő hatására egy kicsit lehűtjük itt a kedélyeket. Spongl fog következni, a Room 23 című klasszikus 2001-ből egyenesen. Utána pedig visszatérek, és még szövegelünk egy kicsit valószínű. De most átadom a szót a Fene Gyerek duónak, Simon Pozfordnak és Rajaremnek. Spongl, yes!

A Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Spongő szól még mindig a 2001-es ős klasszikus Room 23 a Fenegyerek duótól, a brit Simon Pozfortól, a billentyűs hangszerek és mindenféle szintetizátorok varázslójától és Raja Remtől a mostanra már 80-valahány éves ausztrál pszichedelikus pápától, aki a fuvol a szólamaival, a fantasztikus ötleteivel és az elképesztő hangjával, amit időről időre bevetett a Spongl felvételei során, gazdagította ezt a nagyon sajátos hangzású duót, akik a világzenei cuccokat, az élő zenés hangzást és az elektronikát keverték össze egy nagyon-nagyon idioszinkratikus kis habarcsba. Ez volt a Spongl? Hát, hogy mennyire volt, azt még meglátjuk. Raja Rem már nagyon idős, Simon Pozfort viszont ereje teljében van, ami azt illeti. Igen, óriási korkülönbség is volt kettejük között. Ebből is eredeteztethető az, hogy mennyire másképp látják a világot, de mégis milyen azonosak abban a tekintetben, hogy milyen művészetet, milyen zenét akartak létrehozni. Nagyon egymásra talált ez a két csávó, és nagyon is meghatározták az elektronikus zenét és a pszichedéliát, mint olyant. Tulajdonképpen a még most is zajló Ozora Fesztiválnak egy nagy örök fellépői, biztos, hogy Simon Pozfort minimum ott van a fesztiválon, őt is láttam már, ha is hallottam élőben bizony, és elképesztő élmény volt. Nos, azt mondja, hogy érdekes cikket találtam megint csak, ezúttal a Telexen, és ráadásul egy informatikai témát pedzeget. Ráadásul nyilvánvalóan az örök veszőparipám az AI a főszereplő, most már nem múlhat el nap úgy, hogy ne kerülne valahogy képbe a sztori. A szalagcím szerint három szervezet rendszerébe is betört az Anthropic mesterséges intelligenciája, miután véletlenül kiengedték az internetre. Elszabaduló AI, erről adhatok számot most itt a Paks FM hullámosszán. Azt írja az oldal, hogy az amerikai Anthropic közölte, hogy mesterséges intelligencia modelljei három szervezet informatikai rendszerébe is behatoltak egy kiberbiztonsági teszt során. A vállalat szerint mindez egy konfigurációs hiba miatt történhetett meg, ami véletlenül internet hozzáférést biztosított a normál esetben elszigetelt tesztkörnyezetben futó Claude modelleknek. Az érintett szervezeteket értesítették az incidensekről, a vállalat pedig más AI fejlesztőket is arra biztatott, hogy vizsgálják felül saját rendszereiket. Az Anthropic több mint 140 ezer tesztest vizsgált át, miután a rivális OpenAI a múlt héten arról számolt be, hogy egyik AI ügynöke a tesztkorlátokat átlépve behatolt a Hugging Face rendszereibe. Az Anthropic szerint a legkorábbi hasonló esetek még áprilisban történtek, de sem a vállalat, sem az érintett szervezetek nem vették észre a behatolásokat. A cég közölte, hogy a saját felelősségének tekinti a történteket és szigorítja biztonsági intézkedéseit. A vállalat szerint a behatolások úgynevezett Capture the Flag tesztek során történtek, amelyekben az AI feladata más rendszerek feltörése és információk megszerzése volt. David Ellott, kiberbiztonsági szakértő szerint az eset nem azt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia teljesen új támadási képességekre tett szert, hanem azt, hogy egy önálló AI ügynök képes különböző eszközöket és jogosultságokat összehangolni, majd emberi beavatkozás nélkül rendkívül gyorsan végrehajtani összetett műveleteket. Az elmúlt napok AI vezérelt kibertámadásai miatt egyre többen kongatják a vészharagot, szigorúbb szabályozásért. Hadd értsek egyet, ezt itt most közbevetem. Donald Trump, amerikai elnök, szerdán azt mondta, Washington új intézkedéseket fontolgat a mesterséges intelligencia felügyeletének erősítésére. Érdekes, hogy korábban Trump éppen azért tilthatta el a külföldiektől az Anthropic AI-ját, mert az pár óra alatt feltörte az amerikai nemzetbiztonsági ügynökség szervereit, de később visszakozott és feloldotta az exportkorlátozást. Az OpenAI közben közölte, hogy a Hugging Face-t érintő incidensről az elkövetkezendő hetekben részletes technikai jelentést tesz közzé, miközben mind az OpenAI, mind az Anthropic a várakozások szerint hamarosan tőzsdére léphet, akár 1000 milliárd dolláros vállalat értékelés mellett. Hát a legeslegnagyobb csapda ebben az egészben egyébként az az, hogy nyilvánvalóan ezek az AI-os tech fejlesztők nem akarnak lemaradni a versenyben, folyamatosan csak fejlesztik és fejlesztik az AI-t egészen addig, amíg ki tudja, hogy mikor a közeljövőben lehet, hogy be fog dőlni az egész, az AI elkezdi saját magát fejleszteni, aztán sajnos megállíthatatlanná válik. Még most kell szabályozásokkal összefogni és egy kicsit kordában tartani a sztorit, amíg még nem késő.
én se akarok vészmadárkodni itt, de az a helyzet, hogy az egész informatikai világ

hát mint ahogy a cikkben is emlegették, kongatja a vészharangokat. Szigorú szabályozásokra lesz szükség, hogy gátat szabjunk az AI elszabadulásának. Nos, a spongol után egy kis, oké, az lazulás volt, ez most nem lesz az. Messzecsinga következik a fantasztikus és legendás magyar együttestől, a Marra című tracket fogjátok hallani 2012-ből egyenesen. Aztán még egy kis zene, reklám, Robi hírösszefoglalója, és jövök fontos hírekkel, fontos bejelentésekkel az atomerőművel kapcsolatosan. A 9 óra után jelentkezni fogok a hírek és a zene után. A szó most a messzecsinkáé, let's go!

0: pénteken, szabad a péntek a Pax FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Szóba került az elszámoltatás, akkor azért nézzünk egy picit rá, hogy Pakson mi a helyzet ezzel, mert hogy az önkormányzat az tett több ügyben, ha jól emlékszem, feljelentést. Ezekben az ügyekben van bármiféle előrelépés?
2: Hát a rossz híreim vannak, nem nagyon. Tehát szomorúak is vagyunk. Még lesz egy feljelentésünk majd remélhetőleg még a nyáron, vagy legkésőbb szeptemberben, még a jogászunk, a büntető jogászunk az még dolgozik rajta. Ez egy ilyen összefont feljelentés lesz az úgynevezett PHG, Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. Eladási ügyéből, amiben még annak idején, amikor ellett, az még a Covid alatt volt, ugye, akkor eladta akkori polgármester 8 millió forintért azt a céget, amelyiknek csak a bankszámláján volt, vagy 40 millió forint. Akkor mi feljelentést tettünk, és tologatták ide oda az ügyet a különböző rendőrségek, meg ügyészségek, aztán a végén megszüntették a nyomozást. Akkor a Proteus ügy, meg a Homokbánya ügy, amiben ugye élő feljelentéseink vannak, meg még kiegész egy negyedik ügyel, egy ingatlan adásvétellel, pontosabban vétellel az önkormányzat részéről, ami egy új ügy, teljesen új ügy, ebben még nem volt eddig semmiféle jogi lépés, ez egy földterület, útszélesítéshez kellett venni, mit tudom, 8000 négyzetméternyi földet, és sikerült 50-60 millió forintért abszolválni ezt az adásvételt, 2023-ban talán, tehát nem olyan régen, és csináltattunk ugyanarról a területről egy értékbecslés, egy új értékbecslés, és ez kioszt ennek a töredékét.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
5: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lábaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Csütörtökön Magyar Péter Facebook oldalán tett bejelentést a paksi atomerőmű leállítására vonatkozóan. A miniszterelnök elmondta, az erőmű termelésének leállítása jelentős kiesést jelent a folyamatosan növekvő energiaigény biztosításában.
7: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény. A Duna vízszintje eddig 2018-ban volt a legalacsonyabb Paksnál, mínusz 97 cm. Ehhez képest jelenleg mínusz 121 cm, és a vízügyi előrejelzések szerint az előttünk álló hetekben tovább fog csökkenni ez a vízszint, így rövid távon bizonyosan nem várható a paksi atomerőmű újraindítása. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ugyan ilyen leállításra még soha nem került sor, de ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik.
6: Magyar Péter a kialakult helyzet okaként többek mellett az előző kormányzat elmaradt beruházásait is megjelölte. Elmondta, az új paksi szivattyútelep kiépítése, mely egy 10 milliárd forintos beruházással megvalósulhatott volna, megakadályozhatta volna az atomerőmű leállítását. Magyar Péter hangsúlyozta, a legfontosabb most, hogy a következő hetekben az ország energiaellátása megfelelően biztosítva legyen, ehhez pedig a lakosság is nagymértékben hozzá tud járulni.
7: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan, ahogy említettem, a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb koraesti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. És ahogy tegnap is jeleztem, nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
6: Csütörtök délután az MVM Paksi Atomerőmű ZRT weboldalán közölte, a Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergiatermelés megszűnése. Hangsúlyozták, az atomerőmű szakemberei 24 órában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát fenntartsák. A Dunamenti erőmű meghibásodott blokkja vasárnapra ismét rendelkezésre áll, tájékoztatta az erőműtársaság csütörtök este közleményben az MTI-t. Azt írták, vasárnap befejeződik az erőmű július 29-én meghibásodott G3-as blokkjának javítása és valamennyi szükséges ellenőrzése. A közleményben emlékeztetnek, július 29-én a G3-as blokk tervezett indítása során egy speciális tömítési alkatrésznél észlelték a műszaki rendellenességet. Horváth Péter, a Dunamenti erőmű vezérigazgatója közölte, a meghibásodást időben észleltük, a blokkot pedig a protokollnak megfelelően biztonságosan leállítottuk. A szükséges alkatrész rendelkezésre áll, kollégáink felkészültek a javításra, és a hétvégén is folyamatosan dolgoznak. A jelenlegi ütemezés szerint vasárnapra valamennyi szükséges munkát és ellenőrzést elvégzünk, így a G3-as blokk ismét termelheti az áramot. Az erőmű többi egysége ez idő alatt is zavartalanul működik, fogalmazott a vezérigazgató. A G3-as blokk átmeneti kiesése 380 MW teljesítménycsökkentést jelent a hazai áramtermelésben.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
6: Görögországban lépett pályára tegnap este a Paksi FC. Az NB1-es futballcsapat a konferencia liga selejtezőben második meccsét játszotta le a görög élvonalbeli Panathinaikos együttesével. A találkozó rendkívül kemény küzdelmet hozott a két csapat között. Az első gólt a Paks tudta megszerezni a 35. percben Pető Milán által. A görögök a 44. percben egyenlíteni tudtak, így a félidő 1-1-es részeredménnyel zárult. A második játékrészben ismét a Paks tudott előbb kapuba találni, az 57. percben Györfi Milán tudott gólt lőni a görögöknek, akik végül a 85. percben egyenlítettek. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel zárult, ami a két csapat első mérkőzésének 2-1-es görög győzelmével a Panathinaikosnak elegendő volt a továbbjutáshoz a konferencia ligában. A Paks így egy igen kemény találkozót követően búcsúzott a nemzetközi sorozattól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítés.

0: 9 óra 9 perc van, és Kylie Minogue és a Coming to My World után, ahogy ígértem, fontos témákkal térünk vissza itt az élesztőben. A tegnapi napon minden sajtóorgánum Paksal foglalkozott, annak kapcsán, hogy bejelentésre került az atomerőmű leállítása. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az atomerőmű működése óta, vagyis több mint 40 éve erre soha nem volt példa, ugyanis az atomerőműnek mind a 4 reaktorát le fogják állítani. Magyar Péter tegnap késő délutáni bejelentéséből részletet a híreinkben is hallhattatok a mai napon, de most meghallgathatjátok teljes egészében is.
1: Honfitársaim, rendkívül tájékoztatással jelentkezem a MAVIR országos irányító központjából. Kérem, hogy mindenki ossza meg ezt a videót, nagyon fontos, hogy ezek az információk mindenkihez eljussanak. A Paksi atomerőmű 42 éves történetében először, várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés, a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény. A Duna vízszintje eddig 2018-ban volt a legalacsonyabb Paksnál, mínusz 97 cm. Ehhez képest jelenleg mínusz 121 cm, és a vízügyi előrejelzések szerint az előttünk álló hetekben tovább fog csökkenni ez a vízszint, így rövid távon bizonyosan nem várható a Paksi atomerőmű újraindítása. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ugyan ilyen leállításra még soha nem került sor, de ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik. Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy a jelenlegi leállásra és kellemetlenségekre, valamint 10 milliárdos többletköltséget eredményező drága áramimportra nem kellett volna, hogy sor kerüljön, ha az Orbán kormány 10 milliárdos beruházással megvalósította volna a szükséges új paksi szivattyútelep kiépítését. A probléma az egyre alacsonyabb dunai vízállás több éve ismert volt a korábbi döntéshozók előtt, mégsem léptek, mégsem érdekelte őket hazánk energiabiztonsága. Eközben, ahogy tudott, az MVM összességében 100 milliárdokat szórt el politikai utasításra, hirdetésekre, szponzorációra és sportklubokra. Honfitársaim, a paksi leállás mellett problémát jelent, hogy a tegnapi napon műszaki meghibásodás miatt leállt a dunamenti erőmű is, és ezzel további 400 megawatt kapacitás esett ki. Innen az országos irányító központból induló Kapitány István miniszterúrral tájékozódni a hiba elhárítás menetéről és a visszakapcsolás várható időpontjáról. A paksi erőmű eddig soha nem tapasztalt teljes leállítása, a dunamenti erőmű meghibásodása és a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztás várhatóan legkésőbb hétfőtől olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhetnek hazánkban, amelyel eddig soha nem szembesültünk Magyarország történetében. Egy átlagos nyári estére számított 6000 megawattos fogyasztással szemben az extrém meleg miatt a következő napokban a MAVIR-nál 20%-os fogyasztás növekedéssel számolnak a csúcsidőszakban. Ez a délután 17 és este 22 óra közötti idősávot jelenti. Miközben, ahogy elmondtam, összesen 2400 megawatt hazai termelés esik ki. Jelenleg az országos energiaellátás biztosított, de a következő napokban az eddig nem látott helyzet, eddig nem alkalmazott megoldásokat kíván. A rendkívüli helyzetben összehangolt munkára és rendkívüli összefogásra lesz szükség. A MAVIR ezért a kormány utasítására a mai naptól felszólít több tucat nagy feszültségű hálózatot igénybe vevő nagyfogyasztót, köztük akkumulátorgyárakat, cementgyárakat, vegyüzemeket, autógyárakat és egyéb üzemeket a kritikus idősávban az áramfelhasználásuk önkéntes korlátozására. A várható rendkívüli energiakrízis helyzet kezelésére a kormány ezzel egy időben megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését, hogy akár kötelező jelleggel is be tudjon avatkozni egyes nagyfogyasztók ütemezett, ideiglenes lekapcsolásával az ország energiabiztonságának megőrzése érdekében. A rendszerirányító, vagyis a MAVIR feladata, hogy minden pillanatban fenntartsa az áramtermelés és a fogyasztás egyensúlyát hazánkban. A kormány feladata jelen helyzetben a Védelmi Igazgatási Hivatallal, a Paksi Atomerőművel, a MAVIR-ral és az MVM-mel együttműködve, hogy összehangolja az állami szervek, az energiavállalatok és a nagykereskedők, valamint a nagyfogyasztók tevékenységét, és időben tájékoztassa a magyar embereket. A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan, ahogy említettem, a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb koraesti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. És ahogy tegnap is jeleztem, nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata. Szeretném hangsúlyozni, hogy a következő napokban és a paksi atomerőmű kiesése miatt várhatóan hetekben a legfontosabb feladatunk az ország biztonságos energiaellátásának, a lakosság és a kritikus infrastruktúrák és közületek áramellátásának a biztosítása lesz. A példanélküli helyzet súlyossága miatt mindenkitől, így a nagyfogyasztóktól és a lakosságtól is felelősségteljes eljárást kérünk. Mindannyiunk közös érdeke, hogy az előre nem tervezett leállásokat és egy nem várt, de Nyugat-Európában és a Balkánon korábban már megtapasztalt rendszerösszeomlást elkerüljük. Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy rendelkezésre áll egy előre kidolgozott biztonsági rendszer is, egy úgynevezett rotációs kikapcsolási rend. Erről szakmai alapon a MAVIR dönt. Ennek alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha az erőművi tartalékok, az import, a nagyfogyasztók önkorlátozása, önkéntes leállása és a további műszaki eszközök együttesen sem elegendőek az országos hálózat egyensúlyának fenntartásához. A rendszerirányító folyamatosan figyeli a termelést, az import lehetőséget és a fogyasztást, és minden lehetséges eszköz bevet azért, hogy a hatósági korlátozásra ne legyen szükség. A kórházak, a szociális intézmények és az ország működéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások ellátása kiemelt védelmet és figyelmet élvez. Szeretném megismételni, jelenleg a rendkívüli leállások ellenére a helyzet kezelhető. A következő napok és hetek ugyanakkor fegyelmet, pontos tervezést és együttműködést követelnek az államtól, az energiavállalatoktól, az ipari szereplőktől és mindannyiunktól. Azért dolgozunk, hogy a súlyosabb korlátozást elkerüljük, és Magyarország működését a következő napokban is biztonságosan fenntartsuk.
0: Az elmúlt percekben Magyar Péter miniszterelnök tegnap délutáni bejelentését hallhattátok az atomerőmű leállításával kapcsolatban. Ezt a bejelentést a Facebook oldalán tette közzé, és nem sokkal azután azt is bejelentette, hogy a mai nap során személyesen látogat el Paksra Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterrel együtt. Délután 3-kor lesznek ott az atomerőműben, és természetesen mi a Paks FM égisze alatt is ott leszünk és tájékoztatunk a fejleményekről. Nos, az élesztőbe ennyi fért, de én még itt maradok veletek egészen 2 óráig, és maradjatok velünk, mert fantasztikus zenéink lesznek, illetve lesz részetek még egy déltől egyik tartó elképesztő Best of 90-es évek partiban is, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani ezen a rekkenő hőségben úszó júliusi délelőttön és délutánon. Neo következik, az Everybody Come On a magyar elektro titánoktól, aztán egy kis reklám következik, és már jövök is vissza. Wake up,
2: wake up, wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Rengeteg szuper dallal találkozunk most hétvégén is, hiszen szombaton top 50, és a megszokott slágerek mellett azért jönnek majd olyan dalok is, amivel ritkábban találkozhatunk. A magyar dalok például nagyon jól szerepelnek manapság, Follow the Flow újdonság is lesz itt velünk, jön Furacsi, BLR és Szakás Geri, ez lesz a beszél.

0: Dánát ugye ismeritek már. Ha nem, akkor érdemes rá odafigyelni. Ez is itt lesz velünk. Innen szép felállni. Ez a dal. Ha pedig kíváncsiak vagytok a Top 50 további alakulására és a többi dalra, akkor tartsatok velem szombat délután 3 és 6 között.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottatok.

0: A pontos idő 9 óra 28 perc, július 31-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már folytatjuk is a fergetegesen izgalmas óránkat, és az utána következőt is, egy csomó lesz még, déltől egyig, ugyanis még fergeteges Best of 90-es évek parti is vár rátok, de lesz itt minden mi szemszájnak ingere. Kezdjük zenével, Pink és leánya Below the Card következik a közös Cover Me in Sunshine című szerzeményükkel 2021-ből. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Sabrina Carpentertől hallottátok a 2024-es Espresso-t. Lehet, hogy jó lesz egy kávé ezek után. Ettől mindig megkívánom. Folytassuk is tovább. Calvin Harris és Tom Grennan következik a By Your Side 2021-ben.

Ez volt Tate McRae és a 2025-ös Sportscar. És ha már az autóknál tartunk, közlekedési hírek következik, de mivel óra vége van, ezért reklámot és Robi hírösszefoglalóját is hamarosan hallani fogjátok, és aztán mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. A 6-os úton és a Dunapataj-Fogtő-Karocsa összekötő úton pedig kaszálás zajlik, ezért mindkét irányban, mindkét úton útszűkületekre számítsatok.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks

0: slágereivel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Folytassuk akkor a Léna lakópark ügyével, ugyanis azt híresztelik egyesek, hogy amennyiben a Léna lakóparkot rákötik majd a szennyvízre, igen, akkor el fogja önteni a szennyvíz az óvárost.
2: A mostani fő baj az az, hogy kapott a beruházó egy elvi hozzájárulást a vízi közműszolgáltató cégtől, a Mezőföldvíztől, arra, hogy ők ráköthetnek. Mind a szennyvizet, mind az ivóvizet ráköthetik a városi hálózatra. Nekünk erős kétségeink vannak ezzel kapcsolatban, hogy ezt megfelelő műszaki vagy szakmai megfontolás után adták ki.
1: De ti egyébként az aggodalmatokat azt mire alapozzátok? Tehát
2: két fő aggodalmunk van. Az egyik az, hogy nagyon jól tudjuk, hogy a szennyvíztelepünknek a kapacitása az már gyakorlatilag kimerült, a felső határon van, a másik pedig a Szentáp vezetéknek az állapota. Ugye, hogy jó, ott a Léna lakópark alatt most megcsinálták, ott új van, ki van váltva, de mondjuk a Péter utca alatt nem.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az élő környezetért felelős miniszter csütörtöki Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, automosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását, írja az MTI. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízi közműtársaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írja a miniszter. Atomenergia nélkül maradt Románia, miután a Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön leállította az ország villamosenergia szükségletének 20%-át fedező csernavodai atomerőmű 2. számú reaktorát is, közölte román sajtóinformációk alapján az MTI. Az egyes számú reaktort kedden kapcsolták le az országos energiahálózatról. Az 1400 megawattos erőmű hűtőrendszere a Duna vizét használja, amelynek hozama a több éves átlag felét sem éri el. Szakemberek szerint augusztus 3-áig Románia az esti csúcsidőben 500 megawattos, az augusztus 4-e és 9-e közötti időszakban pedig 1000 megawatt feletti energiadeficittel szembesülhet, amit importból kell fedeznie. Felhívást tett közzé hivatalos Facebook oldalán csütörtökön Heringes Anita, Paks polgármestere. A városvezető a paksi atomerőmű teljes leállítására reagálva azt írta, ez a lépés nem csak az országot érintő energetikai kérdés, hanem Paks városában a melegvíz ellátást is nagyban befolyásoló tényező lehet. Hozzátette, péntekre egyeztetést kezdeményeztek a szolgáltatóval, bár nem a város adja a melegvíz szolgáltatást a lakótelepen, de a városvezetésnek ilyenkor feladata átgondolni, koordinálni és segíteni a szolgáltatóval közösen a megoldást. Heringes Anita a kérdésben a mai napra ígér további tájékoztatást. 4 tűzeset és 4 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak július 29-én szerdán, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A tűzesetek mindegyike szabad téren keletkezett, a műszaki mentések közül 2 alkalommal pedig közlekedési balesethez riasztották az egységeket. 200 négyzetméteren égett építési törmelék, tarló és farakás szerdán délután Dunaföldváron a Vágóhíd utcában. A tűzesethez a dunaújvárosi, a sárbogárdi és a solti hivatásos, valamint a dunaföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 6 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A beavatkozást egy helyi erőgép is segítette. Egy műszaki hibás mezőgazdasági jármű pótkocsijának ütközött egy személyautó szerda este Simontornyán a 6317-es számú út 39-es kilométerénél. A baleset helyszínére a sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a személyautót. Az eset kapcsán személysérülésről nem adtak tájékoztatást a hatóságok.
3: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Görögországban lépett pályára tegnap este a Paksi FC. Az NB1-es futballcsapat a konferencia liga selejtezőben második meccsét játszotta le a görög élvonalbeli Panathinaikos együttesével. A találkozó rendkívül kemény küzdelmet hozott a két csapat között. Az első gólt a Paks tudta megszerezni a 35. percben Pető Milán által. A görögök a 44. percben egyenlíteni tudtak, így a félidő 1-1-es részeredménnyel zárult. A második játékrészben ismét a Paks tudott előbb kapuba találni, az 57. percben Györfi Milán tudott gólt lőni a görögöknek, akik végül a 85. percben egyenlítettek. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel zárult, ami a két csapat első mérkőzésének 2-1-es görög győzelmével a Panathinaikosnak elegendő volt a továbbjutáshoz a konferencia ligában. A Paks így egy igen kemény találkozót követően búcsúzott a nemzetközi sorozattól.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Pontos idő 10 óra 5 perc, július 31-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, hogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Lola Young kezd. A 2025-ös Messi-t fogjátok hallani tőle. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 34 Celsius fok van odakint, és 37-ig meg sem fogunk állni, az lesz a napi csúcsőmérséklet, úgy tűnik. Egész álló nap, ragyogó napsütésben lesz részünk, narancs figyelmeztetés van kiadva hőségre, amit természetesen már most érezhetünk a bőrünkön. Az elkövetkezendő napokban még inkább fokozódik a szituáció, holnap 38, vasárnap már 40 fok lesz a napi csúcsőmérséklet, és úgy tűnik, hogy ez körülbelül így fog maradni jövő hét közepéig, körülbelül 40 foknak örülhetünk idézőjelben egészen jövő hét szerdáig. Úgyhogy túl sok változásról most még nem számolhatok be, kánikula közeleg. Hidratáljátok magatokat rendesen, és hogyha kimerészkedtek, a napkáros sugarai ellen UV-szűrős napszemüveggel védekezhettek, vagy magas faktorú naptejjel, kalappal és sapkával. De amúgy mi innen a Paks FM szerkesztőségéből mindenkit arra buzdítunk, hogy a legesleg kritikusabb órákban inkább ne mozduljon ki. Ha lehetséges, akkor maradjatok árnyékos fedett helyen, és ne tegyétek ki magatokat a napkáros sugárzásának.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zenét.

Duran Duran hallottatok, ez volt az 1993-as Come Undone. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kánikulában fürdő júliusi délelőttnek a lendületét. Eva Max következik a 2025-ös Loving Myself.

Ez volt Dózsa Kát és a 2020-as Say So. Nos, július 31-e van péntek, ti a Paks FM-et hallgatjátok, és Móbi a Budapest Parkban ad koncertet hétvégére a 24.hu. Augusztus 1-én, azaz holnap lép fel Budapesten. Az elektronikus zene ikonja európai turnéja egyik állomásaként látogat a magyar fővárosba, és a Budapest Park színpadán találkozhat vele a közönség. Érdekesség, hogy 15 éve járt nálunk utoljára. Ahogy Móbi fogalmaz, a turné a legismertebb számairól szól, hogy új hangszerelésben hallhassa azokat közönsége. A Fábián Júli téli koncert 18 órától veszi majd kezdetét, úgyhogy pörgetek is egy kis Móbit. A Princess Superstarral közös Jam for the Ladies következik tőle 2003-ból. Ott lesztek a koncerten?

Robin Schulz és West hallottátok, ez volt az Alane 2020-ból. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési híreket, reklámot, majd Robi hírösszefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat. 21.

0: most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszéd térsége között aszfaltoznak. A Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. A 6-os úton és a Dunapatajfogtő-Kalocsa összekötő úton pedig kaszálás zajlik, úgyhogy mindkét úton, mindkét irányban útszűkületekre számítsatok.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: a Paks FM slágereivel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy Polgár Judit mondjuk ebből a szempontból egy súlyt képviselt volna, de lehet.
2: Sokkal intelligensebb, sokkal intelligensebb, mint akikkel szóba kellett volna. Bocsánat. Tehát elnézést kérek mindenkitől, főleg a kivételektől, de bárkivel felvenni a...
1: Az biztos, biztos, hogy nagyon intelligens. Biztos.
3: Csak egy mondat. Én úgy gondolom, hogy Polgár Judit hozzáállása is, hogy végül is visszalépett. Ez pontosan arról szól, hogy egy nagyon jó köztársasági elnök lett volna.
1: Egyébként európai abszolút, ahogy gondolkodott ebben a kérdésben.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Új elnököt választottak az MVM ZRT igazgatóságának és felügyelőbizottságának élére, továbbá új tagokat is választottak mindkét testületbe, közölte a társaság csütörtökön a budapesti értéktőzsde honlapján. A tájékoztatás szerint július 29-től Tóth Andrást az igazgatóság tagjává és egyben elnökévé választották meg. Az új elnök a poszton Bertalan Zsoltot váltja, aki továbbra is tagja marad az igazgatóságnak. Az igazgatóság tagjává választották Borbély Edét, Réti Ádámot, Kis Fleischmann Évát, Pekarik Gézát és Gábor Jáni Szabó Szabolcsot. Az igazgatóságból július 28-án visszahívták Horváth Péter Jánost és Fazekas Lászlót. Zolnai Juditot az MVM ZRT felügyelőbizottságának tagjává és elnökévé választották határozatlan időre. A felügyelőbizottság korábbi elnökét, Török Sándort visszahívták tisztségéből és tagságából is. A felügyelőbizottságba megválasztották Kupa Mihály Dénest, Tarjányi Krisztinát, Zsoldos Ivánt, Bajó Regina Alexandrát és Szabó Krisztián, írja az MTI. Felhívást tett közzé hivatalos Facebook oldalán csütörtökön Heringes Anita, Paks polgármestere. A városvezető a paksi atomerőmű teljes leállítására reagálva azt írta, ez a lépés nem csak az országot érintő energetikai kérdés, hanem Paks városában a melegvíz ellátást is nagyban befolyásoló tényező lehet. Hozzátette, péntekre egyeztetést kezdeményeztek a szolgáltatóval, bár nem a város adja a melegvíz szolgáltatást a lakótelepen, de a városvezetésnek ilyenkor feladata átgondolni, koordinálni és segíteni a szolgáltatóval közösen a megoldást. Heringes Anita a kérdésben a mai napra ígér további tájékoztatást. A nyár a szabadságok mellett a táborozásokról is szól. Pakson júniustól augusztus végéig számtalan tábor lehetőség közül válogathatnak a szülők és a gyerekek. Július utolsó hetében tartotta a Paksi Csillagsótánc Egyesület artista táborát a Csengeiben. Nagy Ildikó egyesületvezető, Tóth Katalin akrobata edző és Sebestyén Béla artista művész irányításával 30 gyermek 4 és 12 év közötti fiatal sajátította el és gyakorolta az akrobatikus elemeket. Sebestyén Béla akrobata edző elárult a rádiónknak, hogy 2027-ben jubileumra készül a Paksi Csillagsótánc Egyesület, ugyanis jövőre 25 évesek lesznek.
6: Több éve vagyok a Csillagsótánc Egyesület akrobatika edzője, már 24 éve működik, és nagy erővel készülnek a következő évi jubileumi műsorra. Valójában ez egy showtánc egyesület, ugye most már olyan nagy a konkurencia a táncosoknál is, hogy sok akrobatikus elemet vetnek be, és ezért volt szükség arra, hogy a gyerekeket erre is tanítsuk. Ebbe az évben ugye 30 gyerek gyűlt össze ebbe az egyhetes táborba, a kezdőtől egészen a középhaladóig. Van 4 éves kortól egészen 12 éves korig. Naponta 3 edzés van, közben van 10 órai, közben van ebéd, statikus akrobatikára, dinamikus akrobatikára, itt van még hajlékonyság és ügyességi gyakorlatok is, amiket mind be fognak tudni majd építeni a programjukba.
5: A 11 éves Vas Fanni 8 éve csillagsózik. A Rákóczi iskola 6. osztályos tanulója rádiónknak elmondta, nagyon megkedvelte a táncot és annak minden elemét.
7: Én nagyon szeretek itt táncolni, akrobatikára és táncra is járok minden héten. Olyan feladatokat tanulok meg, amit még eddig nem tudtam, és az edzők segítségével így sokkal jobb, mert ők biztosnak segítenek, és így sokkal jobb. Bátorságom is jobb így.
8: Milyen elemeket gyakoroltok?
7: Hát bogni, cigánykerék, orábel, szaltót is csináltunk tegnap, fejenállás, a földön is szoktunk, a levegőbe is csinálunk elemeket. Nagyon sok barátom van, a legtöbb embert ismerem, most is ismertem meg, mert akik újak jöttek, velük is tök jól összebarátkoztam, mert én egy ilyen barátkozós fajta vagyok. A legjobban ebbe a táborba a délutáni dolgokat szeretem, mert először van egy pihenő, ott kidobózni szoktunk, utána pedig edzünk, és olyankor már sokkal jobb, mert kicsit előtte pihentünk, és így újra tele vagyunk energiával.
5: Jövő héten a Paksi Csillagsótánc Egyesület tánctábort rendez a Csengeiben fiataloknak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Pontos idő 11 óra 5 perc, július 31-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Ella Henderson és Nathan Doe következik a 21 Reasons-el 2021-ből, de a következő órában pedig egy Best of 90-es évek partit tartunk majd déltől egyig. Let's go!
1: És most! Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Ez volt Justin Bieber és a 2025-ös Daisies. Nos, július 31-e van. Ez azt jelenti, hogy a mai napon Oscar, Ilona, Helén, Germán és Bató nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó a Maroon 5-é, a Memories következik 2019-ből.

accentet hallhattátok, ez volt a 2025-ös Don't Leave Kylie. Nos, még két track következik, egy Miles Smith-től, egy pedig Camera-től, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel és mindenféle lebilincselő témákkal, úgyhogy maradjatok velünk. A szó Miles Smith-é, Stargazing, ezt fogjátok tőle hallani 2024-ben.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok.

és a 2025-ös Get Lucky. Ezt kapjátok ki. Refresher.hu cikket találtam. A MySpace. Emlékeztek a MySpace-re? A tulajdonosok azon dolgoznak, hogy újra életet leheljenek az ikonikus platformba. Legalábbis a Yahoo Tech cikke szerint ez a helyzet. A jelenlegi tulajdonosok, a Vanderhoek testvérek nyilvánosan beszéltek az újraindításra vonatkozó tervekről, érveik szerint ugyanis az algoritmusok által vezérelt platformok között bőven van hely egy más alapon működő oldalnak. Chris és Tim Vanderhoek még 2011-ben vásárolta fel a céget a News Corp-tól, most pedig Tommy Avalon új, a webhely történetét bemutató dokumentumfilmében beszéltek az újraindítási tervekről. A MySpace még mindig a miénk. Jelenleg mi vagyunk a MySpace márka gondnokai, és újraindítjuk a MySpace-t, csak a megfelelő időpontra várunk. És ha ez nem jön be, akkor megpróbáljuk újra, fogalmazott Chris Vanderhoek. A 2011-es felvásárlás után nem sokkal a cég elveszítette dominanciáját a Facebookkal szemben. A webhely kulturális vonzerejét és a hirdetőket is elveszítette, de lehet, hogy a nosztalgia faktor megoldást jelenthet mindkettőre. Hát én abszolút szorgalmaznám. MySpace, te jó ég, egy másik korszakból származik. Ezek a közösségi média platformok azóta ledúzeroltak minden más vetétást. De mégis a MySpace valami olyas valami volt, amit konkrétan szerettek az emberek, és jó szívvel gondolnak vissza rá. Kíváncsi leszek, hogy sikerül-e majd újraindítani. Alex Warren következik, a 2025-ös Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ez volt Cecilia Krall és Burak Yeter a My Life is Going On-nal 2019-ből. Újra vége van, reklám következik, Robi hír összefoglalója, és már kezdjük is a Best of 90-es évek partinkat. Let's go!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
4: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel. Életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint lágycsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató, Pakson.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Csütörtökön Magyar Péter Facebook oldalán tett bejelentést a paksi atomerőmű leállítására vonatkozóan. A miniszterelnök elmondta, az erőmű termelésének leállítása jelentős kiesést jelent a folyamatosan növekvő energiaigény biztosításában.
6: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény. A Duna vízszintje eddig 2018-ban volt a legalacsonyabb Paksnál, mínusz 97 cm. Ehhez képest jelenleg mínusz 121 cm, és a vízügyi előrejelzések szerint az előttünk álló hetekben tovább fog csökkenni ez a vízszint, így rövid távon bizonyosan nem várható a paksi atomerőmű újraindítása. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ugyan ilyen leállításra még soha nem került sor, de ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik.
5: Magyar Péter a kialakult helyzet okaként többek mellett az előző kormányzat elmaradt beruházásait is megjelölte. Elmondta, az új paksi szivattyútelep kiépítése, mely egy 10 milliárd forintos beruházással megvalósulhatott volna, megakadályozhatta volna az atomerőmű leállítását. Magyar Péter hangsúlyozta, a legfontosabb most, hogy a következő hetekben az ország energiaellátása megfelelően biztosítva legyen, ehhez pedig a lakosság is nagymértékben hozzá tud járulni.
6: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan, ahogy említettem, a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb koraesti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. És ahogy tegnap is jeleztem, nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
5: Csütörtök délután az MVM Paksi Atomerőmű ZRT weboldalán közölte, a Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia termelés megszűnése. Hangsúlyozták, az atomerőmű szakemberei 24 órában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát fenntartsák. Felhívást tett közzé hivatalos Facebook oldalán csütörtökön Heringes Anita, Paks polgármestere. A városvezető a paksi atomerőmű teljes leállítására reagálva azt írta, ez a lépés nem csak az országot érintő energetikai kérdés, hanem Paks városában a melegvíz ellátást is nagyban befolyásoló tényező lehet. Hozzátette, péntekre egyeztetést kezdeményeztek a szolgáltatóval, bár nem a város adja a melegvíz szolgáltatást a lakótelepen, de a városvezetésnek ilyenkor feladata átgondolni, koordinálni és segíteni a szolgáltatóval közösen a megoldást. Heringes Anita a kérdésben a mai napra ígér további tájékoztatást.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Görögországban lépett pályára tegnap este a Paksi FC. Az NB1-es futballcsapat a konferencia liga selejtezőben második meccsét játszotta le a görög élvonalbeli Panathinaikos együttesével. A találkozó rendkívül kemény küzdelmet hozott a két csapat között. Az első gólt a Paks tudta megszerezni a 35. percben Pető Milán által. A görögök a 44. percben egyenlíteni tudtak, így a félidő 1-1-es részeredménnyel zárult. A második játékrészben ismét a Paks tudott előbb kapuba találni, az 57. percben Györfi Milán tudott gólt lőni a görögöknek, akik végül a 85. percben egyenlítettek. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel zárult, ami a két csapat első mérkőzésének 2-1-es görög győzelmével a Panathinaikosnak elegendő volt a továbbjutáshoz a konferencia ligában. A Paks így egy igen kemény találkozót követően búcsúzott a nemzetközi sorozattól.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most, Paksfm Best of 90-es évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
0: A pontos idő 12 óra 6 perc, július 31-e van, és ti a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Best of 90-es évek óránk elején üdvözlök mindenkit, aki éppen ide tévedt, vagy hogyha folyamatosan velünk tartottál, akkor meg azért visszakanyarodunk ebbe a fantasztikus, varázslatos és nagyon változatos évtizedbe. Az első blokkot Salt and Pepper kezdi, 93-ból fogjátok hallani a What a Man, aztán Erasure következik, 91-ből egyenesen a Love to Hate You, aztán a magyarokat elsőként a Soho Party fogja képviselni, visszaugrunk egy kicsit az évtized vége felére, 98-ból jön az Éjjel soha nem ér véget című ős klasszikus, majd ezt a blokkot az Arrested Development zárja, a 92-ből a People Every Day-jel. Salt and Pepper kezd, 93-ból jön a What a Man, let's go!
1: Paks FM Best of 90-es évek, a 96.3

Ez volt az Arrested Development és az 1992-es People Every Day. Ez ugyanis itt a Best of 90-es évek, ahol is egy órán keresztül déltől egyig a 90-es évek varázslatos évtizedébe kanyarodunk vissza, és mindenféle műfajú, stílusú és jellegű számot pörgetünk onnan. A következő blokkot Sibyl és West End kezdi, a 93-as The Love I Lost, utána Laidback következik a 90-es Bakermannel, Repülők érkezik Geszti Péterrel a Pity Woman 1993-ból, majd Desiree a szó, a Life-ot fogjátok hallani 98-ból, végül az ikonikus és epik és halhatatlan Michael Jackson zárja ezt a blokkot a Heal the World című ős klasszikusával 1992-ből, de most még Sibyl és West End következik, The Love I Lost 1993.

Ez volt Michael Jackson és az 1992-es Heal the World, egy dal, ami soha az életben nem fog kimenni a divatból, és ez egyébként amúgy elmondható a 90-es évek egészéről is, egy nagyon változatos évtized volt ez a 90-es évek. A rap nagyon nagyot ment, a hip-hop fölfutott, mint az állat, a rock zene hirtelen újra divatba jött a grunge bandáknak köszönhetően, de közben a pop zene, főleg az R&B-s vonal is nagyon ment természetesen a rádiókban. Volt itt minden, az elektronikus zene elképesztő teret kezdett el hódítani, és mindenhol kialakultak ezek a felejthetetlen rave bulik. Szóval volt itt minden, és a rádiók is nagyon változatosan sugározták ezt a sokféleséget. Mi is próbálkozunk itt egy órán keresztül a Best of 90-es években egy kicsit pedzegetni, hogy mi mehetett akkoriban. A kövű blokkot Crystal Waters kezdi majd, a Gypsy Woman-t fogjátok hallani 1991-ből, majd jön a felejthetetlen padödő, a Te vagy a legjobb dolog a héten című klasszikusukkal 98-ból, majd ezt a blokkot, de még nem egészen, a Best of 90-es évek órát a 911 zárja a Private

Ez volt a 911 és az 1999-es Private Number. Nos, ez volt a Best of 90-es évek, amikor is déltől egyig a 90-es évek fantasztikusan színes évtizedéből pörgettünk nektek mindenféle műfajú, stílusú és jellegű trackit. Az utcsó pedig a Beats International klasszikusa That Be Good 2 1990-ből. Let's go! Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This

0: Best of 90-es évek. Minden pénteken egy órán keresztül déltől egyig. Best of órák. Csak a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. július 31-e péntek 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Robertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Leállítják a paksi atomerőmű termelését, több riasztása is volt szerdán a tűzoltóknak, Görögországban lépett pályára a PFC, már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: Csütörtökön Magyar Péter Facebook oldalán tett bejelentést a paksi atomerőmű leállítására vonatkozóan. A miniszterelnök elmondta, az erőmű termelésének leállítása jelentős kiesést jelent a folyamatosan növekvő energiaigény biztosításában.
2: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először, várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamosenergia felhasználási igény. A Duna vízszintje eddig 2018-ban volt a legalacsonyabb Paksnál, mínusz 97 cm. Ehhez képest jelenleg mínusz 121 cm, és a vízügyi előrejelzések szerint az előttünk álló hetekben tovább fog csökkenni ez a vízszint, így rövid távon bizonyosan nem várható a paksi atomerőmű újraindítása. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ugyan ilyen leállításra még soha nem került sor, de ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik.
1: Magyar Péter a kialakult helyzet okaként többek mellett az előző kormányzat elmaradt beruházásait is megjelölte. Elmondta, az új paksi szivattyútelep kiépítése, mely egy 10 milliárd forintos beruházással megvalósulhatott volna, megakadályozhatta volna az atomerőmű leállítását. Magyar Péter hangsúlyozta, a legfontosabb most, hogy a következő hetekben az ország energiaellátása megfelelően biztosítva legyen, ehhez pedig a lakosság is nagymértékben hozzá tud járulni.
2: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan, ahogy említettem, a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb koraesti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. És ahogy tegnap is jeleztem, nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
1: Csütörtök délután az MVM Paksi Atomerőmű ZRT weboldalán közölte, a Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia termelés megszűnése. Hangsúlyozták, az atomerőmű szakemberei 24 órában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát fenntartsák.
0: Paks FM hírek.
1: A nyár a szabadságok mellett a táborozásokról is szól. Pakson júniustól augusztus végéig számtalan tábor lehetőség közül válogathatnak a szülők és a gyerekek. Július utolsó hetében tartotta a Paksi Csillagsótánc Egyesület artista táborát a Csengeiben. Nagy Ildikó egyesületvezető, Tóth Katalin akrobata edző és Sebestyén Béla artista művész irányításával 30 gyermek, 4 és 12 év közötti fiatal sajátította el és gyakorolta az akrobatikus elemeket. Sebestyén Béla akrobata edző elárult a rádiónknak, hogy 2027-ben jubileumra készül a Paksi Csillagsótánc Egyesület, ugyanis jövőre 25 évesek lesznek.
3: Több éve vagyok a Csillagsótánc Egyesület akrobatika edzője, már 24 éve működik, és nagy erővel készülnek a következő évi jubileumi műsorra. Valójában ez egy showtánc egyesület, ugye most már olyan nagy a konkurencia a táncosoknál is, hogy sok akrobatikus elemet vetnek be, és ezért volt szükség arra, hogy a gyerekeket erre is tanítsuk. Ebbe az évben ugye 30 gyerek gyűlt össze ebbe az egyhetes táborba, a kezdőtől egészen a középhaladóig. Van 4 éves kortól egészen 12 éves korig. Naponta 3 edzés van, közben van 10 órai, közben van ebéd, statikus akrobatikára, dinamikus akrobatikára, itt van még hajlékonyság és ügyességi gyakorlatok is, amiket mind be fognak tudni majd építeni a programjukba.
1: A 11 éves Vas Fanni 8 éve csillagsózik. A Rákóczi iskola 6. osztályos tanulója rádiónknak elmondta, nagyon megkedvelte a táncot és annak minden elemét.
4: Én nagyon szeretek itt táncolni, akrobatikára és táncra is járok minden héten. Olyan feladatokat tanulok meg, amit még eddig nem tudtam, és az edzők segítségével így sokkal jobb, mert ők bíztatnak, segítenek, és így sokkal jobb. Bátorságom is jobb így.
5: Milyen elemeket gyakoroltok?
4: Hát bogni, cigánykerék, arábel, szaltót is csináltunk tegnap, fejenállás, a földön is szoktunk, a levegőbe is csinálunk elemeket. Nagyon sok barátom van, a legtöbb embert ismerem, most is ismertem meg, mert akik újak jöttek, velük is tök jól összebarátkoztam, mert én egy ilyen barátkozós fajta vagyok. A legjobban ebbe a táborba a délutáni dolgokat szeretem, mert először van egy pihenő, ott kidobózni szoktunk, utána pedig edzünk, és olyankor már sokkal jobb, mert kicsit előtte pihentünk, és így újra tele vagyunk energiával.
1: Jövő héten a Paksi Csillagsótánc Egyesület tánctábort rendez a Csengeiben fiataloknak. 4 tűzeset és 4 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak július 29-én szerdán, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A tűzesetek mindegyike szabad téren keletkezett, a műszaki mentések közül 2 alkalommal pedig közlekedési balesethez riasztották az egységeket. 200 négyzetméteren égett építési törmelék, tarló és farakás szerdán délután Dunaföldváron a Vágóhíd utcában. A tűzesethez a dunaújvárosi, a sárbogárdi és a solti hivatásos, valamint a dunaföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 6 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A beavatkozást egy helyi erőgép is segítette. Egy műszaki hibás mezőgazdasági jármű pótkocsijának ütközött egy személyautó szerda este Simontornyán a 6317-es számú út 39-es kilométerénél. A baleset helyszínére a sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a személyautót. Az eset kapcsán személysérülésről nem adtak tájékoztatást a hatóságok.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Görögországban lépett pályára tegnap este a Paksi FC. Az NB1-es futballcsapat a konferencia liga selejtezőben második meccsét játszotta le a görög élvonalbeli Panathinaikos együttesével. A találkozó rendkívül kemény küzdelmet hozott a két csapat között. Az első gólt a Paks tudta megszerezni a 35. percben Pető Milán által. A görögök a 44. percben egyenlíteni tudtak, így a félidő 1-1-es részeredménnyel zárult. A második játékrészben ismét a Paks tudott előbb kapuba találni, az 57. percben Györfi Milán tudott gólt lőni a görögöknek, akik végül a 85. percben egyenlítettek. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel zárult, ami a két csapat első mérkőzésének 2-1-es görög győzelmével a Panathinaikosnak elegendő volt a továbbjutáshoz a konferencia ligában. A Paks így egy igen kemény találkozót követően búcsúzott a nemzetközi sorozattól. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
6: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
7: A pontos idő 13 óra 10 perc, július 31-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Folytatódik a fergetegesen izgalmas óránk, köszönjük szépen Robinak, a tartalmas hír összefoglalót mi zenével folytatjuk tovább. Ed Sheeran következik az Azizammal 2025-ből, let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Holnap lesz a negyedik Gerjeni nagycsaládos családi nap. A Gerjeni sportpályán 15 órától kezdődnek a programok. Lesz tombola árusítás, cukorágyú, lovaskocsikázás, Verőcei Péter, aki óriás buborékokkal érkezik, de lesz rendőrkutyás bemutató, illetve a rendezvény ideje alatt lehetőség kézműveskedni, új lenyomat készítésre, focis ügyességi játékokon és sorjátékokon részt venni. Pontgyűjtő füzetbe pedig pecsétet lehet gyűjteni, zsákba macskáért és egyéb programokban való részvételért. Minden kicsit és nagyot szeretettel vár Gerjen község önkormányzata és a Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete. Közeleg a második bagolytúra Simontornyán lesz augusztus 19-én. Esti túra várható megújult ügyességi, kvíz és sportfeladatokkal új útvonalon, a vártól indul 18 órától, 4-től 10 fős csapatok jelentkezését várják a simontornyai várban, ingyenesen részt lehet venni a bagolytúrán, érdeklődni pedig a 0674 486 354-es telefonszámon, vagy pedig e-mailben lehet a simontornyai.vár@gmail.com e-mail címem.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Meg Riley és Mike Oldfield kombóját hallottátok egyenesen 1983-ból, ez volt a Moonlight Shadow. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kánikulában fürdő júliusi délutánnak a lendületét. Olivia Dean-é a szó, az idei Man I Need következik tőle. Let's go!

Miért telnek egyre gyorsabban az évek? Ezt tudom, te sem érted. Én visszanézve azt látom, sok piros betű volt a naptárom, és csak azt bánom a legjobban, mikor szerettem, de nem mondtam. Mennyi történet a múltból, már nem is tudjuk igazából, hogy volt.

Ez volt BTS, Jungkook és Charlie Puth a Left and Right-tal 2022-ből. Nos, július 31-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Oscar, Ilona, Helén, Germán és Bató nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Zara Larsson a szó, a 2023-as On My Love következik tőle.

0: Ez volt a Blue klasszikusa, a 2002-es One Love. Ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, ugyanis egy retteget szabad péntek következik. Én pedig Racsa Levente vagyok, és legközelebb a vasárnapi Best of Star-ban találkozhatok velem, amikor is déltől egyig egy órán keresztül egy bizonyos előadótól fogok számokat játszani. Legyen királynapotok és király hétvégétek! Sziasztok, srácok!
1: Mindjárt folytatjuk. Indul a szabad péntek a Paks FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a TAR kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. TAR-pakkal mindig olcsóbb. TAR-osnak lenni jó!
3: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az élő környezetért felelős miniszter csütörtöki Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, automosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását, írja az MTI. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízi közműtársaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írja a miniszter. Felhívást tett közzé hivatalos Facebook oldalán csütörtökön Heringes Anita, Paks polgármestere. A városvezető a paksi atomerőmű teljes leállítására reagálva azt írta, ez a lépés nem csak az országot érintő energetikai kérdés, hanem Paks városában a melegvíz ellátást is nagyban befolyásoló tényező lehet. Hozzátette, péntekre egyeztetést kezdeményeztek a szolgáltatóval, bár nem a város adja a melegvíz szolgáltatást a lakótelepen, de a városvezetésnek ilyenkor feladata átgondolni, koordinálni és segíteni a szolgáltatóval közösen a megoldást. Heringes Anita a kérdésben a mai napra ígér további tájékoztatást. 4 tűzeset és 4 műszaki mentés adott munkát Vármegyénk tűzoltóinak július 29-én szerdán, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A tűzesetek mindegyike szabad téren keletkezett, a műszaki mentések közül 2 alkalommal pedig közlekedési balesethez riasztották az egységeket. 200 négyzetméteren égett építési törmelék, tarló és farakás szerdán délután Dunaföldváron a Vágóhíd utcában. A tűzesethez a Dunaújvárosi, a Sárbogárdi és a Solti hivatásos, valamint a Dunaföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 6 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A beavatkozást egy helyi erőgép is segítette. Egy műszakhibás mezőgazdasági jármű pótkocsijának ütközött egy személyautó szerda este Simontornyán a 6317-es számú út 39-es kilométerénél. A baleset helyszínére a Sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a személyautót. Az eset kapcsán személysérülésről nem adtak tájékoztatást a hatóságok.
1: És most Sporthírek a Paks FM-en.
4: Görögországban lépett pályára tegnap este a Paksi FC. Az NB1-es futballcsapat a konferencia liga selejtezőben második meccsét játszotta le a görög élvonalbeli Panathinaikos együttesével. A találkozó rendkívül kemény küzdelmet hozott a két csapat között. Az első gólt a Paks tudta megszerezni a 35. percben Pető Milán által. A görögök a 44. percben egyenlíteni tudtak, így a félidő 1-1-es részeredménnyel zárult. A második játékrészben ismét a Paks tudott előbb kapuba találni, az 57. percben Györfi Milán tudott gólt lőni a görögöknek, akik végül a 85. percben egyenlítettek. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel zárult, ami a két csapat első mérkőzésének 2-1-es görög győzelmével a Panathinaikosnak elegendő volt a továbbjutáshoz a konferencia ligában. A Paks így egy igen kemény találkozót követően búcsúzott a nemzetközi sorozattól.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez. És indul a szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. Már is kezdünk!

0: Péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Megkezdjük a heti szabad péntekünket, és itt van már velem a stúdióban Strasser Tamás. Szia, Strassi!
2: Szia, hallgatóknak is ebben jó időben.
1: Én Harmad Gabi vagyok, és vendégünk pedig Nagy Balázs, alpolgármester. Szia, Balázs!
3: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Örülünk, hogy itt vagy velünk a szabad péntekben. Hát lesz miről beszélni, vagy van miről beszélni, nem csak a melegről és a meleg folyományaképp, majd természetesen fogunk beszélni egy kicsit itt a dunai helyzetről és az atomerőművel kapcsolatos fejleményekről, de először én azt gondolom, hogy az országos témákkal nyissunk, mert ebből is van jó néhány, és többek között ugye Tusványoson szombaton elhangzott Orbán Viktor ezévi beszéde, és ezzel a beszéddel kapcsolatban én kíváncsi vagyok a véleményetekre. Meghallgattátok? Mind a ketten volt rá időtök? Balázs, neked?
3: Igen, én ma délután, mert egyébként most már összességében el kell azt mondanom, hogy azért így augusztusban, vagyis hát most lassan augusztus van, akkor mindig visszaesik az embereknek az érdeklődése a politika iránt. Ez egyébként ez egy átlagos dolog, nincs ezzel semmi baj. Az enyém is visszaesik, de mostanában egyébként egyre nehezebben hallgatok politikusi beszédeket, de most rávettem magam. Semmi újat nem mondott nekem, de majd kifejtem a véleményemet, hogy április 12 óta mi van szerintem a Fidesz fejében, aztán ezzel lehet természetesen vitatkozni. Hát minden esetre érdekes volt, egy politikusi pályának a befejezését láttam benne.
1: Aha, na mindjárt akkor részletesen is elmondhatod a véleményedet. Tamás, te meghallgattad, vagy legalább ilyen részleteket?
2: Nem egészen, de pont ez lett volna egyébként az előbb, amikor jelentkeztem, hogy először lehet, hogy arra kéne válaszolnunk, hogy ilyen idióták vagyunk, hogy még mindig itt vagyunk, nem valahova elmenekültünk, így augusztusban szabadságra is hüsölni, vagy valami, de ezek szerint te már azt felvezetted, hogy ilyenkor az emberekben egyébként is kisebb a politika. Nem, én az az igazság, hogy már megszoktam azt az utóbbi időben, hogy mások kiválogassák nekem.
1: Értem, de azért részleteket akkor olvastál belőle, tehát azért valami fogalmad van róla.
2: 10 percenként küldtél ízét, hogy ezt hallottátok?
1: Tehát ez... Igen, mondjuk én követtem, muszáj volt, egyszerűen nem tudtam nem
2: Család
1: követni.
2: Is.
1: Igen, igen. Na, hát akkor Balázs, tiéd a terep, és kíváncsian várjuk, hogy akkor azon kívül, hogy egy politikusi életpálya befejezését láttad benne, és azt mondtad, hogy újat nem hallottál, mi volt az, ami ebben a beszédben így megmaradt benned?
3: Én egy nagyon fáradt, de magabiztosnak tűnni akaró Orbán Viktort láttam. Szerintem egyébként az egész választási vereséghez vezető út során ő nem volt teljesen tisztában azzal, hogy milyen légkör uralkodik ebben az országban. Mi azt már egyébként már beszélgettük, hogy szerintem úgy nézett ki ez, hogy mivel hogy ő nem egy Facebook használó ember, vagyis hát most már nagyon úgy néz ki egyébként a miniszterelnök úr is, Magyar Péter is ugye előszeretettel használja a Facebookot, mint elsődleges információ forrást és információ átadási területet. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy Orbán Viktor, aki mindig ugye azt mondja, hogy egy analóg figura, ő tényleg az, és valószínűleg mindig ahogy te is mondtad, Strassi, hogy elé rakták, vagy hagyta, hogy kiválogassa magának azokat a valóság szeletkéket, amik egyébként azért megkérdőjelezhető az, hogy a Facebookon mi a valóság és mi sem, illetve az, hogy kik azok, akik kommentelnek, és ezek a társadalom hány százalékát képezik le, de szerintem elé tolták hosszú éveken keresztül bizonyos ilyen információhalmazt, amiből ő vagy kivette azt, hogy mi történik, vagy sem, tehát egy kicsikét úgy nézett ki, hogy a királyt körbevették olyanok, akik a fenekét nyalták, bocsánat, hát hogy ezt így mondom, de így van, szerintem. Tehát érdekes egyébként, hogyha most Magyar Péternek volt egyébként egy, még a választások után közvetlenül egy olyan, hogy reméli, hogy majd a kritikát mindig el fogják neki mondani az emberek. Most egyébként itt a Polgár Juditos dologgal kapcsolatban erősen megkapta a kritikát, és ahogy nézték, úgy tűnt, hogy egyébként a saját választói nem tetszett az a metódus, amit ő kiválasztott erre, de Orbán Viktor lehet egyébként, hogy sokkal jobban ragaszkodott ahhoz a metódushoz, amit ő szeretett volna, és egy kicsikét ebből az álomból még nem ébredt fel. Tehát a tusványosi beszéd nekem teljesen olyan volt, hogy ő még most is abban van, hogy a Fidesz tud bármit is erősödni, vagy hogy erős lehet, de én úgy érzem, hogy ez a hajó nagyon elment, és nem is jól fogták meg ezt az elmúlt 3-4 hónapot. Tehát az helyett, hogy rögtön egy szembenézéssel kezdték volna, ahelyett ugye volt az ebbe a tusványosi beszédben egy olyan ikonikus mondat, hogy, hogy a kritika helyett, amit most magunk felé, vagy a magunkba nézés helyett, most egy harcos ellenállást kell. Tehát ezzel tulajdonképpen lepergette magáról azt, hogy, hogy végignézzen azon, hogy az elmúlt 16 évben mi történt. De ő azt mondja, hogy az elmúlt 4 évről szavaztak az emberek, de ez nem az elmúlt 4 évről való szavazás volt. Tehát nagyon sok mindennel kapcsolatban a homokba dugta a fejét, és úgy állítja be ezt az egész történetet, mint hogyha ez most csak a, nem is tudom, tehát tényleg elment volna a Facebookon, meg a fiatalokon, pedig nagyon-nagyon-nagyon nem. Én nem szeretem az önáltatást egyébként, és azt neki is észre kellene venni, hogy ahogy csekkolnak ki mellőle a híresebb fideszes politikusok, nem marad mellette senki, aki ezt a pártot megújíthatná, és ez neki hatalmas probléma lesz. Én úgy érzem, hogy először nem szokás az, hogy a kapitány hagyja el a hajót, de neki el kellett volna hagyni a hajót. De a probléma az az is, hogy nem épültek be olyan fiatalok, hát meg lehet nézni a Fidelitást, hogy nincs merítése sehonnan, pedig kellene, hogy legyen. Csak pontosan azért, hogy, és azt kíváncsi leszek, hogy majd az új kormányban meg lesz, meg az új kormányfőben meg lesz, hogy engede maga mellé nőni olyan figurákat, akik, akik bármi történhet egy emberrel is, tehát nem csak mint egy politikus, hanem mit tudom én, akármi egészségügyi dolog, vagy bármi más, akkor hogy lehet-e pótolni. Egyébként Magyar Péternél talán van egy-kettő, aki azt mondom, aki erős ember, hát ő ugye Ruf Bálint és a Vitézi, akit azt mondom, hogy nagyon nagy az elismertségük.
1: Egész biztos, legalábbis a budapesti értelmiségi eliten belül ezzel teljes mértékben egyetértek. Szerintem Vitézi Dávid neve régebb óta forog úgy a köztudatban, hogy akár még tehát a végekre is úgymond elért szerintem az a, főleg azok után, hogy egyszer, ha jól emlékszem, akkor a Fidesz és az akkori ellenzék is valamilyen pozícióra szerette volna őt megnyerni, tehát ott az ő személyében volt egy ilyen közmegegyezés, viszont ugye említetted, hogy nincsen merítés, és erre pont azt akartam reagálni, hogy hát nincs merítés, mert ugye abban a rendszerben, ahol egy ilyen parancsuralom van, pont abban nem szívesen lépnek be azok a fiatalok, akik úgy igazán karizmatikusak, igazán újító típusú emberek, akik meg aztán egyébként kinőhetik magukat. Igen, akik autonóm személyiségek, úgyhogy ennél fogva, igen, ebbe egyébként maximálisan egyetértek, hogy most én se tudnék olyat mondani a fiatal fideszesek között. Persze ez nem jelenti azt, hogy nincsen egyébként valahol, mélyen valahol elbújva, de én se tudnék olyat mondani, akinek van karizmája, és akire egyébként a jövőt lehetne építeni. Azok pedig ugye, akik még úgymond az a kategória, akit én személy szerint sajnálok, hogy ki száll a politikából, vagy hogy úgy eltávolodik, ugye hiszen háromszor volt már, most harmadik ciklusát tölti a Gulyás Gergely, akivel kapcsolatban persze nekem is sok kritikám van, de akkor is azt mondom, hogy ő még egy ilyen értelmes politikusa volt a Fidesznek, de hát ez van, mindegy, és még amikor így beszéltél, az jutott eszembe, hogy ugye mondod, hogy a Fidesz szerinted így a végét járja, ez már nem megújítható, és azon tűnődtem el, hogy érdekközösség volt a Fidesz, amit a pénzt tartott össze, vagy értékközösség, ami továbbra is összetartható, mert szerintem ez sok tekintetben meghatározza, hogy mi lesz a Fidesznek a jövője.
3: Szerintem a választóknak értékközösség, viszont a vezetőknek érdekközösség. Én egyébként már nem hiszek az izmusokban, szerintem egy ilyen másfél évtizede. Tehát nincsen ilyen, hogy jobb oldal meg bal oldal, hanem érdekközösségek vannak. És ezek dominálják le a magyar politikát. Nagyon-nagyon, és a világpolitikát, és nagyon sok az éhes ember, és a politika egyébként szokták rá mondani, hogy a legérdekesebb játék, és az egyetlen játék, amit igazán érdemes játszani. Ez így van, csak hogy hatalmas pénz van benne. És most nem a helyi politikáról beszélek, mert itt aztán mindenki látja, hogy mi mit csinálunk.
2: Pedig akartuk az országos, mondani, hogy léci, mesélj Balázs.
3: Majd mesélek. De hogy az országos politikában, meg a világpolitikában az ökéri nagyon-nagyon menjek. És majd egyébként érdekes lesz az, hogy ugye nagyon ígérték 2010-ben a fideszesek, hogy lesz elszámoltatás, nem sikerült. Jó volt nekik, hogy bent volt a Gyurcsány, de hogy majd Magyar Péteréknek is hogy sikerül, mert azért most belefutnak, de majd a végén nézzük meg azt, hogy mi jön ki, hogy hány embert sikerült elkapni, hol vannak azok a milliárdok. Hát én már ilyen 60 ezer milliárdot hallottam, ami kézen
2: a szuverenitás védelmi hivatal mondott, de szerintem az ő löfölt ott egyet. Ennél vagy nagyon sokkal több volt, mert ugye ha járulékos veszteségeket is vesszük, hogy egyszerűen a rendszer nem működik. Tehát, hogy nem azt kapod ugyanazért a pénzért, és ugye ez rengeteg, sokkal profilér, na úgyhogy én kíváncsi vagyok.
3: Tehát nagyon, nagyon érdekes lesz az, hogy mi derül ki, és nincsenek izmusok, tényleg csak érdekközösségek, és ami nagyon-nagyon fura még az, hogy hát, hogy Orbán Viktor ugye engedte ezt a kört olyan szinten a fejére nőni, nem hiszek abba, hogy ő akkor most ilyen nincs megtakarítása, meg ilyesmi, hát ezt csak a hülye hiszi el. Tehát ez egyértelmű, hogy ő minden ilyesmiről tudott, de szerintem szemet hunyt egy csomó minden fölött, ami fölött nem kellett volna.
1: Hát igen, egyébként az lesz az érdekes, hogy kiknek a kezén kattan az a bizonyos bilincs, mert most egyelőre kattan-e, azt látjuk, hogy
2: kattan-e
1: egyáltalán, igen.
2: És hát utána, hogy kik.
1: Azért azt látjuk, hogy elkezdtek elvinni embereket, csak ugye milyen szinteken, tehát ezt már beszéltük a múlt héten, hogy tényleg a legutolsó ügyintéző az, akit elvittek, és érdekes módon még az igazán nagy halak, azok továbbra se kerültek a rendőrségnek a látókörébe, de majd meglátjuk, ezt most egyelőre várjuk ki. Még egy dolog, Tamás, hozzád, tehát ugye itt mondta Balázs, hogy szerinte, illetve pontosabban Orbán Viktor azt mondta, és valóban ezt mondta a Tusványosi beszédben, hogy az elmúlt 4 évről szavaztak szerinte az emberek, te hogy látod ezt?
2: Hát nekem a legnagyobb sztori az, amit én mindig itt vitatkozom veletek, hogy szerintem ő még mindig hisz ebbe az ősszel lesz valami. Tehát akkor a eszkalációja lesz a problémáknak itt a világon. Valószínű, hogy ő minden reggel úgy kezdi, hogy felhívja az iráni haverjait, utána az amerikai haverjait, hogy lesz-e még nagyobb lövöldözés, aztán Ománba ide-oda, és akkor hát nyilván ugye most még akkor a szuezi válság újra melegítése, tehát én azt gondolom, hogy ő tényleg abban hisz, hogy lesz itt egy olyan nem is tudom, világégés, vagy hogy mondjam, ami egy kipróbált erős embert igényel. Én azt gondolom, hogy ez ő tényleg megfárad, de ő szerintem ezt még mindig elhiszi, hogy őt visszahívják, mint Marcus Aurelius, már nem emlékszem az Eke szarvártól Rómába, hogy vissza kellett mennie császárnak, vagy hát hadvezérnek. És tehát a kérdésedre válaszolva, nagyon érdekes a történet, mert mi volt egyébként 4 évvel ezelőtt, amit nem tudtunk?
1: Semmi és új lett, történt, ugye? 4 éve, amit nem tudtunk volna.
2: És mégis, tehát Orbánnak mégiscsak igaza van, tehát mégiscsak valahol most lett az embereknek tele, vagy most világosodtak meg. Nyilván azt tudjuk, hogy a gazdaság és a szavazás nagyon erősen korrelál. Nem tudom, hogy 22-ben a választások előtt a Zsidai Viktor kiállt, és azt mondta, hogy sima kétharmad Fidesz lesz, mert egyszerűen megnézi a idősoros történelmi elemzéseket, hogy hogyan alakul egy országban a reálbéreknek a alakulása, és utána a szavazás, az alapján a Fidesz 2/3 kap. Pedig mindent tudtunk, ami ma van, de az volt a duma, hogy de nekünk jut. Tehát lehet, hogy elvisznek, hazavisznek, van korrupció, de mindenki jobban él. És akkor hirtelen ugye azért ez a 4 év, ez tényleg nem erről szólt, semmi nem jött össze, a felpattanás az utolsó, hát mennyit 2,5-3%-os...
1: Már akinek volt azért, akinek nagyon jól összejött még ez az már... elmúlt 4 év is.
2: Igen,
1: tudod, ez a 2000, hogy volt ez a valamelyik humorista csinált egy videót egyszer, és akkor oda ki volt írva az Orbán Viktor szimbolizáló személy elé, aki őt játszotta, hogy 2022 is a családom éve lesz.
2: Tehát, igen.
1: Azért voltak, akik az előnyeit élvezték az elmúlt 4 évnek. Viszont bocs, most muszáj egy kis szünetet tartanunk, és a szünet után ne felejtsétek el a gondolataitokat, mert azzal folytatjuk.
0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közé.

0: Szabadpéntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Folytatódik a Szabadpéntek Strasser Tamással és Harmat Gabival, valamint itt van velünk a stúdióban Nagy Balázs alpolgármester, akivel az imént a tusványosi beszédről beszélgettünk, és annak kapcsán itt éppen arról, hogy az elmúlt 4 évről szavazott-e a választópolgár 2026-ban, vagy pedig az elmúlt 16 évről, és ennek kapcsán Balázs, benned még maradt valami, ugye Tamás éppen azt fejtegette, hogy a gazdaság és a szavazás az ugye korrelál egymással, és ha jól megy a gazdaság, akkor általában könnyű nyerni, most viszont az elmúlt 4 évben ez egyáltalán nem volt így, de te szerettél volna ehhez még hozzátenni.
2: Igen, egy 3-4 dolgot, amit szerintem 2022-ben...
3: Várjál, te most vitatkozol velem, mert ez a fontos, hogy ez főkészüljek.
2: Nem megerősíteni szeretnélek, hanem inkább az én aspektusomat elmondani, meg pedig azt, hogy igazából ugye 2022 az egy elég érdekes időszak volt. Tehát ugye még benne voltunk a Covid-ban, és az, akikre most Orbán Viktor panaszkodik, hogy miattuk veszítette el a választást, mégpedig a fiatalok, azok akkor egy olyan állapotban voltak, hogy a Covid miatt otthon ültek, mindenki be volt súvadva a saját kis világába, és abszolút nem mentek ki sehova.
3: Nem mehettek.
2: És nézd meg, mi történt most itt az elmúlt 1-1,5 évben. Folyamatosan a koncerteken ment a macskás fadíszes szöveg, ugye, amit most itt nem mondunk ki. És ez egy kicsikét generálta ezt a, hogy a fiatalok teljesen aktívak lettek. Nem tudom egyébként, hogy mondjuk a 2030-as választásokon ilyen aktívak lesznek-e, mint most. Remélem egyébként, hogy igen, és azt is remélem, hogy addigra nem csak 2 pártról vagy 3 pártról fogunk szavazni, mert nagyon-nagyon kellene az, hogy itt bizony új politikai platformok jelennének meg, és egyébként majd ezzel kapcsolatban beszélhetünk arról is, hogy elemzik már azt az elemzők, meg az okosok, hogy Orbán Viktor hova mehet, hogy van-e helye a jobb oldalon, hiába mondta azt a tusványosi beszédében ő, hogy hát egy ilyen liberális baloldali párt, egyáltalán nem úgy néz ki Magyar Péter pártja, mint egy liberális baloldali párt, viszont a Fidesz néha hajazott arra, hogy olyasmi legyen, mármint, hogy baloldali gazdaságpolitikát vigyen. Igen?
3: De tudod, mi az érdekes, hogy most azt mondom neked, hogyha szerencsénk van, akkor 30-ban a fiatalság nem lesz ilyen aktív, mert azt jelenti, hogy egyébként jól mennek a politikai dolgok, vagy legalább érzetre. Tehát ez a szörnyű, hogy szeretnénk ezt az állapotot, hogy legyen egy tudatos társadalom. Talán a múltkor láttam egy valami részvideóban a Romsics Ignácot, aki azt mondta, hogy mi a különbség a finn fejlődési modell és a magyar között, miközben ők nagyon le voltak maradva, és mit tudom én, valahol a századfordulón lehettünk. Azt mondja, az nem egy jobbágy társadalom volt. Nagyon nehezen éltek, de szabadok voltak, szabad paraszti világ volt, és ez meglátszik, bocsánat, és ezért mondom azt, hogy az a szörnyű, hogy melyiknek örüljünk jobban, hogy jól megy a politika, és a fiatalokat nem fogja érdekelni, vagy az, hogy érdekli, de az azt jelenti, hogy rosszul megy a politika.
1: Szerintem én azért nem látom ennyire kizárólagosnak, tehát szerintem attól még mehetnek jól a dolgok, hogyha szemmel tartjuk a politikát, és figyelünk rá, hogy mi történik benne, pont azért, mert akkor nincs az az érzete a politikusnak, hogy bármit megtehet következmények nélkül, mert tudja, hogy van,
3: hány aki éves, hogy
1: ellenőrzi, de én most ezzel szerintem... Jó, köszi Tamás, most akkor lépjünk ezen tovább, viszont még annyit hagyj reagáljak arra, amit te mondtál, hogy nem tudom egyébként, Magyarországon ez a klasszikus jobb-baloldal dolog is, hogy hogyan alakul, de én azért úgy érzem, hogy a Fidesz és Orbán Viktor elég sok baloldali elemmel rendelkezett már eddig is, nem?
2: Igen, egyébként...
3: Baloldali populista elem.
2: Kell...
1: Mindegy, de hogy hol van a hely, azt kérdezte a Balázs.
2: Ezt mondták most egyébként, tehát hogy azért, amikor az ember podcasteket hallgat, akkor érdekes, hogy arról beszélnek, hogy lehet, hogy ő hamarabb megtalálja. Most már valószínűleg nem az Orbán Viktor vezette, lehet, hogy a háttérből ő irányító, de hogy a Fidesz tovább élését egy baloldali, mert hogy ott van a hely. Hát ott van a politikai palettán, mert ott van ugye a Mi Hazánk, szélsőjobbon, itt van, hát a centrumtól azért jóval jobbra a Tisza, tehát hogy hova lehetne beállni. Én nagyon örülnék egyébként, hogyha én az Orbán Viktortól, hogyha nem jelenik meg, akkor én el tudok tekinteni, tehát nekem nem fog hiányozni.
3: Jó, de azért azt ne vetíts elé, hogy nem sokára szivárványi színű zászlóval jön az Orbán, mint baloldali értékes.
2: Az azért érdekes lenne.
3: A Lázárral és a Szijjártóval.
2: De egyébként...
3: Mert hogy Szájjel esetleg ott lesz, az rendben.
2: Figyelj, ahogy a tudsványosi beszédben önmagának ellentmondva beszélt sok mindenről, akár még ez is lehet. Tehát nem tartom kizártnak, de egyébként, na, ami nagyon kellene.
1: Hát meg a tavarisi konyektől is eljutottunk, ugye?
2: Pontosan.
1: Tehát, azért nagy palettát belőle.
3: Azt ti nem is értitek meg rendesen, de sajnos én igen.
2: Ami kellene, ugye egy komoly zöld párt, az sincs. Tehát... Nincs egy normális baloldali értékekkel.
3: De Magyarországon nem is lesz. Nem fogsz tudni egy zöld pártot.
2: Hát elhozni. Szerintem azért előbb-utóbb lesz
3: nagyon
2: valami.
3: Nagyon idegen tőlük, nem?
2: Figyelj, hogyha nem... Tehát kell szerintem zöld párt. Én azt már régóta mondogatom, hogy kellene egy olyan. Nem lesz egy zöld párt 15-20%-os, de egy 10%-os zöld párt, akinek... Tehát szerintem úgy néznek ki egyébként egy jó parlament, hogy benn van egy 6-7 párt. És akkor ők... különböző értékeket képviselve összeállnak, és akkor itt lehet szépen dominozni.
3: Hadd legyen, hogy közben egyébként az alap az elég vastag, amire építkeznek. Tehát, hogy tök mindegy, hogy melyiket kaparjuk meg a 7 pártból, van egy nagyon magas, vagy mély nemzeti minimum, amit viszont mindenki elfogad. Mert ez is hiányzik nálunk.
1: De itt mi szoktunk nemzeti minimumokat megbeszélni. És mi ezt nem értem, hogy miért nem veszik át. Az oktatás az első nemzeti minimum, igen.
2: Hát igen, ez lehetne, amiben össze tudnak kapcsolni. Illetve szerintem azért még az, hogy milyen volt az, ami nem volt 4 évvel ezelőtt, nem volt kihívó. Tehát, hogy én...
1: Az tény.
2: 18-ban szavaztam a két farkúakra, de azért, mert annyira vicces volt a magyar politikai helyzet, és nem volt senki.
3: Hát ők volt az egyetlen komoly párt, a többi az vicc volt.
2: 22-ben orrbefogva szavaztam az összefogásra, fájdalommal, és most mire szavaztam? A változásra szavaztam. Vajon Magyar Péterre szavazott az emberek nagy többsége, vagy arra, hogy most már húzzon a Fidesz?
3: Bocsánat, csak azért érdekes ez a történet, mert a Tóth Péter, ugye úgy hívják a kampányfőnököt. Uh-huh. Ő neki meggyőződése volt, hogy fel lehetett volna építeni az összefogást már 4 évvel ezelőtt is, csak nem tudott például a Márki-Zayjal megegyezni. Mert hogy más volt az elképzelés. Uh-huh. És ő azt mondja, hogy már akkor nyerhető volt a dolog, és ma Magyarországon valószínű ő a legjobb kampány szakember, és nem nulláról kezdte, mert azért családi vonalon is elég régóta benne van.
2: Azok az emberek megették ott egymást.
3: Igen, ez a baj, igen.
1: Én egyébként nem értek egyet azzal, hogy ez az előző választáson nyerhető lett volna. Ott egy annyira szedett-vedett össze-vissza történet volt ez az egész, hogy ott, és nem volt még ez a közhangulat sem. Tehát szerintem azért sokat tett hozzá közhangulathoz, amikor Magyar Péter azzal a bizonyos interjúval a Partizánba előlépett, stb. Úgyhogy szerintem én ezzel vitatkoznék. Viszont még rád reagálva egyébként itt a hova mehetne a Fidesz meg, hogy egyáltalán szerintem itt ez igazából a mi számunkra igazából teljesen mindegy. Tehát az átlagembert nem is érdekli nagyon, hogy most...
3: Hát de lehet, hogy a te pártod lesz, mert végre egyszer azokat az értékeket valaki felveszi egy az egyben, amit te szeretnél.
1: Igen, erre miért is akartam reagálni, erre a zöld párt dologra, ugye köztudottan volt egy ilyen kísérlet a 2010-es évek elején, egy ilyen zöldpárti kísérlet, és alapvetően azért azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem a magyar vidék nagy része jóval zöldebben él, mint az átlag budapesti ember, értelmiségi, akiknek egyébként ez a fajta zöld pártiság általában ilyen egy bizonyos szűk rétegnek a nünükéje, és nagyon nehéz úgy eladni egy politikai gondolatot, hogy tulajdonképpen az, aki benne él a hétköznapokban, mert mindent újra hasznosít, vagy nem termel annyi szemetet, nem használ annyi autót, mert busszal jár mindenhova, stb. Tehát neki egyszerűen nem érti, hogy miért kell ezt a gondolatot külön rád feltűzni.
3: Nem 2000 kilométerről hozzák az ebéd alapvalót.
1: Igen. Szóval ez szerintem nagyon anyagát. Nehéz dolog, és ez akkor is már a 2010-es években is szerintem ezért volt nagyon nehéz, mert ez Budapesten probléma, ez a zöld kérdés, de vidéken nem probléma, vagy vidéken is csak kisebb, vagy olyan városokban, mint mondjuk Paks, ahol 3 kocsi van egy családnál, és lassan már a WC-re is kocsival mennek, vagy hogyha esetleg van busz, a szurkolói busz a meccsre, csak ott meg úgy nyomorgunk, hogy egyszerűen már úgy vagy vele, hogy nem szívesen szállsz fel, mert akkor vagy két busz legyen, vagy egy sem, a minden.
3: Hát összerázottok, tehát azért itt mellékes. Van egy mögöttes dolog, hogy ne ott kelljen egymásra hangolódni.
1: Már igen, már a buszon úgy egymásra folyik az izzadságunk,
3: és van,
1: már
3: egy bérből valók, egy izzadságból valók.
1: Na, mindegy, bocs, nem akartam Balázs szét bombázni, amit igen, meg szétrolkodni, amit mondtál, tehát csak ezt ennyit akartam így hozzáfűzni ehhez, a kellene egy jó zöld párt. Amúgy azzal egyetértek, hogy jó lenne, ha színesebb lenne a parlament. Én magam sem tartom azt szerencsésnek, hogy van egy ilyen nagy kétharmad, és azon kívül pedig igazából van még két párt és jó időt.
3: Hát ha van egyáltalán.
1: Ha van egyáltalán.
3: Mert ugye az a baj, hogy egyébként nem nagyon látod, hogy mik vannak, benn vannak a különbség. Az, hogy a másik a hülye, azért az nem egy érték.
2: Engem nem szórakoztat jelenleg a parlamenti közvetítés. Tehát nekem ez a stílus, ez mondjuk úgy, hogy inkább elkapcsolok róla.
1: Maximálisan hát egyetértek.
3: Van információ tartalma? Most ne értsé félre.
2: Nincs semmi.
3: Ugye?
1: Nem csak, hogy nincs információ tartalma, hanem tényleg annyira ordinár és sokszor, és alpári, és mert nem káromkodás van, csak egyszerűen az a hőzöngés, ami megy. Az engem is borzasztó.
3: De ha érdemi lenne, csak rossz lenne a forma, akkor még talán meg
1: még
3: is nézni.
1: Akkor lehet,
3: de nincs információ
1: de igen,
3: tartalma.
1: Nincs.
3: Nem jutsz előrébb, hogy mire gondolt a költő.
2: Engem még mindig az zavar, hogy szerintem még mindenki egy kicsit kampányüzemmódban maradt, és olyan, mintha magát a parlamenti közvetítést is a közösségi médiára gyártanák, hogy de jó, majd itt most kiosztok mindenkit, vagy majd kiosztom ezt, vagy azt, és akkor majd ebből egy nagyon jó 5 másodperces részt lehet csinálni, vagy 20 másodperces. Tehát nekem ez nem tetszik. Én sokkal európaibb.
3: 10 óta ugyanebben a market, tehát hogy nem állnak ki és elmondani, hogy ezzel ezt akarunk, tehát nincsenek érdemi, hanem minden csak kampányról szól.
2: Há, igen, az egy fura dolog egyébként, hogy amikor volt egy olyan nap, azt hiszem, hogy kivonult a Fidesz. És
3: most,
2: akkor egy kicsit,
3: amikor a köztársaság hát, ilyen?
2: Okay. Volt, és akkor egy kicsit olyan partalanná vált maga a Tisza is. Tehát olyan, mintha nem tudnának kinek erősködni. Ez egyébként egy nagyon fura ilyen kettős érzést kelthet a fideszesekbe is, hogy oké, ha kimegyünk, akkor nem tud a Magyar Péter mit csinálni, de ha meg bennmaradunk, akkor meg tudjuk mutatni legalább a saját választóinknak, hogy ott vagyunk. Tehát ez egy ilyen sakmat helyzet teljesen. Érdekes lehet egyébként, hát minden esetre én nem tudom, hogy sajnálni nem sajnálom őket, de kemény az, amiben ők vannak. Most olvastam egyébként, hogy a tizedét már le fogják cserélni a fideszes képviselőknek.
3: Ez elég hülyén hangzik, ez a tizedelés, de nem egy rossz kezdés. Már úgy történelmileg, nem?
2: Hát az negyedelés volt.
3: De, ó, de voltak, amikor a falvakban, amikor
2: igen,
3: voltak, akkor
2: tizedeltek ilyen.
1: Na jó, itt tartunk egy szünetet, és utána azért még térjünk vissza a Facebook kormányzásra, mert szerintem ez egy fontos dolog, amit ki kellene dumálnunk. A másik pedig az, hogy az uniós forrásoknak köszönhetően ugye jött a nagy hír, hogy 4%-os növekedés várható, és ha már a választásokról és a gazdaság összefüggéseiről beszélgetünk, szerintem erre is fontos kitérni, úgyhogy pár perc szünet és zene után jövünk vissza Nagy Balázssal és Strasser Tamással, és folytatjuk a Szabad Pénteket.
0: Szabad Péntek!

0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Visszatértünk Strasser Tamással és Nagy Balázs alpolgármesterrel, aki itt van velünk a stúdióban, ez pedig a Szabad péntek. És folytassuk onnan, mert hogy felmerült itt a Facebook kormányzás már az előző blogban a beszélgetésben, illetve azon kívül is, műsoridőn kívül is ezt így felhoztátok. És szerintem ez azért fontos téma, mert nem csak a parlamenten belül irritáló szerintem az a stílus, ami jelenleg uralkodik, hanem az is egy fontos dolog, hogy valahogy úgy érzi az ember, mint hogyha a kormányzás az kicsit kikerült volna tényleg a Facebookra, és hogy nem azzal foglalkoznak valójában a politikusaink, ami ténylegesen a dolguk, meg ami fontos lenne, hanem a kommentelés, a kommentháború, és valahogy így elveszni látszik szerintem a tényleges feladat. Te hogy látod ezt, Balázs?
2: Igen, ugye nem szabad ezt teljesen a Magyar Péternek a nyakába varni, mert a világ az erre felé megy, tehát ez már korábban elkezdődött.
3: A Magyar Péter aki viszont... még saját social médiát is csinál.
2: Igen. De egyébként ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, és hát, hogyha most visszajöhetünk egy kicsit Paksra, akkor azt azért így el lehet mondani, hogy nagyon érdekes az, ahogy az állampolgárok is viselkednek, és ahogy ezt megszokták azt, hogyha valami probléma van, akkor nem a számtalan bejelentési forma közül választanak egyet, hanem kiírják a Facebookra, és akkor nekem, mint mondjuk körzeti képviselőnek, vagy polgármesternek, vagy alpolgármesternek néznünk kellene a felületeket, amikor én mondjuk bevallottan, én nem vagyok egy nagy Facebook függő, tehát hogy én simán el vagyok napokig, és sokszor rám szólnak emberek, hogy figyelj Balázs, van ott valami, amire nem ártana, ha reagálna, és akkor én meg eldöntöm, hogy reagálok rá, vagy sem.
3: Nincs erre egy hadsereged?
2: Nincsen, nekem nincsen.
3: Le vagy maradva.
2: Igen, lehet majd, nem tudom, majd valami chatbotot ráállítok, vagy fogalmam sincs, mert hogy erre embert nem találok, az biztos. Tehát ott próbálják megoldani, ezzel egy olyan közhangulatot gerjesztve, ami nem mindig reális, tehát az egy adott szegmense csak a valóságnak. Viszont nagyon érdekes ugye az, hogy mostanában tényleg ez megy, minthogyha a pártoknak és a miniszterelnöknek a Facebook fiókja nélkül nem történhetne semmi ebben az országban. Érdekes volt egyébként most a Paksi atomerőművel kapcsolatban,

0: hogy minél mértjük a világnak, meg az időnek a szavát, és hogy erre felé megy a világ. Egyébként körzeti képviselőként is én gondolkodtam azon, hogy nekem is reagálnom kellene, és kellene csinálnom egy ilyen Paks 2-es, nem Paks 2-es atomerőmű, hanem Paks 2-es körzetes kis Facebook oldalt, ahova mindent kiírok. Csak ismerem magam, hogy egy idő után agybajt kapnék tőle, tehát ezzel valószínűleg óvom a saját épelmélyűségemet is, hogy ne, mert ott minden bejelentés érkezni. Egyébként is nagyon sok Facebook megkeresés, tehát messengeresen rám írnak, fölhívnak, ilyesmi történik.
1: Szerintem addig vagy biztonságban, meg addig vagy jó, amíg ezt így tudod látni. Én teljesen megértem, amit csinálsz, és a másik, amire akartam reagálni Magyar Péter kapcsán, meg az atomerőműves bejelentés, és az atomerőműves szakemberek nyilatkozata kapcsán, hogy egy kicsit engem ez azért zavar, mert én Orbán Viktort látom ebbe. Tehát ő ugyanezzel a módszerrel, hogy mindent ő kommunikált, mindent ő szeretett volna irányítani, és én ugyanezt érzem ebben a törekvésben, amit Magyar Péter most csinál. Most ugye tudjuk, hogy már megéltünk egy fantasztikus válságmenedzsert a COVID idején, aki magát válságmenedzserként apostrofálta. Plusz háború, így van. Most kicsit úgy érzem, hogy megyünk ebbe az irányba, ha csak most éppen akkor az atomerőmű, az energiaellátás, a többi e tekintetben, akkor most van egy másik válságmenedzserünk, aki egy kiváló válságmenedzser, szóval bennem ez rossz emlékeket idéz, igen?
0: Igen, ugye itt a Polgár Juditos
1: kísérlettel
0: kapcsolatban, egyébként nagyon tehát most pont akkor most magamnak mondok ellen, de itt volt egy olyan, hogy én kommenteltem, és azt, hogy szerintem egy kicsikét lassítani kellene, tehát nem ezt ígérték, nem erről volt szó, nem arról volt szó, hogy egy ilyen a társadalom megkérdezése nélkül, tehát én egyébként a közvetlen elnök választásban hiszek, nem tudom, hogy az lesz-e valaha Magyarországon, fékek és ellenfékek, jó lenne, hogyha pont a kormánynak mondjuk fék lenne, és ez a mindenkori kormánynak is, nem a Magyar Péterről beszélünk, de szerintem azért egy kicsikét lassítani kellene.
2: Ez az amerikai, kormány... vagy az angol szóból a fék a hamis.
0: Ja, nem a fék, hanem fék
1: a hamis.
0: Elemi fékek.
1: Igen. Fake news.
0: De hogy itt is szerintem egy kicsikét előre siet, és szerintem még mindig benne van az, hogy nagyon hamar rááll a keze arra, hogy a Facebookon írjon. Egyébként meg ami nagyon-nagyon tetszik, és az, ami nem volt a magyar politikában eddig, hogy azt mondja, hogy igen, hibáztam, ezt nem így kellett volna, és akkor ezt most máshogy csináljuk. Tehát ez viszont egy nagyon-nagyon jó irány, ami azért az emberbe azt az érzést kelti, hogy itt egy fejlődőképes emberről van szó. Hát hihetetlenül sokat fejlődött egyébként az elmúlt 2 évben.
1: Ebben mondjuk szerintem egyet tudunk érteni, igen.
2: Egyébként addig, ameddig nála, hogy is mondjam, vele egy súlycsoportú emberekben gondolkodik, és ez mondjuk nem egy elterelő, hogy már normális ember nem akar köztársasági elnök lenni, addig én azt gondolom, hogy van helye a dolognak. Tehát, mert ugye itt pont az lenne a lényeg, hogy tényleg egy olyan alanyi jogon valaki, aki tud ellensúlyt képezni.
0: Egyébként maga a Polgár Judit személye szerintem tökre megfelelő lenne. Mondjuk én úgy gondolom, hogy kellene jogi háttér ahhoz, hogy valaki ezt vigye, de nemzetközileg biztos, hogy egy elismert figura lenne, és az országban is szerintem abszolút a szeretet megvan, csak ezt a kommunikációt, meg ezt a pörgessük le egy nap alatt. Láttam egyébként egy olyan ismerősömnek egy bejegyzését, aki Tisza-szigetekben van benne, és lehetséges az, hogy nekik belső megkérdezés volt, hogy fel volt írva nagyon sok ember, és akkor ezt így néztem, hogy ott volt például a Bárándi is, és ott volt a Polgár Judit is, és talán volt 3 ilyen kis rovása a Polgár Juditon, és volt 20 a Bárándin. Tehát, hogy lehet, hogy ők belső, tehát Tisza-szigeteken végigfutott egy ilyen kérdőív, csak hogy az azért egy nagyon szűk kör. Az nem fedi le abszolút a magyar társadalomnak, még csak a felét sem.
1: Hát meg ugye azért tényleg az volt az ígéret, hogy széles körben meg fogják futtatni, egy széles körű egyeztetés következményeképpen lesz kiválasztva az új köztársasági elnök, és ez egy picit, ez azt gondolom, hogy ezzel ment szembe, és szerintem sokakat ezért is irritált, mert valahogy úgy élte meg az ember, hogy ja, hát ez volt a széles körű egyeztetés, hogy felkérem

0: Polgár Juditot? Jó, hát ez kicsit erős.
1: Magyarországon nem fog működni a vita. Nekem egyébként a Siffer András tetszik nagyon. Ő már hónapokkal ezelőtt megmondta, hogy tulajdonképpen erre a pozícióra Rost Andrea van feltartva, és a végén ő lesz majd a... Tehát innentől kezdve, ha bárki más lesz, akkor már megint egy összeesküvés elmélet bukik, de hát nyilván elméleteket mindenkinek joga van gyártani. Magyarországon nem fog működni a konszenzus. Utána beállunk a sorba, egyébként higgyétek el, ha valaki jó lesz, de egyébként ne, mi mind, magyar embernek nem jó. Erre mondtam mindig azt a példát, hogyha a legismertebb magyar, és most nem a Szoboszlaira gondolok, hanem mondjuk a Rubik Ernő vállalna nagy pozíciót Magyarországon, aki nem csak Magyarországon világhíres, mert nem tudsz egy olyan kultfilmet, hogy ő ne legyen benne, már a szellemi terméke, és mindenki tudná a világon, hogy ő kicsoda. Most nyilván elmagyarázva, ő akarna valamit csinálni, nekünk az se lenne jó.
0: Én továbbra is azt gondolom egyébként, hogy ezt, hogyha négy frakció vezető leülne egymással, nem, bocsánat, most három van, három frakció vezető leülne egymással, nem. De ki tudja, lehet. Egyébként két év múlva lehet, hogy már négy lesz, sose lehet tudni. Szóval, hogyha három frakció vezető leülne egymással, és addig nem jönne ki, amíg nincs meg az az ember, akit mind a hárman javasolnak, és felszáll a füst, mint a pápánál, és azt mondják, hogy akkor ő megállapodtunk, szerintem biztos, hogy a saját táborukban lenne egy-két olyan, aki nyűnyög, meg nem tetszik, meg nem, de a többség elfogadná, és szerintem itt az alapvető probléma, én hiszek benne, hogy még mindig van olyan ember, szerintem például azt mondom, hogy Kapu Tibor nevét valaki bedobná.
1: Bocs, tegyük hozzá, ez csak akkor működne a te felvetésed, hogyha mit tudom, óránként, ha nincs fehér füst, akkor valamelyiküknek sorsolnák, hogy egy családtagját a krokodilok megeszik. Akkor lenne fehér füst. Egyébként annyira más a politikai igény, és az, hogy mondjam, a stratégia, hogy lehetetlen.
0: Még akkor, bocsánat, most szeretnél valamit mondani?
2: Hát csak annyit, hogy én elmennék választani. Hogyha lehetne.
0: Ja, tehát, hogy te közvetlen elnök
2: választás. Igen. Csak kérdés az ugye, hogy...
1: Kijelölni.
2: Tessék?
1: Kijelölni.
2: Nem tudom, egy 15-ös listáról lehetne kattingatni, vagy nem tudom, fogalmam sincs, vagy egy nagy varázskalapból húznánk.
1: Ez olyan megalázó olyan embereknek, akik
2: mondjuk... Akire érkezik 15 ezer szavazat, az már mehet, és akkor csak hát kérdés az az, hogy akar-e Magyar Péter egy olyan embert maga mellé, maga fölé, egy kis... veszővel a kezében, aki oda tudna súlyintani. Egy olyan embert egyébként, akit közvetlenül a magyar nép választana meg, lenne felhatalmazása, szerintem nem, de egyébként érdekesek ezek a viták, mert azt ugye az, akit közvetlenül a legtöbben megválasztanak, az most jelenleg Karácsony Gergely, tehát a fővárosnak a főpolgármestere. Tehát a legnagyobb felhatalmazása személyében neki van. Úgyhogy igen, egy államfőnek meg még nagyobb lenne annál a miniszterelnöknél, akit egyébként a...
1: Nem választunk közvetlenül.
2: Nem választunk közvetlenül, pontosan.
1: Azért a lengyel példa is nagyon sok jó, hogy mondjam, rossz példával jár elő, ott közvetlenül választják, és nem biztos, hogy egyszerű ez a dolog. Van ennek jó és rossz oldala. Mi most ezen az oldalán ülünk a lónak, és nagyon szeretnénk, ha valami tehát hogy mondjam, középre húzna bennünket, viszont később meg az lenne a probléma.
2: Hát jó, de hogyha úgyis mindent fújolunk, akkor mi ne fújolhatnánk most mást mondjuk 50 évig, nem?
1: Lehet.
2: Tehát csak a változatosság kedvéért.
1: Én benne vagyok.
0: Na jó, akkor most itt megint tartunk egy kis szünetet. Egyébként, ha már itt az összeesküvés elméleteknél tartott el ugye Siffer András miatt, akkor azért van olyan összeesküvés elmélet is, miszerint egyébként Magyar Péter egy ilyen rendes elnöki rendszerben gondolkodik, és a végső célja az, hogy ő legyen az irányítója e tekintetben ugye mindennek, ő legyen az elnök, de én nem hiszek ezekben az elméletekben, vagy teljesen mindegy. Igen, és én nem tudom, hogy mi jön, meg mi vár ránk, meg milyen választási rendszerünk lesz, meg milyen köztársasági elnök választás lesz. Minden esetre azt gondolom, hogy az fontos dolog, amit mondott a Balázs is, hogy vannak hibák a kormányzásban, meg a politizálásában a jelenlegi kormányok, de azért látunk már példát arra, hogy visszakoztak. És a Fidesznek a 16 éve alatt egyetlen egyszer láttunk, mikor?
1: A vasárnapi boldzár.
2: Nem, az internet
0: adó. Az internet adó. Igen, mondjuk igen, akkor kétszer, mert akkor igen, szóval, hogy kétszer volt. Ilyen most meg szerintem azért már itt az elmúlt hetekben, hónapokban is volt több.
2: Igen, én még csak annyit, hogy a kritika jogos, szerintem egyébként van időnk, tehát szerintem, na hát ez a most már 70%, mert ilyenkor már azok is bemondják, akik amúgy
1: már
2: nem
1: csökkent.
2: Jó, most már csökkent, oké, de na mindegy. De hát szerintem türelmesnek kell lenni. Tehát, hogy én így magunkkal, a városvezetéssel kapcsolatban is úgy vagyok, hogy majd nyugtával dicsérd a napot, tehát egy csomó minden, tehát ez még csak igazából 3 hónap, május 9-én alakult.
1: Még nem vagyunk a 100 napnál.
2: Még nem vagyunk a 100 napnál, igen. Tehát mi meg már itt kritizálunk, ez se jó, az se jó. Tehát, hogy igen, alakul ez majd. És megvan ez a korrekciós képesség, ez tök jó, szerintem.
0: Így van. Na, akkor most itt tartunk tényleg egy szünetet, és akkor a hírek után majd innen folytatjuk.
3: Szabad péntek! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
4: Anya, ugye hazavisszük?
6: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Csütörtökön Magyar Péter Facebook oldalán tett bejelentést a paksi atomerőmű leállítására vonatkozóan. A miniszterelnök elmondta, az erőmű termelésének leállítása jelentős kiesést jelent a folyamatosan növekvő energiaigény biztosításában.
8: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény. A Duna vízszintje eddig 2018-ban volt a legalacsonyabb Paksnál, mínusz 97 cm. Ehhez képest jelenleg mínusz 121 cm, és a vízügyi előrejelzések szerint az előttünk álló hetekben tovább fog csökkenni ez a vízszint, így rövid távon bizonyosan nem várható a paksi atomerőmű újraindítása. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ugyan ilyen leállításra még soha nem került sor, de ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik.
7: Magyar Péter a kialakult helyzet okaként többek mellett az előző kormányzat elmaradt beruházásait is megjelölte. Elmondta, az új paksi szivattyútelep kiépítése, mely egy 10 milliárd forintos beruházással megvalósulhatott volna, megakadályozhatta volna az atomerőmű leállítását. Magyar Péter hangsúlyozta, a legfontosabb most, hogy a következő hetekben az ország energiaellátása megfelelően biztosítva legyen, ehhez pedig a lakosság is nagymértékben hozzá tud járulni.
8: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan, ahogy említettem, a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb kora esti órákban. a kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. És ahogy tegnap is jeleztem, nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
7: Csütörtök délután az MVM Paksi Atomerőmű ZRT weboldalán közölte, a Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergiatermelés megszűnése. Hangsúlyozták, az atomerőmű szakemberei 24 órában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát fenntartsák. Új elnököt választottak az MVM ZRT igazgatóságának és felügyelőbizottságának élére, továbbá új tagokat is választottak mindkét testületbe, közölte a társaság csütörtökön a budapesti értéktőzsde honlapján. A tájékoztatás szerint július 29-től Tóth Andrást az igazgatóság tagjává és egyben elnökévé választották meg. Az új elnök a poszton Bertalan Zsoltot váltja, aki továbbra is tagja marad az igazgatóságnak. Az igazgatóság tagjává választották Borbély Edét, Réti Ádámot, Kis Fleischmann Évát, Pekarik Gézát és Gábor Jáni Szabó Szabolcsot. Az igazgatóságból július 28-án visszahívták Horváth Péter Jánost és Fazekas Lászlót. Zolnai Juditot az MVM ZRT felügyelőbizottságának tagjává és elnökévé választották határozatlan időre. A felügyelőbizottság korábbi elnökét, Török Sándort visszahívták tisztségéből és tagságából is. A felügyelőbizottságba megválasztották Kupa Mihály Dénest, Tarjányi Krisztinát, Zsoldos Ivánt, Vajó Regina Alexandrát és Szabó Krisztiánt, írja az MTI.
3: És most, sporthírek a Paks FM-en.
7: Görögországban lépett pályára tegnap este a Paksi FC. Az NB1-es futballcsapat a Konferencia Liga selejtezőben második meccsét játszotta le a görög élvonalbeli Panathinaikos együttesével. A találkozó rendkívül kemény küzdelmet hozott a két csapat között. Az első gólt a Paks tudta megszerezni a 35. percben Pető Milán által. A görögök a 44. percben egyenlíteni tudtak, így a félidő 1-1-es részeredménnyel zárult. A második játékrészben ismét a Paks tudott előbb kapuba találni, az 57. percben Györfi Milán tudott gólt lőni a görögöknek, akik végül a 85. percben egyenlítettek. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel zárult, ami a két csapat első mérkőzésének 2-1-es görög győzelmével a Panathinaikosnak elegendő volt a továbbjutáshoz a Konferencia Ligában. A Paks így egy igen kemény találkozót követően búcsúzott a nemzetközi sorozattól.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: A hírek és a jó zenék után visszatértünk a szabad péntekben, és itt van velem Strasser Tamás továbbra is, és Nagy Balázs alpolgármester, akikkel a közélet történéseiről beszélgetünk, és most beszéljünk egy kicsit, mert már erre is tettem utalást, hogy szeretném, hogyha szóba hoznánk az uniós forrásokról, mert hogy az uniós forrásoknak köszönhetően 4%-os növekedés is elérhető, jött a HVG-n ki egy ilyen cikk a napokban, és szerintem ez abból a szempontból nagyon érdekes, és ezért szeretném behozni ezt a témát, mert mindig ilyenkor ilyen hurrá optimista cikkeket raknak ki, hogy szuper növekedés, 4%-os növekedés várható, de mindig az jut ilyenkor az eszembe, hogy ez nem a mi teljesítményünkből fakad. Tehát ez nyilván egy előnyét élvezzük ilyenkor annak, hogy egy Európai Uniónak a tagjai vagyunk, és ebből kifolyólag nekünk vannak ilyen pozitív hozadékai ennek a dolognak, de valójában, hogyha lecsupaszítjuk a magyar gazdaságot, a magyar teljesítő képességet, és azt, hogy mi mit tudnánk, mire lennénk képesek anélkül, hogy ezek a források beérkeznének, akkor azt látjuk szerintem, hogy letolt gatyával állunk gyakorlatilag. Tehát nincs valódi értékteremtés.
2: De miért?
1: Hát ez az. Miért?
2: És hogy azért, mert ezeket a pénzeket rosszul költöttük el.
1: Okay.
2: És egyre többen mondják azt, hogy sajnos ez olyan, mint a drog, rá lehet szokni, és nagyon rosszul lehet vele élni.
1: Igen, csak megint az van, ugye volt múltkor az a bizonyos történet, amiről beszéltünk, bocsi Balázs, mindjárt megadjuk neked is a szót.
2: Volt az a
1: történet, hogy Kapitány István ugye bejelentette, hogy minden rendben van a kőolaj tartalékokkal, stb., amire ugye a stratégiai tartalékokkal, amire pedig a nem tudom én milyen benzinkutak szövetségének az elnöke azt mondta, hogy ez nem igaz, 41 napra van, stb., és hogy ők arra szavaztak, hogy végre tényekről beszéljünk, és ne a siker propaganda, meg a marketing propaganda menjen, és egy picit valahol ebben a sztoriban is ezt érzem, hogy most azok a médiumok, akik egyébként a kormányváltást megelőzően erőteljesen ellenzéki beállítottságúak voltak, most elkezdik ezt a fajta hurrá optimista, minden szuper lesz, 4%-os növekedés, stb. Lesz az országban ezt a mondjuk ki propagandát tolni, de a valóság az, hogy valójában a magyar gazdaság továbbra is lélegeztető gépen van, és semmivel nem vagyunk jobbak, és ez az egész egy önáltatás. Most jössz, Balázs, te.
3: Az optimizmus egyébként tök jó dolog. Szóval...
2: A megalapozatlan? Az jó.
3: Nem, hát figyelj, hát most milyen van a magyarságnak?
2: Ja, értem. Optimizmusa nincs.
3: Optimizmusa nincs, pessimizmusa az viszont van, igen. Engem még valójában az érdekel az összes uniós forrás közül, hadd legyek nagyon önző, hogy mi érkezik ebből Paksra. Én ezt a várost...
2: Kossuth Lajos utcába?
3: Kossuth Lajos, de jó lenne egy zsíros uniós forrásból felújítani. Egyébként terve van véve, megbeszéltük azt, hogy 2020 terveztetése lesz most, mert már 20 évesek a tervek, amik voltak, hogy néz ki, úgyhogy terveztetni kell. Remélem, hogy ennek idén nekiállunk, és remélem, hogy jövőre lesz, tehát ezt Barnabás Istvánnal megbeszéltük, hogy hát katasztrófa a Kossuth Lajos utca. Milyen jó lenne, hogyha most a hatalmas belső uniós forrásokból valami oda is esne, és akkor lehetne ezt csinálni. Egyébként Heringes Anita polgármester asszony mindig egyeztett Cseh Tamással országgyűlési képviselőnkkel, és próbálják afelé lökni, hogy azért érkezzen ebbe a megyébe, és a megyének ebbe a részébe is, és főleg Paksra is nagyon-nagyon sok uniós forrás esetleg, hogyha lesz, azt ugye tudjuk, hogy van egy 2020-as, 2027-es uniós forrás felhasználás időszak, ennek most pont a végén járunk. Elég nagy probléma szerintem az, hogy nagyon sokat most így augusztus 31-ig ki kell futtatni, be kell mutatni. Na most, hogy milyen tervek vannak ott az asztalfiókban, melyikből hány járt már le, mit tud a kormány elővenni, mit tud odadobni, na ez lesz az, ami nagyon-nagyon kemény lesz, és nagyon kérdéses lesz, mert szerintem azért ennek nagy részét mi nem fogjuk tudni lehívni. Én úgy érzem, hogy nem fog menni, persze lesznek ugye olyanok, mert amiket meg fogunk tudni csinálni. Érdekes egyébként, hogy amikor valaki nagyon erős embereket rak be bizonyos minisztériumokba, akkor a bizonyos minisztériumokba ülő miniszterek azok erős kampányokat fognak folytatni, és lesznek azért viták kormányzati szinten nagyon erősen azon, hogy éppen mire kell, hogy menjen a pénz. Most egyébként a napokban biztos, hogy úgy fogjuk érezni, hogy a zöld megoldásokra kell majd, hogy menjen meg, hogy miért nincsenek duzzasztógátok, miért nincsenek csatornák, és akkor majd jön azzal a Vitézi Dávid, hogy hát bizony akkor most pedig kell még nem tudom én hány szerelvény, meg vonat, meg stb. Úgyhogy érdekes lesz az, hogy milyen csatározások fognak kialakulni az oktatásra is, a kórházakra is, az egészségügy, tehát nagyon, nagyon érdekes lesz. De minket, meg akik egy lokálpatrióta paksiak, az fog érdekelni, hogy azok, amik a Fidesz alatt nem érkeztek meg források, azok vajon valaha ide fognak-e jutni. Gondolok itt mondjuk egy elkerülő útra, a közlekedés fejlesztésre. Azok, hogy a TOP plusz pályázatok hogyan fognak megindulni, és hogyan fognak megvalósulni, hogyan érkezik meg a pénz. Ugye a Hajnal utcának a felújítása most már nyár végén, most már szerződés aláírásnál tartunk, nyár végén el fog kezdődni szeptember elején, és akkor ugye ott van még a Villany utca, ahol tudjuk azt, és erről majd beszélni is fogunk, hogy hogyan gátolják a hivatalok azt, hogy tehát lassítják a folyamatot, hogy mi megkezdhessük ezt az egészet. Szóval vannak itt olyan problémák, amik Fidesz ide, Tisza oda, nem tudom, ezt csak a jövő fogja megmondani nekünk, hogy mit, hogyan fogunk tudni felhasználni, és ez lokálisan fog kiderülni, és egyébként egy városvezetésnek a sikerét is nagyban meghatározza az, hogy mi jut ide. Tehát én nem hiszem el azt, hogyha a Fidesz normálisan áll az Európai Unióhoz, és normális forrásfelhasználás történik, és nem lopják szét az ország vagyonát, meg az, ami beesik. Nem történt ilyen? Bocsánat, nem, akkor ezt megkövetem magam, és mindenki
2: hát addig, ameddig rendőrség vagy bíróság van, ki nem akkor, mondja,
3: akkor,
2: ugye?
3: Sussannak el a pénzek úgy, hogy nem tudjuk, hogy hova.
2: Tapasztalataink szerint, és az lehet egy szubjektív tévedés is.
3: Lehet.
2: Azt mondhatod? Azt nem tudja
3: akkor
2: semmi.
3: Kiállok a főtérre, és elnézést kérek, és kis dobossal is kidoboltatom. Szóval ezen is dolgozzon a kormány, hogy nekem ne kelljen a főtéren ezért elnézést kérnem. Tehát akkor szerintem, hogyha ez mind ide érkezik, akkor a Fidesz nem leváltható, és nincs egy magyar Péter, mert akkor, hogyha fejlődik ez az ország úgy, hogy tényleg gyönyörű tervek voltak és minden, akkor itt nincs ez a probléma.
1: Igen, csak egy fontos dolog, mert a Fidesz is erre játszott, ugye 2010 után jöttek az uniós források, eljátszották, hogy ők aztán mekkora zsenik, itt az ország épül-szépül. Amiben igazuk volt, csak nem ők hozták ezt a pénzt, 2004-ben csatlakoztak.
2: Azért gyorsítottak ők is egyébként az elején, tehát ott az volt a lényeg, hogy a minél nagyobb százalékot érjünk el. Nem az volt a lényeg, hogy ez jól legyen beruházva, nem tudom, emlékeztek-e, de ez tényleg így volt. Hogy nagyon nyomták, és jobbak lettünk hirtelen.
1: Figyelj,
2: mindenkinek.
1: 2004 után, amiután megnyíltak ezek a források, utána már csak ezeket tényleg végig kellett nyomni, hogy le lehessen hívni. Én azt gondolom, hogy ez önmagában nem a Fidesznek az érdeme volt, hogy lehívták, ez a feladatuk, sőt kötelességük volt, hogy lehívják, és az, hogy egyébként hogyan lett ez elköltve, na hát arról is tudnánk mesélni, vagy beszélni szerintem órákon keresztül, hogy milyen pályázatok, hogyan, mennyiért lehetett megcsinálni, polgármesterek tudnának, alpolgármesterek mesélni arról, hogy mennyiért lehetett megcsinálni bizonyos beruházásokat, amit lehet, hogy egyébként töredékéből is meg lehetett volna csinálni, igen.
3: Hát és mi most ugye ezen vagyunk, és látszik az, hogy mi szépen mennek le az árak. Tehát, kezicsókolom, nem kell túlárazni
2: valamit.
3: Akkor
2: miért nem lehet feljelentést tenni, hogy nem tudjuk bizonyítani, meg lehet, hogy szabályszerű volt formálisan, de normális közegben lehetetlen, hogy ennyi legyen a tényleges ár, ha most egyébként egy inflációs környezetben lefele mennek az árak. Mondja ki akkor a rendőrség. Ugye
3: azért azt, mi ebben az esetben indikátortelepülés vagyunk mindenképpen, tehát nézzük meg azt, hogy Pakson mi történik. Mi már 2022-ben tettünk feljelentést, ha jól tudom, ezekről részben volt is szó a múlt heti adásban. Illetve azért most már van is egy olyan ítélet, amit ugye visszafizetés történt, illetve azért mennek lefelé az árak. Tehát, bocsánat, hogy ezt kell, hogy mondanom, de 2022-ben, amikor még a kormánynak egyes tagjai ott tapsoltak a bálnába a választási ígéret,
2: jelenlegi kormánynak,
3: igen, akkor mi már megtettünk olyan lépéseket, amik bizony afelé vezettek, hogy itt elszámoltatás legyen, és lefelé menjenek az árak. Tehát ezért most, bocsánat, ezt a rádió hallgatók nem fogják hallani, de meg kell, hogy veregessem a saját vállunkat. mert hogy afelé megyünk, hogy ez tisztán és jól működjön, és szerintem ez lehetne tett volna, tehát nem, senki nem mondta a Fidesznek, hogy ezt kell csinálni, amit ők csinálnak, és a polgármesterek is bizonyára bele voltak, és ezért elmehetnénk morális kérdésekbe is, meg hogy ki meddig, de az egész fideszes közösség, meg az ország is tapsol tulajdonképpen ehhez. Ez egyébként a magyar emberek bűne is szerintem valami, hogy nem álltak ki, nem volt semmi.
2: Jó, mert itt szokás.
1: Abszolút, és egyébként igen, tehát az, hogy a közbeszerzéseken az árak lefelé mennek, az szerintem nekünk adófizetőknek is jó. Tehát én nem is tudom, mert múltkor az NK-os ügy kapcsán volt egy ilyen beszélgetés, és annak kapcsán mondtam azt, és itt csak meg tudom azt ismételni, hogy nekünk adófizetőknek szerintem nem az a lényeg, hogy ki viszi el, hogy ki kapja pénzt, milyen színű, hanem az a lényeg, hogy az hogy van elköltve, és hogy az nekünk adófizetőknek egyébként pozitíve, és hogyha mint egy tök átlagos háziasszony nézi mondjuk a kis pénztárcáját, a sajátját, és azt mondja, hogy olcsóbban megúsztam, de ugyanolyan jó minőségben, akkor nyilván az jó, és ez egy tök pozitív dolog, úgyhogy most egy picit azért, ugye itt mondtad így, hogy megverekedett a saját vállalatokat. Szerintem e tekintetben, ha ez így van, én most ennek nem néztem utána, de hogyha tényleg mennek lefelé az árak, és ez kimutatható, akkor az adófizetői szemmel is jó, szerintem.
3: Így van, és meg az lenne nagyon jó, hogyha tudnánk gyorsulni. Tehát jelenleg Pakson, ugye, hogyha megnéznék azt, hogy mennyi projekt fut, és mennyi idő alatt történik meg annak a kivitelezése, tehát itt van, ahol mi javulni tudunk, de ez nem csak a városvezetésen múlik. Tehát, hogy és az uniós pénzek lehívása is egyébként szerintem majd itt fog elcsúszni, hogy nincs idő, van idő, már mondjuk mi ugye át tudjuk vinni a jövő évre is, tehát volt is olyan projekt, amit muszáj volt átrakni, meg átcsoportosítani, hát ezek ilyen, ez muszáj sajnos meglépni, de egyébként szerintem minden képviselőt zavar az, hogy azt hittük, hogy gyorsabban fognak megtörténni a dolgok. És amikor az állampolgár azt mondja a paksi lakos, hogy hát még ez sincs meg az sincs, az részéről teljesen jogos egyébként, és lehet, hogy nekünk akkor most meg a Magyar Péterhez kellene hasonlónak lennünk, és mindent kiírni a Facebookra, és akkor mindenki tudná mindent, de attól még fizikailag nem valósulna meg az a beruházás.
1: Szerintem azért a gyorsulásnak, főleg egy építési beruházásnál vannak jogszabályi korlátai is, mert a közbeszerzési törvényben különböző határidők vannak, és ezt annak idején azért, amikor ha valaki dolgozott már ilyen helyen, az pontosan tudja szerintem, hogy más. Vannak olyan eljárások, amik akár másfél-két évig is elhúzódhatnak, úgyhogy nyilván lehet, hogy ezt kellene egy kicsit konkrétabban kommunikálni, hogy már az elején megmondani, hogy a jelenlegi számításaink és a projekt idő számítása szerint ennyi idő az előkészítés, tehát ebből 5 év múlva lesz valami. De ezt most el kell kezdeni, mert máskülönben 5 év múlva se lesz belőle
2: ez
1: semmi.
2: Ez nem Paks 2, ott annyi a tervezés, tudott azért, és ott se sikerült tartani, tehát ezek nagyon fontosak lányok, és nyilván nem is...
1: De a Paks 2-nél például megvolt ez a fajta ütemterv, az más kérdés, hogy miken csúszott el.
2: Azért azt ne felejtsük el, hogy azért nagyon sokszor sajnos apparátus sem tudja tartani ezeket a dolgokat, és akkor ismét nem mondhattam el az
1: uniós pénzekről. Elmondhatod, csak mutatom, hogy lejár az idő lassan.
2: Én mondjam, vagy igen, akkor mondjam. Azt hittem, már le is járt.
1: Mondjam.
2: Na, szóval én azt gondolom, hogy egyébként most olyan projekteket fognak elővenni, amelyek a körülményekhez képest használhatóak, nagy pénzeket, tehát nem véletlen lett ez a vasutas, meg nem véletlenül van ez a, talán ez a vizes, meg nem véletlenül van ez a elektromos hálózatfejlesztés. Egyrészt nem kell kiadni a kezéből a kormánynak, hanem eléggé rajta tudja tartani. Amit meg te mondtál, azzal kapcsolatban az a véleményem, tehát itt most nem az a legjobb, hogy hol hasznosul a legjobban, hanem hol lehet hazahozni, és egyébként jó hasznosul, de nem a legjobban. Amit te mondtál, ott meg a Fidesznek volt egy óriási felelőssége, hogy amikor kidolgozzuk azokat, hogy milyen projektekre akarunk uniós pénzeket, na az nálunk eléggé rosszul volt kidolgozva. Tehát ez nem működik. Tehát ha egy gazdaságot be akarsz röpfenteni, akkor nyilván nem a központosítás a legfontosabb, hanem minél több kreatív energia, amik általában egyébként össze-vissza rezegnek a világba, azoknak kellene jól tudni becsatornázni, és ők nagyon rosszul választották ki azokat az irányokat, vagy azokat, hogy hogyan szeretnénk elkölteni a pénzt. És ez nagy hiba volt. Tehát közben, és akkor még
1: de nem csak ebben egyébként.
2: Az... András híres mondására, hogy a korrupció maga a Fidesz, vagy a, és ez ugye elhangzott, tehát, hogy ez maga a koncepció. Mert akkor olyan helyre tesszük a pénzt, hogy később is legyen mit elővenni, ha rosszul alakulnak a dolgok.
3: Azért az szörnyű, ha így működik egy rendszer.
2: Hát ez megtörtént.
3: De most meg nem veszik elő. Látod, most meg nem veszik elő, hanem mindenki menekíti a sajátját.
2: Hát jó, de hát ez én is azt mondanám neked, hogy hát aztán közben kiderült, hogy változott a helyzet. Nálam jobb helyen van, mint nálad.
3: Mert generációkra megtermelték
1: ezt
3: azt, amit...
1: Ezt megbeszélitek a szünetben, mert muszáj most egy kis szünetet tartanunk, és jövünk majd vissza Strasser Tamással és Nagy Balázs alpolgármesterrel.

0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Ismét visszatértünk, ez még mindig a Szabad péntek, ahol szabadon és kötetlenül beszélgetünk Strasser Tamással és Nagy Balázssal az e-hét közéleti történéseiről, és hát nem kerülhetjük ki semmiképp sem az atomerőmű leállítását, mert hogy ugye július 30-án kiadott egy közleményt a paksi atomerőmű, miszerint a Duna alacsony vízállása miatt elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Erre gyakorlatilag nem volt még példa, ha jól emlékszem, itt azóta mióta az 1-4 blokk üzemel, és ez nagyon sok szempontból érdekes szerintem, és nem csak nyilván ami a Paksot közvetlenül érinti, de erre is kitérhetünk, ami esetlegesen a Paks és Paks városnak a bevételeit érintheti ez ügyben, hanem az a klíma katasztrófa, vagy nem is tudom, ami körülvesz most jelenállás szerint minket, szóval, hogy azért ennek látható következményei, vagy látható jelei vannak most már, hiszen látjuk, hogy mekkora a Duna, és gyakorlatilag most már azok is felébredhetnek, hogy itt valamit tenni kell, vagy valamit kérdésem, hogy tenni kell-e egyáltalán, vagy pedig ez egy természetes folyamat, és nem is tudunk ellene tenni, akik mondjuk azt mondják, hogy nincs itt semmi látnivaló.
2: Hát azon nyomban nem tudunk tenni ellene semmit, csak kezelni tudjuk valahogy azt, ami mondjuk a társadalomra hárul probléma. Nekem egyébként gyerekkorom óta visszatérő álmom az, ugye mi 91-ben kiköltöztünk Dunakömlődre, és mindig busszal jártam be a suliba, minden nap elmentem a Duna mellett oda-vissza. És visszatérő álmom az, hogy a Dunán, tehát még ennél is alacsonyabb a víz. A hatos út, a homokfedibe.
3: Vagy ez tényleg álom?
2: Nem, ez egy álom. Nem, ez rendesen éjjelente álmodtam.
3: Oké, nem tudtam, hogy
2: nem tudom megmondani, hogy hány naponta, de körülbelül minden fél évben, vagy háromnegyedet, vagy nem tudom én hogy, de visszajött, és ez folyamatosan,
3: ahogy
2: én...
3: Már voltál?
2: Igen, kettőször voltam, úgyhogy igen, szoktam menni álomanalízisre mindig. És ez beszokott egyébként így ugrani, hogy hoppá basszus, egyre jobban közeledünk ehhez. És most ugye látja az ember azt, hogy sose volt még ilyen alacsony a Duna, és ez bizony kihatással van az emberek minden nap életére, nem csak az, hogy az atomerőmű, hanem most mutatja meg azt, hogy az atomerőmű milyen fontos a városnak, ugye egyrészt a távhővel kapcsolatban, a meleg vízellátással kapcsolatban, meg hát az is, hogy most akkor a paksi munkaerő hogyan mennyit fog dolgozni pluszba, vagy hogy hát én nem is tudom, én nem látom át igazából az, annak ellenére, hogy édesapám egyébként a Paksi atomerőműben dolgozott, de ugye ez most rájuk micsoda felelősséget tesz, ez az egész kialakult, és igen, nem volt még ilyen, úgyhogy mi is a városvezetés is azon gondolkodunk, most holnap reggel már össze is ülünk egyébként, hogy ami feladat ránk hárul, tehát hogy ugye sem a távhő, sem a melegvíz nem mi oldjuk meg, ami mondjuk a lakótelepet érinti, de hogy mi az, amiben segíteni tudunk azoknak a lakosoknak, akik mondjuk nem boilerrel melegítik a vizet otthon. Jó kérdés.
3: És egyébként az álmok hova fog ki? Tehát van valami happy end?
2: Igen. Happy end nincs, azt hiszem mindig bejutottam a suliban, de volt olyan, hogy láttam, hogy emberek mászkálnak, és tényleg, mintha csak egy kicsi patak lenne az egész Duna, úgyhogy nem akarok segítse elkeseríteni ezzel kapcsolatban. Majd meglátjuk, hogy mi lesz.
3: És meggyőződésem, bocsáss meg.
1: Mondjad.
3: Nem, és meggyőződésem egyébként, hogy ha már ugye az uniós, én nagyon uniópárti vagyok, de szerintem ezek a mezőgazdasági támogatások, ez főleg a föld alapú, az szerintem nagyon sokszor rontott ezen, hogy tehát nem olyan megoldásokat kezdtünk el keresni, amit te szoktál mondani, hogy itt járadékvadászat vagyunk, jön a támogatás, azt optimalizáljuk a legjobban, lehető legkevesebb meló, ahelyett, hogy lenne hozzáadott érték, hogy mit lehet csinálni a kaktuszokkal a hátságon. Ami én úgy emlékszem, 30 éve arról beszélünk, hogy mindig mondták, hogy 1 millió, több millió, hány köbméter hiányzik már. Gyerekek, 30 év alatt nagyon sokszor volt árvíz. Hát gondoljatok bele, egyébként történelmi értékben a legnagyobb árvíz az tegnap előtt volt. Tehát a mi életünkben mindannyiunk felnőttek voltunk már, azt hiszem 2002-ben volt. Tehát amit mutatnak, és gondoljatok, abból mennyi vizet lehetett volna jó helyekre elvinni, amik utána párologtak volna, föltöltötték volna, és akkor is azon dolgoztunk, hogy minél gyorsabban leszaladjon az országban. És egyre kisebbek az árvizek.
2: És ezt már 1841-ben elkezdték, amikor ugye a Dunát szabályozták, tehát itt az Imsós átvágása is ugye akkor történt, tehát hogy ezeket a természetes kanyarulatokat sem szabadott volna piszkálni, de hát ugye voltak még olyan elképzelések is, hogy majd a Balatont is leengedik a Sió csatornán, és akkor az
3: Szicsik,
2: milyen jó
3: meg azt mondom,
1: lassan az is voltak. Elpárolog, úgyhogy...
3: Igen, igen, de volt erre akkor egy terv, hogy nem várják meg, hanem már most, és tényleg azt, hogy nem tartjuk meg a vizet már olyan értelemben, hogy a terület nem tudja meg, miközben azért látok jó elképzeléseket, hogy mit lehet de ne tenni, de hát az nagyon sok idő. Tehát most valamilyen értelemben visszavadítani a természetet, amihez víz kell, de ki fogja a földalapú támogatások mellett mondjuk felajánlani a saját területét, hogy azt árasztják el?
1: Tehát hú, ugye ez nagyon messzire vezet. Ez nagyon messzire vezet.
3: De ez lesz a jövő, nem igen. tudunk mit csinálni. Tehát az uniós forrásokból erre igenis lehetett volna nagyon komoly pénzeket tenni, hogy nem eladjuk az állami földeket, hanem olyan helyen, ahol nem úgy víztározott, hogy betont kell építeni, hanem természetes víztározókat. És akkor megveszük a parasztjától, kisajátítjuk a földet, bocsánat, és akkor azután már a szomszédok is, és hogyha itt bent párolog nyáron a víz, az előbb-utóbb helyi zápor tud okozni.
1: Szerintem először is oda kellene eljutni, hogy ezeket prioritásként kellene kezelni, ez az öntözés. Hát ez a kérdés, mert én még most is azt látom, hogy ugye a digitalizáció, meg a ez, meg a az, tehát az a pont azokra a fölösleges dolgokra, most abban az értelemben ne értsen senki félre. Nyilván van.
3: Kell,
1: micsoda?
3: Amihez áram kell, és nincsen, mert
1: igen,
3: nem tudunk.
1: Például, de hogy, igen, de hogy arra, hogy egészséges élelmiszer tudjunk termelni itt helyben, meg arra, hogy egyébként az egészséges ivóvízünk meglegyen, tehát erről elfeledkezünk. Azért még mindig az életnek az alapja a Földön az, hogy eszünk is, meg iszunk is, mert ha egyiket se tudjuk akkor, vagy egyiket se olyan minőségben, akkor van az, hogy az egészségügyre is sokkal nagyobb
3: hát
1: szükség
3: már
1: van.
3: Hát már nem szaporodunk, akkor marad, hogy kevesebbet
1: igen,
3: teszünk,
1: akkor ugye igen, akkor lehet itt, iszunk, igen, lehet akkor... itt rettegni attól, hogy elfogy a magyar, meg nem tudom én, de hogy alapvetően én még mindig nem azt látom, és ezt a jelenlegi kormányzatban se látom egyébként azt a fajta törekvést, hogy igenis helyére kerüljenek a hangsúlyok. Mert egyszerűen bizonyos gazdasági lobbik, azok erősebbek annál, mint hogy az egészséges élelmiszerért lobbizzunk, meg az egészséges.
3: Hát de mi magunk is hülyék vagyunk helyben. Hát mi, ezt meg lehetne csinálni, hát és nekünk kéne ezen dolgozni.
1: Ezzel nem tudok vitatkozni.
2: Nagyon érdekes egyébként az, hogyha csak Paksot nézzük, akkor azért találkozunk azzal, hogy igen, az emberek nagyon szeretnék óvni a környezetet, de hogyha nekik az már egy kicsi kellemetlenséget okoz, akkor az ellen már a műsor során emlegetett Facebookon mondják, és akkor teszik a panaszt.
1: Például ürgemező strandparkolás, csak van, egy példát,
2: vagy
1: hogy
2: most
1: mondjuk
2: hadd mondjam el azt, hogy itt van ugye a Kereszt utcai parkoló, meg fog újulni. Hát nem volt szép, ugye? Nem sokára kész lesz egy csinos térköves parkoló, és mellette ugye lesz egy nagyobb, szélesebb zöld felület. Akkor most megtehetitek a fogadásaitokat, hogy hányan fogják azt kiírni majd a Facebookra, hogy miért kellett ott az a zöld felület. Ugye tudjuk azt, hogy a városnak oda kell figyelni arra, hogy mekkora zöld felületet, hogy az uniós forrásokat is úgy lehet felhasználni, hogy meg kell tartani, hogy növelni kell, hogy fákat kell ültetni, tehát hogy ezek előírások. Viszont az ember, hogyha már...
3: És jó előírások.
2: Jó, igen, jók, szerintem igen. Jó előírások, de hogyha már ez történik, akkor már ugye az nekik nem tetszik. Tehát itt az egyéneknek a fejében van hatalmas probléma szerintem ezzel kapcsolatban. Az ilyen válságok, mint ami most is kezdődik, szerintem ezzel az erőmű leállással is, meg a Duna alacsony vízszintjével, remélem, hogy a súlyát érzik, de egyébként figyelve azt, hogy mi történik nemzetközi viszonylatban, szerintem inkább hamar elfelejtik az emberek a rosszat, és akkor megint jön a dőzsölés, meg a kényelem, meg a további növekedésre való vágy. Pedig ugye van egy ilyen is, hogy a nem fejlődés. Sokan foglalkoznak ezzel, mi is a könyvtárban egyébként már hívtunk meg ezzel kapcsolatban előadókat, hogy mi az, amikor nem fejlődés van, csak hogy ez a modern társadalom nem fenntartható, vagyis hát nem tűnik fenntarthatónak nem fejlődéssel.
1: Hú, na, ez tök jó, hogy ezt kimondtad, mert szerintem egyébként ez a kulcs, és erről kellene beszélgetni, hogy az az életmód, az az életforma, amihez hozzászoktatta a modern társadalom magát, az fenntarthatatlan, a kényelem, az fenntarthatatlan, és igenis lélekben valahol ezt kellene szem előtt tartani, hogy egy fenntartható pályára állítani a saját hétköznapjainkat, nem az elektronikán csüngni, hanem tényleg visszatérni egy icipicit a természethez. Mondja Tamás.
3: És tudjátok mi még, ami nagyon tragikus nekem? Az, hogy azt látom, hogy, hogy mindig mindenre van egy jó megoldás. Itt nem elrontottuk a környezetet, hanem most van ez a jáger, vagy ez a jégmentesítő rendszer, ezt kell leállítani, mert akkor nem manipulálják, és akkor majd lesz eső. De egyszerűen nem látom az okát, hogy attól miért lenne. Értitek? És most jönnek ezek az áltudományos megoldások, hogy eltérítik Csehországba a mi vízünket, és tudjátok, pontosan azt jelenti ez megint, hogy nincs felelősségünk, nincs szembenézésünk, mindig más a hibás, és nem azt nézzük, hogy mi magunk miért vagyunk felelősek, és mit tudnánk tenni, hogy ez ne így követ, ne így legyen.
1: Pontosan. Ezt teljesen egyetértek, nem tudom, Balázs, te hogy vagy ezzel, de ez a felelősség kérdése, és hogy ki a felelős, és miért felelős, igen, itt ezzel a magyar társadalomnak is szembe kellene néznie.
2: Amikor általános iskolás voltam, minket már akkor azzal riogatott az osztályfőnökünk, hogy ezek meg fognak történni. És hogy milyen lépések kellenek ahhoz, hogy ezt mi csökkenteni tudjuk a ránk váró. Hát egyébként apám is elég pessimista ezzel kapcsolatban, tehát tőle is hallgattam.
3: Traumát hogyan csökkentsük.
2: Így van, a traumát hogyan csökkentsük, bár amikor ugye, és ez milyen érdekes, hogy ez egy otthoni történet, hogy ugye, akkor gyerek voltam, kint Kömlődön a házunknak a falán volt 8 fecskefészek, és minden nap azt hallgattuk, és nagyon durva, nagyon, de be kellett szigetelni a házat, és akkor ugye lettek verve a fecskefészkek, és apám igyekezett, és csinált nagyon ügyesen kis fecskefészkeket visszarakta, de nem ugyanaz volt. Nem is költöztek be. Aztán talán, nem tudom, rozsdafarkú család költözött be az egyikbe. De hogy nem nagyon szabadott volna hozzányúlni, szerintem mi most már ezt a válságot csak így ilyen felületi kezelést tudunk rájuk nyújtani. Nagyon érdekes, azt szokták mondani egyébként, hogy az emberiségnek a csúcspontja az 2016 volt.
3: Tényleg?
2: Ezt nem tudom, ezt kiszámolták, vagy valami könyvben olvastam, hogy azóta mi folyamatosan lefelé megyünk.
3: Hát én konkrétan, mert akkor voltam az élet felén, de ezt nem tudtam. Bocs.
2: Akkor ez hozzád lett ütemezve. Hát
3: lehet, igen.
2: Büszke lehetsz magadra. Úgyhogy érdekes.
3: Hát jobban örültem volna, az egész életem a csúcsig, tehát értett a főfelemét.
2: Ha városi szinten nézzük ezt az egészet, azért amikor előkerülnek ezek a mélylegelő dolgok, meg hogy hol vezetjük, meg a vízmegtartás mennyire fontos, meg azt, hogy próbálunk, ugye, majd hívjátok be egyébként főkertész asszony, neki nagyon jó meglátásai vannak ezzel kapcsolatban, tehát hogy hogyan próbáljuk zöldíteni és életben tartani ezt a várost is. Igen, ez egy városvezetésnek is nagy feladata, hogy hogyan lehet ez élő, meg hogy most mit tudom, én egyébként én nem szeretem ezeket a, sem a gömbakácot, sem ezt a, nem is tudom,
3: gömbkörist.
2: Kicsi, tehát, hogy én lombosabb fákat szeretnék. Régen ugye a Paksi főutcán is gesztenyefák voltak végig, mennyit hűt az vissza, vagy hogy mit raksz le, térkövet raksz rá, ami szürke, vagy pedig aszfaltozol, ami fekete, tehát nagyon-nagyon sok minden
3: esetleg legközelebb fehérre festjük.
2: Lehet, hogy a háztetőket, lehet, azt kellene, mint tudod, Olaszországban van az, hogy minden háztető ugye ugyanabból a cseréből készül, és akkor nagyon szépek a városok, lehet nekünk fehér kellene, és akkor nem szívesen repülnének felettünk, még a repülőgépek sem, mert olyan szinten visszavernénk a fényt, hogy elájulnának.
1: Na hát, egy kicsit most úgy érzem, hogy mind meghalunk érzéssel.
2: Nem halunk meg, senki nem halunk.
1: Fejezzük lassan be ezt a műsort, úgyhogy most azt javaslom, hogy tartsunk egy kis szünetet, és aztán a végén még azért valami vidámabb témát is hozunk.
3: Hajrá,
1: hogy...
3: Paks!
1: Valami másra gondoltam. Na, akkor itt egy szünet, és akkor egy utolsó rövidetapra még visszatérünk.
0: Szabad péntek!

0: Péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: És egy utolsó etapra visszatértünk Strasser Tamással és Nagy Balázssal itt a szabad péntekben, és akkor egy picit térjünk ki Balázs fizetésére és kettős bérére, mert múlt héten mi az?
2: Semmi, csak mondtad, hogy vidám témát akarsz, hát ez most így tényleg vidám.
1: Igen, hát nem a klasszikus vidám téma, de ugye múlt héten, amikor itt volt nálunk Barnabás István alpolgármester, akkor szóba került a te bérezésed, már nem is tudom pontosan, hogy mi volt a kiinduló pontunk, minden esetre ugye a lényeg, hogy...
3: Hát valamelyik jó komment.
1: Micsoda?
3: Megjelent, hogy most a
1: Igen, de az alaptéma, ja persze, az alpolgármesterek fizetésének a csökkentése. Igen. Innen indultunk, igen. Tehát az alpolgármesterek fizetésének a csökkentéséről, és arról érdeklődtünk Barnabás Istvánnal nyilván, hogy ez hogy érintett titeket, és akkor ott voltak ilyen annak idején, mert te akkor, nem csak te, hanem ugye Heringes Anita is megfogalmazott ezzel kapcsolatban a Tisza kormány döntésével kapcsolatban kritikákat, illetve te a Facebookon is aktív voltál, és akkor ott voltak ilyen hangok is, hogy hát de te ugye a könyvtárat vezeted, és mellette alpolgármester vagy, és nyilván itt tiszta vizet öntöttünk a pohárba, kíváncsiak voltunk, hogy hogy is van ez, hogy te nem két fizetést veszel fel, hanem te felveszed a főállás szerinti fizetésedet, és emellette egy ilyen társadalmi megbízatás, ugye így hívják, tehát egy ilyen nem főállású alpolgármester vagy, tehát te, a Barnabás István azt mondta nekünk, hogy te ugye egy ilyen fele annyi fizetést veszel fel, mint amennyit ő főállású alpolgármesterként. Úgyhogy ez volt maga a téma, erről beszélgettünk, és ennek kapcsán ugye te szeretnél reagálni erre a kérdéskörre.
2: Igen, mert hogyha meg vagyok szólítva, akkor gondolom, hogy akkor válaszolhatok is rá esetleg. Egyébként ez egy érdekes dolog, mert ugye amikor jönnek a kritikák, akkor bele kell abba gondolni, hogy mi a 2019-ben, amikor még nagyon erős volt a Fidesz, és mindenki erősen elgondolkodott azon, hogy mer-e indulni, vagy nem mer indulni, és akik indultak, azok ugye utána azért kaptak egy kis ívet. Tehát

0: a társadalmi megbízatású alpolgármester pedig kapja ennek az alpolgármesteri bérnek az 50%-át. Ugye akkor nekünk ezt felemelték annyira, amennyire egyébként szerintem az én bérezésem a városban az egyik legátláthatóbb, ugyanis meg tudják nézni mindazt, hogy én mennyit kapok a könyvtárigazgatói pozícióért, és mennyit kapok azért, hogy én a társadalmi megbízatású alpolgármester vagyok. Tehát ennek utána lehet nézni. Magáról a munkáról, amit beleteszek, azt hadd mondjam el, hogy a könyvtárosít, azt ugye az ember elvégzi, hazamegy, letudta. Viszont az alpolgármesteri, és amiben ugye természetesen benne van az is, hogy ő képviselő, azt nem tudja letenni. Tehát az, amikor vasárnap délben meg minden keresnek az emberek, és folyamatosan is. Tehát ez van folyamatos munka ez is, úgyhogy hát ezt a bért felveszem, viszont szerintem ilyet még senki nem csinált, de 2025. februárjában, ugye amikor igazították, az első igazítás volt az átlagbérhez, vagy nem is tudom mi, és emelkedett volna a bérünk, akkor én erről az emelésről lemondtam. Tehát nekem az adható minimumhoz beállt akkor a bérem. Kíváncsi voltam, ez egy társadalmi kísérlet volt, hogy ugye a rosszat általában nagyon hamar, vagy az olyat mindig nagyon hamar észreveszik az emberek. Kíváncsi voltam, hogy ezt vajon észreveszik-e az emberek, hogy Nagy Balázs társadalmi megbízatású alpolgármesterként a fizetés emeléséről lemondott. Én ezért dicséretet nem kaptam, leszúrást viszont az ismerőseimtől igen, hogy miért vagyok ilyen balga, hogy ezt így csinálom, és mondom, hogy kíváncsi vagyok, hogy vajon ezt észreveszél valaki. Senki nem vette észre. Uh-huh. Úgyhogy én ezzel a tudattal, és hogyha valakit ez foglalkoztat, hogy én felveszem-e, én igen, felveszem ezért a kettőért, az, ami az adható minimum. És egyébként meg kell, hogy mondjam, hogyha vidám téma, hát én most már kicsit vidám vagyok, hogy a zsebembe turkálnak, mert én világéletemben egy alacsony fizetésű ember voltam, és hogy ez már valamit jelent, hogy turkálgatnak a zsebembe.
1: Viszont most már véget ért a kísérlet, úgyhogy
0: visszaért a kísérlet, és negatív eredménnyel zárult, szóval ez van. Az embereket még mindig jobban érdekli az, ami hiba, és ami...
2: Ez így van, de egyébként azt mi is kihangsúlyoztuk a múltkor az adásban, hogy ez egy törvényi módosítás volt, és ezt a Fidesz hozta, ezt a törvényi módosítást, tehát, hogy akkor, amikor fölemelték ugye a polgármestereknek a fizetését, és az alpolgármestereknek, ott gyakorlatilag az önkormányzat annyit csinált, hogy a saját számait ugye a törvényhez igazította, és nyilván azt pedig senki nem várja el, tehát azért azt szeretném én is tisztába tenni, hogy ha valakinek van egy másodállása, azért ugyanúgy kap fizetést. Tehát, hogyha 8 órába dolgozik valahol, és mellette még van ereje és ideje arra, hogy 4 órába, 6 órába dolgozzon máshol, ugyanúgy kap fizetést. Nyilván egy alpolgármesteri fizetést társadalmi megbízatásba körülbelül ennek tudható be egy olyan jellegű másodállásnak, ahol te nem null, mert 0-24 órában vagy valahol, mert egy képviselő meg alpolgármester nem tudsz kilépni a bőrödből nyilván, de hogyha onnan nézem, hogy te megcsinálod a főállásodat, és amellett amennyi időd még erre marad, és ennek megfelelően kapsz egy tiszteletdíjat, én azt gondolom, hogy ez a semmi probléma nincsen, csak vannak ilyen hangok, és nyilván ezt azért így érdemes volt kibeszélni, mert vannak emberek, akiket ez érdekel, de szerintem ezzel nincsen semmi.
0: Én ehhez azt tudom hozzáfűzni, hogy 2029-ben legkésőbb lesz önkormányzati választás, mindenki jelöltetheti magát, akár az összes paks jelöltetheti magát, és mindenki magára is szavazhat, tehát akkor igazából tök döntetlen lesz az állás, ami nagyon vicces lenne, de hogy ez egy adott lehetőség, tehát hogy lehet csinálni, mindenki megpróbálhatja a legjobbját nyújtani benne, és akkor mindenki el tudja dönteni, hogy az a fizetés, amit ő azért kap, az megéri, mindazzal a lemondással, amivel ezzel jár, meg mindazzal a dologgal, vagy sem. Tehát hajrá!
2: Ennyi. Szerintem ez egy jó végszó. Ti szeretnétek, Tamás, még szeretnél valamit mondani?
1: Nem, azt gondolom, hogy ez tényleg, ha az ember becsületesen csinálja, akkor ez nem az a terület, ahol hogy mondjam, jó bizniszt köt az ember az anyagi javak. Tehát ez is 24 órás készenlét, stb. Tehát azért ez nem az igazi.
0: Azért, hogy egy kicsikét ilyen önmagában visszaérjen a történet, szerintem, hogyha valamelyik őtöknek van egy jó vicce, olyasmi, mint ami

0: amiket Orbán Viktor túlsványosan mesélt, akkor azt most dobja be, mert azzal jól le tudnánk zárni.
1: Hát ez csak a Tamás lehet meg.
2: Nem,
1: az
2: nem,
1: most nekem most nincs humorérzéke.
2: Hát igen, oké, de ez legalább már jól sült. Sajnos én ilyen vicceket nem szoktam fabrikálni, de sajnos egyébként hiányozni fognak a Dakota közmondások is.
0: Ja.
1: Hát igen. De még szerintem egy darabig hallgathatjuk, azért annyira gyorsan nem fognak ezek elmúlni. Hát nagyon szépen köszönjük, Balázs, hogy itt voltál velünk a Szabad Péntekben, köszönöm, és megosztottad a gondolataidat ilyen országos és kicsit ilyen morálisabb témákról is, és várunk majd vissza akkor, hogyha van olyan téma, amit téged különösen érdekel, és szívesen kibeszélnéd így országos témákat, akkor...
2: Mint a fizetésed,
1: mondjuk pont nem országos.
0: Az lenne a legjobb, hogyha a hallgatók megírnák, hogy kíváncsiak-e egyáltalán arra, hogy mit mond.
1: Mi várjuk szeretettel az SMS-eket,
2: és minden rendben van.
0: Így van.
2: Normális, nem?
1: Ja. Micsoda?
2: Hát, hogyha dolgoznak, és minden rendben van.
1: Igen, de hogyha van vélemény, szívesen várjuk egyébként. Szoktak a hallgatóink reflektálni. 0629411001 ezen a telefonszámon bárki írhat, elmondhatja, hogy hülyék vagyunk a Tamással, elmondhatja, hogy
2: Balázsról mi a vélemény. Tehát ezért nem érdemes írni, ezt tudjuk.
1: Jó, de hát mi nem veszük zokon, ha le is írja valaki, ja,
2: nem?
1: Figyelj, mi állunk elébe.
0: Tulajdonképpen én sem veszem zokon, úgy szólnak az emberek, hogy hé Balázs, mi történik? Tehát valahogy csak eljut hozzám kézen közön.
1: Na jó, van, hát ez volt a Szabad Péntek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk a mai napon. Egy hét múlva újra találkozunk, akkor is kibeszéljük majd a hét történéseit. Addig is mindenkinek jó rádiózást kívánunk, és természetesen jó hétvégét is. Én Harmad Gabi voltam, és itt volt velem a stúdióban.
2: Strasszár Tamás, kellemes hétvégét.
1: És Nagy Balázs.
0: Nagy Balázs. Hát akkor én be is lettem mondva, kellemes hétvégét.
1: Így van. Na, kellemes hétvégét mindenkinek. Sziasztok.
3: Ez volt a Szabad Péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Ez a Fox FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Dunamenti erőmű meghibásodott blokkja vasárnapra ismét rendelkezésre áll, tájékoztatta az erőmű társaság csütörtök este közleményben az MTI-t. Azt írták, vasárnap befejeződik az erőmű július 29-en meghibásodott G3-as blokkjának javítása és valamennyi szükséges ellenőrzése. A közleményben emlékeztetnek, július 29-én a G3-as blokk tervezett indítása során egy speciális tömítési alkatrésznél észlelték a műszaki rendellenességet. Horváth Péter, a Dunamenti erőmű vezérigazgatója közölte, a meghibásodást időben észleltük, a blokkot pedig a protokollnak megfelelően biztonságosan leállítottuk. A szükséges alkatrész rendelkezésre áll, kollégáink felkészültek a javításra, és a hétvégén is folyamatosan dolgoznak. A jelenlegi ütemezés szerint vasárnapra valamennyi szükséges munkát és ellenőrzést elvégzünk, így a G3-as blokk ismét termelheti az áramot. Az erőmű többi egysége ez idő alatt is zavartalanul működik, fogalmazott a vezérigazgató. A G3-as blokk átmeneti kiesése 380 MW teljesítménycsökkentést jelent a hazai áramtermelésben. Felhívást tett közzé hivatalos Facebook oldalán csütörtökön Heringes Anita, Paks polgármestere. A városvezető a paksi atomerőmű teljes leállítására reagálva azt írta, ez a lépés nem csak az országot érintő energetikai kérdés, hanem Paks városában a melegvíz ellátást is nagyban befolyásoló tényező lehet. Hozzátette, péntekre egyeztetést kezdeményeztek a szolgáltatóval, bár nem a város adja a melegvíz szolgáltatást a lakótelepen, de a városvezetésnek ilyenkor feladata átgondolni, koordinálni és segíteni a szolgáltatóval közösen a megoldást. Heringes Anita a kérdésben a mai napra ígér további tájékoztatást. A nyár a szabadságok mellett a táborozásokról is szól. Pakson júniustól augusztus végéig számtalan tábor lehetőség közül válogathatnak a szülők és a gyerekek. Július utolsó hetében tartotta a Paksi Csillagsótánc Egyesület artista táborát a Csengeiben. Nagy Ildikó egyesületvezető, Tóth Katalin akrobata edző és Sebestyén Béla artista művész irányításával 30 gyermek 4 és 12 év közötti fiatal sajátította el és gyakorolta az akrobatikus elemeket. Sebestyén Béla akrobata edző elárult a rádiónknak, hogy 2027-ben jubileumra készül a Paksi Csillagsótánc Egyesület, ugyanis jövőre 25 évesek lesznek.
4: Több éve vagyok a Csillagsótánc Egyesület akrobatika edzője, már 24 éve működik, és nagy erővel készülnek a következő évi jubileumi műsorra. Valójában ez egy sótánc egyesület, ugye most már olyan nagy a konkurencia a táncosoknál is, hogy sok akrobatikus elemet vetnek be, és ezért volt szükség arra, hogy a gyerekeket erre is tanítsuk. Ebbe az évben ugye 30 gyerek gyűlt össze ebbe az egyhetes táborba, a kezdőtől egészen a középhaladóig. Van 4 éves kortól egészen 12 éves korig. Naponta 3 edzés van, közben van 10 órai, közben van ebéd, statikus akrobatikára, dinamikus akrobatikára, itt van még hajlékonyság, és ügyességi gyakorlatok, és amiket mind be fognak tudni majd építeni a programjukba.
3: A 11 éves Vas Fanni 8 éve csillagsózik. A Rákóczi iskola 6. osztályos tanulója rádiónknak elmondta, nagyon megkedvelte a táncot és annak minden elemét.
5: Én nagyon szeretek itt táncolni, akrobatikára és táncra is járok minden héten. Olyan feladatokat tanulok meg, amit még eddig nem tudtam, és az edzők segítségével így sokkal jobb, mert ők bíztatnak, segítenek, és így sokkal jobb. Bátorságom is jobb így.
6: Milyen elemeket gyakoroltok?
5: Hát bogni, cigánykerék, orábel, szaltót is csináltunk tegnap, fejenállás, a földön is szoktunk, a levegőbe is csinálunk elemeket. Nagyon sok barátom van, a legtöbb embert ismerem, most is ismertem meg, mert akik újak jöttek, velük is tök jól összebarátkoztam, mert én egy ilyen barátkozós fajta vagyok. A legjobban ebbe a táborba a délutáni dolgokat szeretem, mert először van egy pihenő, ott kidobózni szoktunk, utána pedig edzünk, és olyankor már sokkal jobb, mert kicsit előtte pihentünk, és így újra tele vagyunk energiával.
3: Jövő héten a Paksi Csillagsótánc Egyesület tánctábort rendez a Csengeiben fiataloknak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója az Omuda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Csütörtökön Magyar Péter Facebook oldalán tett bejelentést a paksi atomerőmű leállítására vonatkozóan. A miniszterelnök elmondta, az erőmű termelésének leállítása jelentős kiesést jelent a folyamatosan növekvő energiaigény biztosításában.
3: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény. A Duna vízszintje eddig 2018-ban volt a legalacsonyabb Paksnál, mínusz 97 cm. Ehhez képest jelenleg mínusz 121 cm, és a vízügyi előrejelzések szerint az előttünk álló hetekben tovább fog csökkenni ez a vízszint, így rövid távon bizonyosan nem várható a paksi atomerőmű újraindítása. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ugyan ilyen leállításra még soha nem került sor, de ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet, minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik.
2: Magyar Péter a kialakult helyzet okaként többek mellett az előző kormányzat elmaradt beruházásait is megjelölte. Elmondta, az új paksi szivattyútelep kiépítése, mely egy 10 milliárd forintos beruházással megvalósulhatott volna, megakadályozhatta volna az atomerőmű leállítását. Magyar Péter hangsúlyozta, a legfontosabb most, hogy a következő hetekben az ország energiaellátása megfelelően biztosítva legyen, ehhez pedig a lakosság is nagymértékben hozzá tud járulni.
3: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan, ahogy említettem, a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb koraesti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. És ahogy tegnap is jeleztem, nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
2: Csütörtök délután az MVM Paksi Atomerőmű ZRT weboldalán közölte, a Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése. Hangsúlyozták, az atomerőmű szakemberei 24 órában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát fenntartsák. Az élő környezetért felelős miniszter csütörtöki Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, automosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását, írja az MTI. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami víziközműtársaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írja a miniszter.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Görögországban lépett pályára tegnap este a Paksi FC. Az NB1-es futballcsapat a konferencia liga selejtezőben második meccsét játszotta le a görög élvonalbeli Panathinaikos együttesével. A találkozó rendkívül kemény küzdelmet hozott a két csapat között. Az első gólt a Paks tudta megszerezni a 35. percben Pető Milán által. A görögök a 44. percben egyenlíteni tudtak, így a félidő 1-1-es részeredménnyel zárult. A második játékrészben ismét a Paks tudott előbb kapuba találni, az 57. percben Györfi Milán tudott gólt lőni a görögöknek, akik végül a 85. percben egyenlítettek. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel zárult, ami a két csapat első mérkőzésének 2-1-es görög győzelmével a Panathinaikosnak elegendő volt a továbbjutáshoz a konferencia ligában. A Paks így egy igen kemény találkozót követően búcsúzott a nemzetközi sorozattól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Új elnököt választottak az MVM ZRT igazgatóságának és felügyelőbizottságának élére, továbbá új tagokat is választottak mindkét testületbe, közölte a társaság csütörtökön a budapesti értéktőzsde honlapján. A tájékoztatás szerint július 29-től Tóth Andrást az igazgatóság tagjává és egyben elnökévé választották meg. Az új elnök a poszton Bertalan Zsoltot váltja, aki továbbra is tagja marad az igazgatóságnak. Az igazgatóság tagjává választották Borbély Edét, Réti Ádámot, Kis Fleischmann Évát, Pekarik Gézát és Gábor Jáni Szabó Szabolcsot. Az igazgatóságból július 28-án visszahívták Horváth Péter Jánost és Fazekas Lászlót. Zolnai Juditot az MVM ZRT felügyelőbizottságának tagjává és elnökévé választották határozatlan időre. A felügyelőbizottság korábbi elnökét, Török Sándort visszahívták tisztségéből és tagságából is. A felügyelőbizottságba megválasztották Kupa Mihály Dénest, Tarjányi Krisztinát, Zsoldos Ivánt, Bajó Regina Alexandrát és Szabó Krisztiánt, írja az MTI. Atomenergia nélkül maradt Románia, miután a Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön leállította az ország villamosenergia szükségletének 20%-át fedező csernavodai atomerőmű 2. számú reaktorát is, közölte román sajtóinformációk alapján az MTI. Az 1. számú reaktort kedden kapcsolták le az országos energiahálózatról. Az 1400 megawattos erőmű hűtőrendszere a Duna vizét használja, amelynek hozama a több éves átlag felét sem éri el. Szakemberek szerint augusztus 3-áig Románia az esti csúcsidőben 500 megawattos, az augusztus 4-e és 9-e közötti időszakban pedig 1000 megawatt feletti energiadeficittel szembesülhet, amit importból kell fedeznie. Felhívást tett közzé hivatalos Facebook oldalán csütörtökön Heringes Anita, Paks polgármestere. A városvezető a paksi atomerőmű teljes leállítására reagálva azt írta, ez a lépés nem csak az országot érintő energetikai kérdés, hanem Paks városában a melegvíz ellátást is nagyban befolyásoló tényező lehet. Hozzátette, péntekre egyeztetést kezdeményeztek a szolgáltatóval, bár nem a város adja a melegvíz szolgáltatást a lakótelepen, de a városvezetésnek ilyenkor feladata átgondolni, koordinálni és segíteni a szolgáltatóval közösen a megoldást. Heringes Anita a kérdésben a mai napra ígér további tájékoztatást. 4 tűzeset és 4 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak július 29-én szerdán, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A tűzesetek mindegyike szabad téren keletkezett, a műszaki mentések közül 2 alkalommal pedig közlekedési balesethez riasztották az egységeket. 200 négyzetméteren égett építési törmelék, tarló és farakás szerdán délután Dunaföldváron a Vágóhíd utcában. A tűzesethez a dunaújvárosi, a sárbogárdi és a solti hivatásos, valamint a dunaföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 6 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A beavatkozást egy helyi erőgép is segítette. Egy műszaki hibás mezőgazdasági jármű pótkocsijának ütközött egy személyautó szerda este Simontornyán a 6317-es számú út 39-es kilométerénél. A baleset helyszínére a sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a személyautót. Az eset kapcsán személysérülésről nem adtak tájékoztatást a hatóságok.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Görögországban lépett pályára tegnap este a Paksi FC. Az NB1-es futballcsapat a konferencia liga selejtezőben második meccsét játszotta le a görög élvonalbeli Panathinaikos együttesével. A találkozó rendkívül kemény küzdelmet hozott a két csapat között. Az első gólt a Paks tudta megszerezni a 35. percben Pető Milán által. A görögök a 44. percben egyenlíteni tudtak, így a félidő 1-1-es részeredménnyel zárult. A második játékrészben ismét a Paks tudott előbb kapuba találni, az 57. percben Györfi Milán tudott gólt lőni a görögöknek, akik végül a 85. percben egyenlítettek. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel zárult, ami a két csapat első mérkőzésének 2-1-es görög győzelmével a Panathinaikosnak elegendő volt a továbbjutáshoz a konferencia ligában. A Paks így egy igen kemény találkozót követően búcsúzott a nemzetközi sorozattól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Paks FM. Összeköt. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Rengeteg szuper dallal találkozunk most hétvégén is, hiszen szombaton top 50, és a megszokott slágerek mellett azért jönnek majd olyan dalok is, amivel ritkábban találkozhatunk. A magyar dalok például nagyon jól szerepelnek manapság, Follow the Flow újdonság is lesz itt velünk, jön Furacsi, BLR és Szakács Geri, ez lesz a veszély.

0: Hát ugye ismeritek már, ha nem, akkor érdemes rá odafigyelni. Ez is itt lesz velünk, innen szép felállni, ez a dal cím. Ha pedig kíváncsiak vagytok a Top 50 további alakulására és a többi dalra, akkor tartsatok velem szombat délután 3 és 6 között.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Csütörtökön Magyar Péter Facebook oldalán tett bejelentést a paksi atomerőmű leállítására vonatkozóan. A miniszterelnök elmondta, az erőmű termelésének leállítása jelentős kiesést jelent a folyamatosan növekvő energiaigény biztosításában.
2: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény. A Duna vízszintje eddig 2018-ban volt a legalacsonyabb Paksnál, mínusz 97 cm. Ehhez képest jelenleg mínusz 121 cm, és a vízügyi előrejelzések szerint az előttünk álló hetekben tovább fog csökkenni ez a vízszint, így rövid távon bizonyosan nem várható a paksi atomerőmű újraindítása. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ugyan ilyen leállításra még soha nem került sor, de ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik.
1: Magyar Péter a kialakult helyzet okaként többek mellett az előző kormányzat elmaradt beruházásait is megjelölte. Elmondta, az új paksi szivattyútelep kiépítése, mely egy 10 milliárd forintos beruházással megvalósulhatott volna, megakadályozhatta volna az atomerőmű leállítását. Magyar Péter hangsúlyozta, a legfontosabb most, hogy a következő hetekben az ország energiaellátása megfelelően biztosítva legyen, ehhez pedig a lakosság is nagymértékben hozzá tud járulni.
2: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan, ahogy említettem, a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb kora esti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. És ahogy tegnap is jeleztem, nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
1: Csütörtök délután az MVM Paksi Atomerőmű ZRT weboldalán közölte, a Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergiatermelés megszűnése. Hangsúlyozták, az atomerőmű szakemberei 24 órában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát fenntartsák. A Dunamenti erőmű meghibásodott blokkja vasárnapra ismét rendelkezésre áll, tájékoztatta az erőműtársaság csütörtök este közleményben az MTI-t. Azt írták, vasárnap befejeződik az erőmű július 29-én meghibásodott G3-as blokkjának javítása és valamennyi szükséges ellenőrzése. A közleményben emlékeztetnek, július 29-én a G3-as blokk tervezett indítása során egy speciális tömítési alkatrésznél észlelték a műszaki rendellenességet. Horváth Péter, a Dunamenti erőmű vezérigazgatója közölte, a meghibásodást időben észleltük, a blokkot pedig a protokollnak megfelelően biztonságosan leállítottuk. A szükséges alkatrész rendelkezésre áll, kollégáink felkészültek a javításra, és a hétvégén is folyamatosan dolgoznak. A jelenlegi ütemezés szerint vasárnapra valamennyi szükséges munkát és ellenőrzést elvégzünk, így a G3-as blokk ismét termelheti az áramot. Az erőmű többi egysége ez idő alatt is zavartalanul működik, fogalmazott a vezérigazgató. A G3-as blokk átmeneti kiesése 380 megawatt teljesítménycsökkentést jelent a hazai áramtermelésben.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Görögországban lépett pályára tegnap este a Paksi FC. Az NB1-es futballcsapat a Konferencia Liga selejtezőben második meccsét játszotta le a görög élvonalbeli Panathinaikos együttesével. A találkozó rendkívül kemény küzdelmet hozott a két csapat között. Az első gólt a Paks tudta megszerezni a 35. percben Pető Milán által. A görögök a 44. percben egyenlíteni tudtak, így a félidő 1-1-es részeredménnyel zárult. A második játék részben ismét a Paks tudott előbb kapuba találni, az 57. percben Györfi Milán tudott gólt lőni a görögöknek, akik végül a 85. percben egyenlítettek. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel zárult, ami a két csapat első mérkőzésének 2-1-es görög győzelmével a Panathinaikosznak elegendő volt a továbbjutáshoz a Konferencia Ligában. A Paks így egy igen kemény találkozót követően búcsúzott a nemzetközi sorozattól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 96.3 Paks FM.
1: It's my favorite.
2: I love it.
0: Paks FM. Összekött.
3: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Az izmokat újjá tudjuk építeni, viszont a hallásunkat nem. Ezzel is foglalkozni fogunk következő tudományos magazinunkban, és azzal is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészséges-e, vagy egészségesebbek-e, mint az állati eredetűek. És még két témával jövök. Olyan büszke a 20. illetve 21. század embere a technológiai újításaira és a kommunikációs hálózataira, az interneten át a videó csetelési lehetőségeken keresztül. Egy új dokumentumfilm viszont azt mutatja be, hogy a természet bizony már megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik benne. Erről is szó lesz, illetve az adattudósok zsenialitásáról is, akik hetekkel ezelőtt megjósolták, megtippelték természetesen, tudományos alapon bizonyítva, hogy bizony Spanyolország fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. És Traszter Andi vagyok, remélem találkozunk.
3: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
5: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Portréval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az élő környezetért felelős miniszter csütörtöki Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, automosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását, írja az MTI. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami víziközműtársaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írja a miniszter. Atomenergia nélkül maradt Románia, miután a Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön leállította az ország villamosenergia szükségletének 20%-át fedező Csernavodai atomerőmű 2-es számú reaktorát is, közölte román sajtóinformációk alapján az MTI. Az egyes számú reaktort kedden kapcsolták le az országos energiahálózatról. Az 1400 megawattos erőmű hűtőrendszere a Duna vizét használja, amelynek hozama a több éves átlag felét sem éri el. Szakemberek szerint augusztus 3-áig Románia az esti csúcsidőben 500 megawattos, az augusztus 4-e és 9-e közötti időszakban pedig 1000 megawatt feletti energiadeficittel szembesülhet, amit importból kell fedeznie. Felhívást tett közzé hivatalos Facebook oldalán csütörtökön Heringes Anita, Paks polgármestere. A városvezető a paksi atomerőmű teljes leállítására reagálva azt írta, ez a lépés nem csak az országot érintő energetikai kérdés, hanem Paks városában a melegvíz ellátást is nagyban befolyásoló tényező lehet. Hozzátette, péntekre egyeztetést kezdeményeztek a szolgáltatóval, bár nem a város adja a melegvíz szolgáltatást a lakótelepen, de a városvezetésnek ilyenkor feladata átgondolni, koordinálni és segíteni a szolgáltatóval közösen a megoldást. Heringes Anita a kérdésben a mai napra ígér további tájékoztatást. 4 tűzeset és 4 műszaki mentés adott munkát Vármegyénk tűzoltóinak július 29-én szerdán, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A tűzesetek mindegyike szabad téren keletkezett, a műszaki mentések közül 2 alkalommal pedig közlekedési balesethez riasztották az egységeket. 200 négyzetméteren égett építési törmelék, tarló és farakás szerdán délután Dunaföldváron a Vágóhíd utcában. A tűzesethez a dunaújvárosi, a sárbogárdi és a solti hivatásos, valamint a dunaföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 6 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A beavatkozást egy helyi erőgép is segítette. Egy műszakhibás mezőgazdasági jármű pótkocsijának ütközött egy személyautó szerda este Simontornyán a 6317-es számú út 39-es kilométerénél. A baleset helyszínére a sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a személyautót. Az eset kapcsán személysérülésről nem adtak tájékoztatást a hatóságok.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Görögországban lépett pályára tegnap este a Paksi FC. Az NB1-es futballcsapat a konferencia liga selejtezőben második meccsét játszotta le a görög élvonalbeli Panathinaikos együttesével. A találkozó rendkívül kemény küzdelmet hozott a két csapat között. Az első gólt a Paks tudta megszerezni a 35. percben Pető Milán által. A görögök a 44. percben egyenlíteni tudtak, így a félidő 1-1-es részeredménnyel zárult. A második játékrészben ismét a Paks tudott előbb kapuba találni, az 57. percben Györfi Milán tudott gólt lőni a görögöknek, akik végül a 85. percben egyenlítettek. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel zárult, ami a két csapat első mérkőzésének 2-1-es görög győzelmével a Panathinaikosnak elegendő volt a továbbjutáshoz a konferencia ligában. A Paks így egy igen kemény találkozót követően búcsúzott a nemzetközi sorozattól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Pakzsefem.
2: Összekött.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Az életed első emlékképe, az neked mi?
3: Hát ugye azt mondják, hogy az emberek ilyen 3-4 éves korában vannak az első emlékei.
4: Lovasi András, szerző, előadó.
3: Egy van nekem, amikor állok a törött puskával a hóba, és sírok, mert akkor tört össze a puskámnak a csöve.
2: Játék? Puska?
3: Ját, persze. Ja. És szerintem olyan 3 éves lettem.
2: Megvan neked az első emlékkép az életedből?
3: Talán az óvoda.
2: De egy konkrét kép van, hogy mondjuk ott
3: igen, ott ülök, és...
4: Tarján Pál operaénekes.
3: Valami éneklés folyt, és akkor azt mondtam, hogy én akarok a karmester lenni.
2: És lehettél?
3: Lehettem.
2: De jó, és akkor kiálltál, arra is emlékszel?
3: Arra is emlékszem.
2: És aztán tovább meséled a szituációt,
3: és akkor történt? És akkor elkezdtem így vezényelni, mert azt láttam már, hogy azt hogy csinálják. Másra már nem emlékszem. Megtanítottam az óvodai csoportoknak a Rózsa Sándor a kocsmában feszül című. Nem tudom, hogy így kezdődik, de egy ilyen valami nóta volt akkor, valami ez egy magyar, azt hiszem, egy inkább ilyen kurucos népdal, vagy már
2: nem tudom. Emlékszel rá, hogy az óvodás társaidat
3: tanítok, hogy esik eső, szép csendesen csöpörő, úgy kezdődik. Hát ez a volt, az akkor volt a Rózsa Sándor nevű filmsorozat, és szerintem onnan gyűjtöttem be, és akkor ezt jól megtanulták.
2: Meg is tanulták a többiek, hát akkor ott hát már kiálltál.
3: Mondhatnám, hogy megtanulták, de én megtanultam.
2: Nem kértett számon tőlük?
3: Nem, hajtottam, de lettem olyan 10 éves, amikor elmentünk egy moziba, és ott még volt híradó.
2: A film előtt egy filmhíradó,
3: és a Ray Charles zongorázott. És az valami olyan mély hatást gyakorolt rám, hogy elképesztő, tehát egyszerűen teljesen a hatása alá kerültem.
1: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: Box FM.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Ladinek Judit színésznő.
3: Mikor már nagyobbacska voltam, és rábíztak a kalocsai táncban egy szólót, és Japánban jártunk. Tokióban egy hatalmas halléban léptünk fel, nem tudom hány ezer ember nézett minket, és egy olyan felemelő érzés, amikor katarzis élményed van a színpadon, amikor azt érzed, hogy tiéd az egész színház, amikor érzed, hogy a lelked beragyogja a termet, és hogy ezt átadod a nézőknek. És tudom, hogy utána Somogyi Tibi bácsi, sajnos már nincs köztünk, ő volt a néptáncmesterünk, odajött, és azt mondta, hogy jó vagy, Juditkám, emberke lettél, megérkeztél. És így láttam a szemében, hogy észrevette, hogy itt most nem a néptánc lépések, hanem amikor a lelked kiragyog. Az nekem egy olyan pillanat volt, hogy amit így viszek magammal a kis batyumban egy életen át.
2: Lovasi András, szerző, előadó.
4: 13 éves koromban valahol voltam egy tábortűznél, és láttam, hogy és az nagyon tetszett, hogy valaki a saját énekét tudja gitárral kísérni, és hogy hogy akkor el tudnám énekelni azokat a dalokat, amik tetszenek. És akkor vettem egy ilyen akkordtáblázatot, vettem egy gitárt, és akkor elkezdtem ez a táblázat alapján ilyen akkordokat megtanulni, és akkor mindjárt tudtam három akkordot, akkor mindjárt írtam belőle három dalt. Hát és akkor megalakult az első panel.
5: Na hát igen, akkor ott a tábortűznél, lehet, hogy ott volt a fordulat, nem? Amikor a jó hát Isten is megsimította a fejedet, hogy
4: hát nézd, nem magyaráznám bele valahogy, inkább csak azt jöttem rá, hogy
5: ez de jó.
4: Hogy ez de jó, illetve hát én egy olyan időszakban voltam gyerek, amikor ez egy ilyen, ez a zenekarosdi, meg ez az egész ilyen, tehát hogy ennek volt valamiféle ilyen iszonyú revelációja, meg valami olyan szabadság árad belőle, meg valami olyan klassz dolognak tűnt, olyan annyira más volt, mint azért ez a szürke 70-es évekbeli nagyon unalmasnak tűnő kis polgári millió, amiben én belenőttem, vagy ahol én fölnőttem. Annyira az ellenpontja volt mindennek, ami az én világomat, vagy amiben beleszülettem világomat jellemezte, és én nagyon, nagyon nyomasztónak találtam. Engem borzasztóan nyomasztotta az, hogy néztem, hogy apukám és anyukám hogy élnek, mit csinálnak, és arra gondoltam, hogy ennél rosszabb, hogy reggel 8-kor elmegyek, és délután 5-kor visszajövök, van két hülye gyerekem, és soha
5: az
4: nem,
5: egyik.
4: És az egyik én vagyok, soha nem lehet szabadságra menni, hanem egy évben csak két hét szabadság van, ennél nagyobb büntetés nem lehet. És nyilván most ez így viccesnek hangzik, meg ezért, de valószínűleg engem tényleg nyomasztott ez a fajta ilyen kis-szerűség, vagy ez a kis világ, amiben be volt zárva magyar. Tehát én ennyit érzékeltem belőle, de valahogy ez az egész nagyon nyomasztónak tűnt, hogy én nekem ebbe kell majd lennem.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Box FM.

0: Rock FM.
1: A Star Portré most folytatódik.
2: Én nem akartam operaénekes lenni, mert én fuvola szakra jártam, ugye ugyanaz a klaviatúra, mint a szakszofonnak, és mellette jazz játottam. És aztán, mint zeneakadémisták, lejártunk a énekesek vizsgájára röhögni, mert annyira rosszak voltak. És akkor azt mondta, odajött a Sipos, aki volt az énektanszakvezetője, hogy jegyezzék meg, hogy a nagyművészek fönnállnak a színpadon, maguk meg lehet vannak a zenekari árokba. És én de akkor mondtam, mert ilyen fene gyerek voltam, hogy fiatalnak, és mondtam, hogy hát ezt még én is el tudom így énekelni. Szóval, igen, aztán jó, akkor két hét múlva ebbe a nagy előadóba várom, meg fogjuk hallgatni. Egy hét elteltével találkoztam vele a folyosan, azt mondta, kirugatom, ha nem lesz ott. Szóltam egy zongorista haveromnak, hogy tanuljuk már meg a Tessundormát, vagy mondom, az, nem tudom, hogy miért azt, de azt. És akkor megtanultuk, és fölmentünk az előadóba, és az összes énektanszakos ott volt. Hát, hogy röhögjenek, persze. És akkor elkezdtem énekelni, és a felénél leállított, és azt mondta, hogy mindenki menjen ki, és pakoltam, mondom, akkor én is azt mondja, nem, maga nem megy sehol. És akkor mondom, és akkor azt mondta, hétfőtől kezdünk, mondom, mit kezdünk hétfőtől? Azt mondja, hát énekelni, de mondom, én fuvolista vagyok, azt mondja, kirugatom. És elkezdtünk énekelni, és aztán a legjobb haverom lett a Jani.
3: Meddig lehet szerinted ezt csinálni?
4: Hát dalt írni azt szerintem nagyon sokáig lehet, meg méltóképpen csinálni azt is sokáig lehet.
5: Tarján Pál operaénekes.
2: Én azt mondom, hogy ha valaki karban tartja magát, akkor nem lehet meghatározni, hogy meddig tud énekelni.
3: Nem, tehát nem megy el.
2: Dehogy megy el.
3: Nem megy?
2: Nem, ez karbantartás.
3: Nőknek sem megy el?
2: Szerintem nem, de az igazság, hogy aki átlépi a 60-at, már nem a hajlandó.
3: Már mit csinálni?
2: Én, gyakorolni.
3: Ja, tényleg? Az a tapasztalat?
2: Nem. Azért ez egy nagy lemondás is, és fizikailag is megterhelő. Meg főleg, ha valaki úgy gondol, tehát aki sajnálja magát éppen valamiért, vagy azt mondja, hogy én már beteg vagyok, meg mit gyötörjem magam, az a vég. Akkor pillanatokon belül elmúlik a történet.
3: Ja, mert tényleg tulajdonképpen ez egy fizikai megterhelés.
2: Hát ez abszolút fizikai munka.
3: Tehát akkor tulajdonképpen azon múlik tényleg, hogy mondjuk amikor 85 éves vagy, hogy akkor fizikailag bírod.
2: Hát azért 85 éves korban már nem szoktak énekelni, de én azt még eltom.
3: Nekem jutott eszembe most egy példa.
2: De ameddig a saját megítélésem szerint kibír a közösség, addig fogok énekelni.
5: Lovasi András, szerző, előadó.
4: Vannak intő példák, talán több is van, mint amennyi.
3: Elrettentő, arra gondolsz?
4: Igen.
3: Tényleg?
4: Hát arra gondolok, igen, hogy ne, így nem szeretném, hogyha ezt csinálnám.
3: De mi a megoldás? Mert mindig azt szokta mindenki mondani, hogy valaki majd szól, hogyha már nem kellene csinálni, akkor majd legyen egy bizalmas oda, aki szól, hogy hát most már
4: nem kell foglalkozni.
3: Magától rájön az ember?
4: Nem, szerintem nagyjából szóba kell állni magunkkal, tükörbe kell nézni, önazonosnak maradni, nem kell kényszeresen fiatalosnak lenni.
1: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk. Paks.

0: Paks FM.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Ladinek Judit színésznő.
3: Van a világon tükör, van egy fizikai állapot, amire valaki jobban tud vigyázni, valaki kevésbé, vannak genetikai adottságok, de én azt gondolom, hogyha az ember vigyáz magára, odafigyel, karban tartja a testét, a lelkét, mentálisan rendben van, akkor színpadra menni nagyon sokáig lehet. De van egy határ, amikor már azt érzed, hogy ez most nekem sok, ez nekem, számomra megterhelő, egyre fáradtabb vagyok, nem bírom, akkor kell keresni egy rokon szakmát. És akkor ez lehet rendezés, dramaturg, koreografálás, tanítás, annyi...
4: Hogy tudja azt megtenni az ember, mert te ezt nem tudod még, meg neked ez messze van.
3: De köszönöm, egyszer, hogy ezt mondod.
4: Hát tényleg így van, de amikor egyszer csak eljön, akkor azt észreveszi az ember, vagy mások szólnak, vagy másokon veszem észre, hogy hát már úgy néznek, hogy
3: én
4: vagy már úgy fogynak a felkérések, vagy
3: Minden együtt, de...
4: De ha valaki nem akarja észrevenni, meg nem akar visszavonulni, akkor...
3: Az sajnos, az nagyon szomorú és méltatlan tud lenni. Úgyhogy én felhívtam a környezetem figyelmét, hogy légy szíves,
4: hogy szóljon valaki, hát mert biztos sokan megtették már, lehet, hogy a 80 évesek között is, hogy már 60 éves korukban szóltak, hogy drágáim, hogyha már azt látjátok, hogy már nem kellene színpadra menni, szóljatok, hogy Szabolcs, már most már.
3: De
4: ők esetleg szólnak, hogy Szabolcs, bírod még? Ez a szólás, és akkor
3: Jaj, drágám, jól vagy?
4: Mondom én, és akkor már botot leteszem, segítsetek már fel, mert nem bírom
3: meg
4: fel.
3: Meg az a helyzet, hogy meg kell találni, szerintem ez vezető és színész dolga is, hogy a vezető, a színházigazgató és a rendező dolga az lenne, hogy az idős kutyát is etessük, tehát hogy találjuk meg azokat a szerepeket, amiben egy idős színész lehet, hogy már nem lubickolni fog, lehet, hogy nem egy jutalomjáték, igen, de én tudom, hogy egészen más, nagyon sok olyan előadást játszunk, amiben idős színészek játszanak, és tudom, mikor az idős színész jön be és elmondja azt a kis jelenetet, azt a pár mondatot, akkor az ott áll a levegő, ott annak a mondatoknak azok érvényesek. Míg mondjuk egy másik szereposztás, aki 20-30 évvel fiatalabb, és őszített hajjal, álszakállal, mit tudom én, mivel bemaszkírozva, kimaszkírozva, mondja el ugyanazt a jelenetet, az ott nem érvényesül. Annak ott nincs súlya. Muszáj, hogy korok legyenek a színpadon. És muszáj azokat a szerepeket megtalálni, szerintem az idős színészeknek is, mert, és nem szánalomból, bocsánat, nem, hanem pont a közönség iránti tiszteletből, hogy ne gondoljuk, hogy a közönség nem veszi észre, hogy egy 20 éves megy be a színpadra és játszik el egy 70 éves, nem hülye a néző, pontosan tudja, hogy ez itt most nem az. Még én soha nem felejtem el, a Téli regét láttam a Madách Színházban, hát nagyon-nagyon régen, és Mensáros László mondta benne az idő monológot az első rész végén. És tudom, hogy eddig úgy történtek a dolgok, néztem az előadást, és egyszer csak azt hiszem, hogy Kerény Imre rendezte még ezt az előadást, hátul ült egy figura, aki tudjuk nagyon jól, hogy ez egy báb figura volt, az egész első felvonás alatt ott ült ez a figura. Történt egy nagy vihar, és egyszer csak beült oda a valódi színész. A színész, Mensáros, megfordult, mondott egy 10 mondatos monológot, és így belesüppettem a székbe, pedig már akkor sem volt fiatal. És akkor azt mondom, hogy Uramisten, ezekért a pillanatokért érdemes színházba járni.
4: Egyébként nem a színházi vezetőnek az igazi feladata az, hogy a színésszel nagyon őszintén, nagyon nagy szeretettel megbeszélje ezeket a dolgokat, hogy mi a helyzet?
3: De sokszor egyébként mi színészek sem úgy látjuk magunkat, mint ami a valódi helyzet. Ebből aztán adódnak konfliktusok, de szerintem egy jó vezető az figyel erre is, hiszen azért vagyunk művészek, mert érzékenyek vagyunk.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
0: Paks FM.

0: Paks FM.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Az első és az utolsó szó, mondták neked, hogy mi volt az első szavad? A szülők.
3: Igen.
2: Tényleg? Hiszem,
3: igen, anyukám, ebben jó. Ádó.
2: Ádó?
3: Azt hiszem, azt jelenti, hogy adjál, vagy adod. De ezt lehet, hogy a bátyám mondta. Meg mi volt a... De azt hiszem, az biztos, hogy a bátyám mondta, az AKK, az a kakaót kérek.
2: Ez az AKK?
3: Mert én nem szerettem a kakaót.
2: Ja.
3: Tehát biztos, hogy a bátyám volt. A fiamnak az első szava az volt, hogy nem.
2: És egyszer csak van egy utolsó szó, ami tulajdonképpen nem számít, hogy mi. Számít?
3: Szerintem számít.
2: Számít
3: igen.
2: Az szerintem utolsó
3: van
2: szavunk.
3: Egy ilyen. Hát, ja, hogy az enyém az nem számít, de az, hogy milyen gesztussal távozunk a világból,
2: a gesztus.
3: Az számít.
2: A gesztus.
3: Az számít. Hogyha ez egy hogy szó, hogyan? Akkor az, hogyha...
2: Vagy egy sóhaj.
3: Igen. Nagymamám, amikor 87 éves volt, amikor meghalt, és anyukám mesélte, én nem voltam otthon, mert épp turnéztam, és anyukám mesélte, hogy kiült a kis járó keretével a teraszra, tavasz volt, nézte, hogy nyílnak a növények körülötte, diófa, meg mit tudom, itt a virágzott, az a fura virága. És akkor azt mondta anyukámnak, hogy Évikém, olyan nehéz ezt itt hagyni.
2: És ezután hagyta itt?
3: Aznap halt meg éjszakba,
2: ő már lehet, hogy tudta.
3: Igen, de érdekes, mert egyszer 82 éves korában kapott egy infarktust, és mondta, hogy mi is így álltuk körbe, mint egy ilyen húvatost, akkor nyilván a fejünkben ott volt a gondolat, hogy akkor most mi lesz a mamával, és akkor nézett bennem, és ne aggódjatok, nem halok meg.
2: Azt is tudta. Elvileg lehet, hogy mi is tudjuk.
3: Te tudod? Az ember. Én így inkább azt szoktam bizonyos értelemben tesztelni, meg szerintem ezzel sokan vagyunk így, hogy mennyire vagyok felkészülve arra, hogy ha el kell menni, akkor menjek. És van, amikor egészen fura pánikreakciókat érzek magamban ez ügyben, meg van, amikor meg azt érzem, na ez most menne.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.
4: Átvertek, mi nem hiszek a szerelemben.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
3: Volt olyan az életben neked, amit végleg abba hagytál? Egyszer s mindenkor.
4: Igen, szerelem is volt ilyen. Sajnos, igen.
5: Ladinek Judit, színésznő.
4: Házasságom is volt ilyen, amit egyszer csak azt mondtam, hogy na, akkor most itt.
3: Vége.
4: Itt most pont, igen.
3: És onnan már

0: a Dáviddal sziheltünk Ausztriában, és akkorán estem, hogy csoda, hogy nem tört össze valamim, tehát ez valami, mert ugye a snowboardosok mennek a pályán, nem tudom, te tudsz csinálni?
1: Hát nem igazán.
0: Hát én is így vagyok, ezzel csak szeretek. De ennek a kalannak az lett a vége, hogy mentem lefelé, mert szigorúan a kék pályán természetesen, és egyszer csak hasra estem, illetve a lész belefordult egy ilyen snowboard, oda megfagyott vágazba és keresztül, és akkor... És úgy estem el, hogy az a... Tehát az volt az a pont, amikor azt mondom, most ez föntről jött, hogy most kell abba.
1: Hát vetted a jelzést. És akkor ott rögtön tudtad, hogy...
0: Tudtam, hogy nekem most vége van, igen.
1: Már hogy a síelésnek vége van. És egyébként olyan fajta ember vagy, aki így veszi az adást, és befejezi.
0: Nem csak én vagyok ezzel így egyébként.
1: Szerintem van, aki még feszegeti.
0: A forrásunk elmondta, nagyon nagy motoros volt, hogy nem olyan régen imádta a motort, és mindig azzal járt. És nem olyan régen történt egy olyan helyzet, hogy hatalmasat esett. Fölállt, és azt mondta, hogy most vagyok abban. És már is adta a motorját, tehát ez nem csak velem fordul elő, de velem ez ugyanígy volt. Úgyhogy akkor elfelejtettem egy életre. Ez okos dolog szerintem, az ember eljut addig agyban, hogy megérezze azt, hogy mi az a jel, ami fentről jön.
2: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Paks FM.

0: hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Új elnököt választottak az MVM ZRT igazgatóságának és felügyelőbizottságának élére, továbbá új tagokat is választottak mindkét testületbe, közölte a társaság csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A tájékoztatás szerint július 29-től Tóth Andrást az igazgatóság tagjává és egyben elnökévé választották meg. Az új elnök a poszton Bertalan Zsoltot váltja, aki továbbra is tagja marad az igazgatóságnak. Az igazgatóság tagjává választották Borbély Edét, Réti Ádámot, Kis Fleischmann Évát, Pekarik Gézát és Gábor Jáni Szabó Szabolcsot. Az igazgatóságból július 28-án visszahívták Horváth Péter Jánost és Fazekas Lászlót. Zolnai Juditot az MVM ZRT felügyelőbizottságának tagjává és elnökévé választották határozatlan időre. A felügyelőbizottság korábbi elnökét, Török Sándort visszahívták tisztségéből és tagságából is. A felügyelőbizottságba megválasztották Kupa Mihály Dénest, Tarjányi Krisztinát, Zsoldos Ivánt, Bajó Regina Alexandrát és Szabó Krisztián, írja az MTI. Felhívást tett közzé hivatalos Facebook oldalán csütörtökön Heringes Anita, Paks polgármestere. A városvezető a paksi atomerőmű teljes leállítására reagálva azt írta, ez a lépés nem csak az országot érintő energetikai kérdés, hanem Paks városában a melegvíz ellátást is nagyban befolyásoló tényező lehet. Hozzátette, péntekre egyeztetést kezdeményeztek a szolgáltatóval, bár nem a város adja a melegvíz szolgáltatást a lakótelepen, de a városvezetésnek ilyenkor feladata átgondolni, koordinálni és segíteni a szolgáltatóval közösen a megoldást. Heringes Anita a kérdésben a mai napra ígér további tájékoztatást. A nyár a szabadságok mellett a táborozásokról is szól. Pakson júniustól augusztus végéig számtalan tábor lehetőség közül válogathatnak a szülők és a gyerekek. Július utolsó hetében tartotta a Paksi Csillagsótánc Egyesület artista táborát a Csengeiben. Nagy Ildikó egyesületvezető, Tóth Katalin akrobata edző és Sebestyén Béla artista művész irányításával 30 gyermek 4 és 12 év közötti fiatal sajátította el és gyakorolta az akrobatikus elemeket. Sebestyén Béla akrobata edző elárult a rádiónknak, hogy 2027-ben jubileumra készül a Paksi Csillagsótánc Egyesület, ugyanis jövőre 25 évesek lesznek.
2: Több éve vagyok a Csillagsótánc Egyesület akrobatika edzője, már 24 éve működik, és nagy erővel készülnek a következő évi jubileumi műsorra. Valójában ez egy sótánc egyesület, ugye most már olyan nagy a konkurencia a táncosoknál is, hogy sok akrobatikus elemet vetnek be, és ezért volt szükség arra, hogy a gyerekeket erre is tanítsuk. Ebbe az évben ugye 30 gyerek gyűlt össze ebbe az egyhetes táborba, a kezdőtől egészen a középhaladóig. Van 4 éves kortól egészen 12 éves korig. Naponta 3 edzés van, közben van 10 órai, közben van ebéd, statikus akrobatikára, dinamikus akrobatikára, itt van még hajlékonyság és ügyességi gyakorlatok is, amiket mind be fognak tudni majd építeni a programjukba.
1: A 11 éves Vas Fanni 8 éve csillagsózik. A Rákóczi iskola 6. osztályos tanulója rádiónknak elmondta, nagyon megkedvelte a táncot és annak minden elemét.
3: Én nagyon szeretek itt táncolni, akrobatikára és táncra is járok minden héten. Olyan feladatokat tanulok meg, amit még eddig nem tudtam, és az edzők segítségével így sokkal jobb, mert ők bíztatnak, segítenek, és így sokkal jobb. Bátorságom is jobb így.
4: Milyen elemeket gyakoroltok?
3: Hát bogni, cigánykerék, arábel, szaltót is csináltunk tegnap, fejenállás, a földön is szoktunk, a levegőbe is csinálunk elemeket. Nagyon sok barátom van, a legtöbb embert ismerem, most is ismertem meg, mert akik újak jöttek, velük is tök jól összebarátkoztam, mert én egy ilyen barátkozós fajta vagyok. A legjobban ebbe a táborba a délutáni dolgokat szeretem, mert először van egy pihenő, ott kidobózni szoktunk, utána pedig edzünk, és olyankor már sokkal jobb, mert kicsit előtte pihentünk, és így újra tele vagyunk energiával.
1: Jövő héten a Paksi Csillagsótánc Egyesület tánctábort rendez a Csengeiben fiataloknak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksfm.
0: Paksfm.
5: Összeköt.
0: Paksfm.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Dunamenti erőmű meghibásodott blokkja vasárnapra ismét rendelkezésre áll, tájékoztatta az erőmű társaság csütörtök este közleményben az MTI-t. Azt írták, vasárnap befejeződik az erőmű július 29-én meghibásodott G3-as blokkjának javítása és valamennyi szükséges ellenőrzése. A közleményben emlékeztetnek, július 29-én a G3-as blokk tervezett indítása során egy speciális tömítési alkatrésznél észlelték a műszaki rendellenességet. Horváth Péter, a Dunamenti erőmű vezérigazgatója közölte, a meghibásodást időben észleltük, a blokkot pedig a protokollnak megfelelően biztonságosan leállítottuk. A szükséges alkatrész rendelkezésre áll, kollégáink felkészültek a javításra, és a hétvégén is folyamatosan dolgoznak. A jelenlegi ütemezés szerint vasárnapra valamennyi szükséges munkát és ellenőrzést elvégzünk, így a G3-as blokk ismét termelheti az áramot. Az erőmű többi egysége ez idő alatt is zavartalanul működik, fogalmazott a vezérigazgató. A G3-as blokk átmeneti kiesése 380 megawatt teljesítménycsökkentést jelent a hazai áramtermelésben. Csütörtökön Magyar Péter Facebook oldalán tett bejelentést a paksi atomerőmű leállítására vonatkozóan. A miniszterelnök elmondta, az erőmű termelésének leállítása jelentős kiesést jelent a folyamatosan növekvő energiaigény biztosításában.
3: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először, várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamosenergia felhasználási igény. A Duna vízszintje eddig 2018-ban volt a legalacsonyabb Paksnál, mínusz 97 cm. Ehhez képest jelenleg mínusz 121 cm, és a vízügyi előrejelzések szerint az előttünk álló hetekben tovább fog csökkenni ez a vízszint, így rövid távon bizonyosan nem várható a paksi atomerőmű újraindítása. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ugyan ilyen leállításra még soha nem került sor, de ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik.
2: Magyar Péter a kialakult helyzet okaként többek mellett az előző kormányzat elmaradt beruházásait is megjelölte. Elmondta, az új paksi szivattyútelep kiépítése, mely egy 10 milliárd forintos beruházással megvalósulhatott volna, megakadályozhatta volna az atomerőmű leállítását. Magyar Péter hangsúlyozta, a legfontosabb most, hogy a következő hetekben az ország energiaellátása megfelelően biztosítva legyen, ehhez pedig a lakosság is nagymértékben hozzá tud járulni.
3: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan, ahogy említettem, a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb koraesti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. És ahogy tegnap is jeleztem, nagyon fontos, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől a teljes magyar lakosság tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
2: Csütörtök délután az MVM Paksi Atomerőmű ZRT weboldalán közölte, a Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia termelés megszűnése. Hangsúlyozták, az atomerőmű szakemberei 24 órában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát fenntartsák. Felhívást tett közzé hivatalos Facebook oldalán csütörtökön Heringes Anita, Paks polgármestere. A városvezető a paksi atomerőmű teljes leállítására reagálva azt írta, ez a lépés nem csak az országot érintő energetikai kérdés, hanem Paks városában a melegvízellátást is nagyban befolyásoló tényező lehet. Hozzátette, péntekre egyeztetést kezdeményeztek a szolgáltatóval, bár nem a város adja a melegvízszolgáltatást a lakótelepen, de a városvezetésnek ilyenkor feladata átgondolni, koordinálni és segíteni a szolgáltatóval közösen a megoldást. Heringes Anita a kérdésben a mai napra ígér további tájékoztatást.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Görögországban lépett pályára tegnap este a Paksi FC. Az NB1-es futballcsapat a konferencia liga selejtezőben második meccsét játszotta le a görög élvonalbeli Panathinaikos együttesével. A találkozó rendkívül kemény küzdelmet hozott a két csapat között. Az első gólt a Paks tudta megszerezni a 36. percben Pető Milán által. A görögök a 44. percben egyenlíteni tudtak, így a félidő 1-1-es részeredménnyel zárult. A második játékrészben ismét a Paks tudott előbb kapuba találni, az 57. percben Györfi Milán tudott gólt lőni a görögöknek, akik végül a 85. percben egyenlítettek. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel zárult, ami a két csapat első mérkőzésének 2-1-es görög győzelmével a Panathinaikosnak elegendő volt a továbbjutáshoz a konferencia ligában. A Paks így egy igen kemény találkozót követően búcsúzott a nemzetközi sorozattól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: 96.3 Paksh FM.
1: It's my favorite.
2: I love it.
0: Paksh FM. Összeköt.
3: Rablóból elég lehet 40. De a Paksh FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paksh FM-en.
4: Rengeteg szuper dallal találkozunk most hétvégén is, hiszen szombaton top 50, és a megszokott slágerek mellett azért jönnek majd olyan dalok is, amivel ritkábban találkozhatunk. A magyar dalok például nagyon jól szerepelnek manapság, Follow the Flow újdonság is lesz itt velünk, jön Furacsi, BLR és Szakács Geri, ez lesz a beszívó.

0: dalát ugye ismeritek már. Ha nem, akkor érdemes rá odafigyelni. Ez is itt lesz velünk. Innen szép felállni. Ez a dal cím. Ha pedig kíváncsiak vagytok a Top 50 további alakulására és a többi dalra, akkor tartsatok velem szombat délután 3 és 6 között.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM.

0: Ez a rádió játssza a Paks kedvenceit.
1: Paks FM.
2: Paks FM. I was getting kinda used to being so
0: Paks FM.

0: Paks FM. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Az izmokat újjá tudjuk építeni, viszont a hallásunkat nem. Ezzel is foglalkozni fogunk következő tudományos magazinunkban, és azzal is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészséges-e, vagy egészségesebbek-e, mint az állati eredetűek. És még két témával jövök. Olyan büszke a 20. illetve 21. század embere a technológiai újításaira és a kommunikációs hálózataira, az interneten át a videó csetelési lehetőségeken keresztül. Egy új dokumentumfilm viszont azt mutatja be, hogy a természet bizony már megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik benne. Erről is szó lesz, illetve az adattudósok zsenialitásáról is, akik hetekkel ezelőtt megjósolták, megtippelték természetesen, tudományos alapon bizonyítva, hogy bizony Spanyolország fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. És Traszter Andi vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paksában.

0: 3, 2, 1. Olimpiai bajnok Magyarország!
1: Ajusson!